irányítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy, tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés keddi ülésszaka. Ezt megelőzően sajtótájékoztatót tartott Bujdossó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, valamint két képviselőtársa. Melétei Barna Márton válaszolt, az alaptörvényt módosítani szándékozó javaslatukat ért kritikákra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Elsőként Lesti Árpád véleményét hallják.
2: Kezdetét vette a tényleges parlamenti munka az elmúlt hetek folyamán már, vagy az elmúlt napok folyamán már. Választások után van egy átmeneti időszak, amikor még a előző kormány ügyvezetőként viszi az ország ügyeit, az úgy pedig szépen lassan feláll. Az elmúlt 16 évben elszoktunk tőle, de normál körülmények között ez úgy néz ki, hogy az új kormányfő, mert azért lehet tudni, hogy ki a pártnak az erős embere, lehet tudni, hogy ki lesz az új kormányfő, szépen összeszedi, összeállítja a csapatát. Az elmúlt 16 évben jellemzően hasonló nevekkel találkozhattunk az előző kormány és az új kormány kapcsán, most viszont teljesen új neveket kell megszokni, és teljesen új csapatot kellett építenie Magyar Péternek. Azt elmondhatjuk, hogy ez azért döcögősen sikerült az elmúlt időszaknak a látványa alapján, hiszen volt olyan, akinek a felkérése megtörtént, majd pedig kiderült, hogy mégsem lesz miniszter, voltak nevek, akik keringtek, ami ilyenkor egyébként teljesen természetes, tűnt úgy is, hogy valaki valami komoly pozíciót kap, aztán végül csak mondjuk államtitkár lett, vagy valami egyéb pozíciót fog még a következő időszakban kapni. Majd pedig kezdetét vette a tényleges parlamenti munka. Túl vagyunk talán az első szócsatákon is. Amit el lehet mondani egyértelműen, hogy ugye van a parlamenteket lehet tipologizálni, van a munka és a vita parlament. Magyarországon már az elmúlt időszakban inkább vitáról szólt a parlament. Amióta kétharmadokat nyert folyamatosan a kormány, és amióta mondjuk a szomszédos háború miatt veszélyhelyzet volt, igazából a

0: ott van a Fidesznek a korábban kormányzati pozícióban lévő garnitúrája, ők csípőből látják ezeket a problémákat, de már a Mi Hazánk is. Tehát sokkal nagyobb rutinjuk van a Mi Hazánkos politikusoknak is, mint majd abban a bizottságban, ahol ülnek a bizottság levezető elnökének. És hogyha nézte valaki az elmúlt üléseket, a ház elnöknek a személyét és a tekintélyét, és hogy hogyan képes vezetni az ülést, ebbe is bele kell tanulni, tehát nyilván Szabad György, hogy megjelent 1990-ben, az ott működött, utána pedig mindenki úgy jött oda, hogy előtte már képviselő volt, tehát itt nagyon komoly problémák fognak előbukkanni, nem is feltétlenül politikai, jogtechnikai problémák, amikre a Mi Hazánkosok simán rá fogják tudni irányítani a figyelmet.
1: Turockai László már pár héttel ezelőtt kijelentette, hogy a Tiszának váltó pártja akar majd lenni.
2: Azt gondolom, hogy azért a Mi Hazánk előtt nagy előrelépési lehetőség van. Egyrészt azért, mert ugye őket nem köti az elmúlt ciklusoknak a kormányzati felelőssége, akár hibái, akár gyarús ügyletei. Másrészt Turockai László egy jó debattőr, és hogyha a parlamentben többet szerepelhet, és a figyelem jobban a parlamentre irányítódik, az neki jó. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Magyar Péter Fideszbe tanulta a politizálást, és ezt a centrális erőtért, ha megpróbálja fenntartani, akkor neki az a jó, hogy még ha veszíti szavazókat, azok két irányba mennek, a Mi Hazánkhoz és a Fideszhez, és önmagában egyik se lesz olyan erős, hogy az ő hatalmát veszélyeztesse. De az kétségtelen, hogy a Mi Hazánkban megvan a politikai rutin, van mondani valójuk, van háttérbázisuk. Az a kérdés, hogy abban a karanténból, amit a szélső jobb jelent Magyarországon, mert igazából Magyarországon se a szélső balra, se a szélső jobbra igazából nagyon sose volt vevő a társadalom egy szinten túl, abból ki tud-e törni. Azért láttuk erre nyugat-európai példákat, és az utóbbi időben, mint a Turockai László is érezni ezt, hogy neki sokkal inkább úgy kell beszélnie, mint valóban egy váltópártnak a vezetője, és valós társadalmi problémákkal foglalkozni, és nem elsősorban a szimbolikus ügyekkel. Ugye belefutottak egy nagyon csúnya csapdába, amikor ugye kivonultak úgymond a roma himnusz alatt, de nyilván szisztematikus munkával vissza lehet építeni az imást, és hát az látszik, hogy ők is rájátszanak arra, mint ahogy Gulyás Gergely is, hogy ezért a miniszterelnöknek még szoknia kell azt, hogy ott ül, és őt kritizálják, és a szemébe mondanak olyan dolgokat, amik nem esnek neki jól. Végigjárt az országot, egy nagyon-nagyon komoly kampánymunkát végzett Magyar Péter, de azért többségében akkor olyanokkal találkozott, akik lelkesedtek érte, és ha nem is olyanokkal találkozott, akkor meg lehetősége volt csípőből válaszolni. Most meg üldie kell sok esetben, és az láthatólag nehezebb egy, és hallgatni azt, hogy őt kritizálják.
1: Emlékezzünk 2006. május 26-ára, amikor is Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, zárt ajtók mögött elmondta az összedi beszédét, amely a nyilvánosságra kerülése után hatalmas politikai vihart kavart.
0: Mert nem csak a beszédnek a tartalma, a stílusa, de még a nyilvánosságra kerülése is számos kérdést vet föl, mind a mai napig, még hogyha tisztultak is az ellentétek, is egyre inkább azért sejthető, hogy mi is volt itt a valóság. Az összödi beszéd az elmúlt 36 évünknek az egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, az én meglátásom szerint. Nem feltétlenül csak a tartalma, hanem a hatásai miatt. Az egykori állampárt ennek köszönhetően tűnt el teljesen a politikai szintéről, nem jól kezelték a beszéd utáni időszakot, és nem utolsó sorban az is benne volt persze ebben, hogy a beszédet elmondó Gyurcsány Ferencnek a népszerűsége tovább szakadt, mert nem szabad elfelejteni, hogy a nyár elején már neki egy 10% pontos népszerűségvesztése történt, viszont az összödi beszéd az egész országban, az utolsó faluban, az utolsó kocsmában mindenki számára beszédtémát szolgáltatott, és egyértelmű volt az álláspont a beszéd kapcsán. Én azt gondolom, hogy 20 év távlatából a beszédnek a legnagyobb hátránya nem is az, hogy kiderült, hogy akár másfél évet végig lehet hazudni, és csak politikai kommunikációs kormányzás zajlik, de igazából ténylegesen kormányzás nincs, csak kommunikáció, hanem a beszédnek a legnagyobb ütése az, hogy Gyurcsány Ferenc az utána lévő védekezésben folyamatosan arról beszélt, hogy a hazudtunk, az az egész politikai elitre és az egész politikai garnitúrára vonatkozik. És ezzel úgy gondolom az egyébként is nagyon rossz megítélésű magyar politikát és magyar embereket, akik a közéletben szerepet akarnak vállalni, még jobban levitte a mocsárba, holott ez igazából róla szólt és az MSZP-ről szólt. Viszont kialakult az a nézet, hogy a politikában, aki bemegy, ott mindenki lop, csal és hazudik. És ez ellen

0: nagyon nehéz védekezni olyan embereknek, egy akik nem a Gyurcsányi.
1: Ez évben folyamatosan visszatérő téma.
0: Így van, és ez mindig is vissza fog térni mostantól, és azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek ez az igazi történelmi bűne, hogy azt a lehetőséget, hogy valahogy a politikusokról, nem azt mondom, hogy jó vélemény alakuljon ki, mert olyan nem nagyon szokott lenni a világon sehol, de hogy ennyire rossz legyen a vélemény, ez nagyban neki köszönhető és az ő tevékenységének, és nem is feltétlenül az Összödi beszédének, hanem ahogy utána ő ezt megpróbálta kimagyarázni.
2: Valóban, hogy Árpád is mondja, hogy az egész világon a politikusoknak a népszerűsége vagy az elismertsége az zuhan, mert azért ez nem mindig volt így, tehát ezelőtt néhány évtizeddel egy átlagos politikus még sokkal nagyobb ismertségnek, elismertségnek örvendett, aztán jó részt az internet hatására, ugye most már mindenki szakértő, és mindig mindenki ért mindenhez, és hát ilyen olyan fejtegetések nyilván mindig a legnépszerűbbek, amik a legszélsőségesebbek, tehát miközben régen inkább a mérsékeltebb vélemények voltak népszerűek, tehát ez egy új trend. Ebben valamennyire illeszkedett Gyurcsány Ferenc persze, hiszen a beszéd az elég szélsőséges volt, a beszédtémát is szolgáltatott, és emlékszik rá mindenki. De ha a magyar politikának a, és ezt egy más szempontból nézzük, a védelmi reflexét, vagy a választók védelmi reflexét, és azoknak a védelmi reflexét nézzük, akik mondjuk ebben foglalkoztak, azért az egy látlelet, hogy az az ember, aki ezt a beszédet elmondta, az még 20 évig a magyar politikában jelen lehetett. Tehát én azért emlékszem olyan részben már elhúgy, részben nem elhúgy, magát értelmiségének nevező, de legalábbis ismert emberekre, akik ezt mindenáron próbálták megmagyarázni, tehát a megmagyarázhatatlan, tehát amikor valaki a saját szavaival ismeri el, hogy törvénytelenségeket csinált, hogy hazudott, hogy félrevezette a társadalmat, hogy szándékosan ártott az országnak, tehát ennél komolyabb beismerő valamás nincs, ráadásul nem egy magánbeszélgetésben, hanem a frakció előtt ismeri el, és ezt próbálták megmagyarázni, így is, úgy is, így is lehet nézni, úgy is lehet nézni, és hát ez sajnos azért jelen van, és ott is egy dolog volt, ami ezt az egészet mozgatta, mert hát nyilván akik ezt mondták, ők is pontosan tudták, hogy miről van szó, de az Orbán gyűlölet volt már akkor is, ami egy ilyen meghatározó volt, hogy nehogy Orbán Viktor emiatt hatalomra kerüljön. De hát ugye aztán láttuk, hogy pont ez vezetett oda, és pont ez a fajta felelősség, áthárítás, illetve az, hogy ezt a morális mércét ilyen alacsonyra húzták, az vezetett oda, hogy a társadalom tényleg elfordult teljesen ettől a fajta elittől, hiszen azért 2010-ben nem csak kormányváltás, hanem egyfajta elitváltás is történt, és azt mondta, hogy hát aki ezzel, vagy ezekkel a dolgokkal közösséget vállal, abból ő nem kér. A politikai stílus azóta persze sokkal durvább lett, és ami akkor botrányos volt, az már nem biztos, hogy botrányosnak számítana stílusban. De a stílus nem szabad összekeverni a tartalommal. Tehát amit ott akkor elismert Gyurcsány Ferenc, ez az egész világot egyedülálló, vagy nagyon kevés ilyen esetről tudunk. Olyat meg, hogy valaki egy ilyen után hatalmon maradjon, meg még 20 évig politikai pozíciót töltsön be, hát olyanról meg egyáltalán nem.
3: Kedves hallgatóink, Huber Szebasztián és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
4: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jele nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotja szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre Krisztusiban tud viselkedni és élni. Pió atya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Viennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevésség különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkretehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeretvizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevés, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszere a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lett Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papírárú adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona. Jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adományt biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy, tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Június 26-a a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja. Mai vendégünk Honti Zalán, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetője. Szó lesz alacsony küszöbű ellátásról, szenvedélybetegségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, prevencióról, csoportterápiákról és személyiségfejlődésről. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Zalán, a stúdiónkban, szervusz!
1: Szia!
0: A Laurus Egyesület mikor jött létre, és mi a cél?
1: 2006-ban jött létre. Az elsődleges célunk az volt, hogy különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet erősítsük, a szociális kultúrás területen fejlesztési lehetőségeket keressünk, illetve olyan szükségleteket, amik még nincsenek kielégítve, és ebben tudunk valamit előrelépni. Hát az első munkáink azok inkább ilyen kutatások voltak, meg más szervezetnek a fejlesztése.
0: Hol tartotok most? Például ez a nappali ellátó intézmény, ez mikor jött létre?
1: Hát ennek az előzmény az, hogy 2012-ben láttuk, hogy van egy kockázati tényező. Az alsón sok volt az intravénás szelfogyasztó, volt egy másik szegregátum, ahol nem volt intravénás szelfogyasztó, de volt nyílt színű szerves oldószer használat, és hogy egyre több kapcsolat volt a kettő között, ilyen rokoni, baráti kapcsolat, és felmerült bennünk az, hogyha átfolyik oda intravénás szerhasználat, akkor egy nyílt színű intravénás szerhasználat lesz, és hogy azt kezelni nagyon nehéz, és eléggé ilyen heves társadalmi ellenérzések között tudják csak a szakmai szervezetek ezt így próbálni kezelni, mint ami Józsefvárosban is volt. Úgyhogy ennek menjünk elébe, és akkor abban a szegregátumban terveztünk egy prevenciós programot, és egy alacsony küszöbű megkereső programot, hogy próbáljuk ezt megelőzni. És ebből merült fel, hogy 2013-ban, hogy jó lenne ott egy nappali ellátás, szemlébeteg nappali ellátás, ami nem a drogfogyasztókkal foglalkozom, úgy általánosan a miskolci szemlébetegekkel, és hát 2014-ben sikerült megnyitnunk.
0: Mit jelent az, hogy alacsony küszöb ebben a vonatkozásban?
1: Hát alacsony küszöb az, hogy kezdjük inkább a magas küszöbbe. A magas küszöb az, hogy bejön az ellátásba a személy, és akkor elkérjük tőle a nevét, mert megkérdezzük, hogy hogy hívnak, mi a tajszámod, mikor születtél, egy teljes beazonosíthatóságot, mi a problémád, és az, hogy ezt valaki meglépje, a szégyenérzeteit lepakolja, hogyha olyan munkája van, hogy felmerül, hogy iszik hétvégenként, és érzi, hogy lehet, hogy valami problémája van, és emiatt kirúghatják, akkor már vannak olyan személyek, akik nem jönnek be. Hogyha meg eleve intravénás drogfogyasztó, vagy pedig más olyan dolgokat használ, ami bűncselekménynek számít, akkor meg pláne, hogy nem fogja a nevét adni. Ezek a személyek egy magas küszöbű ellátásban nem kerülnek be, vagy nagyon nehezen tudnak bekerülni, hát olyan dolgokat kell meglépniük. És nekik van az alacsony küszöb, ahol nem kérnek nevet, csak egy beszenevet, nem kérnek adatokat, de tudnak úgy beszélni a másik emberrel, hogy a benne lévő konfliktusokat, drogfogyasztása, vagy egyszerűen csak az alkoholfogyasztás és a család és a munkahely közti konfliktusokat belülről így generál vagy felerősítve, egy olyan belső motivációt alakít ki az emberben, hogy önmaga kezdi megfogalmazni a változás igényét, és a változás igénye, hogyha már megjelenik, és nem csak az, hogy jó lenne, hanem már az akarat, akkor már egy alacsony küszöbű ellátás tud abban segíteni, hogy milyen irányba indulj el. És ilyen személyek, akiknek már van ilyen akaratuk, azok már bemennek egy magas küszöbű ellátásba, és vállalják a nevüket, azt is, hogy ha bűncselekményt követnek el, vagy mert hogy változtatni akarnak. De ehhez kell egy olyan támogatás, hogy a belső motivációjuk afelé irányítsa őket. Na, ez a különbség a magas küszöb meg az alacsony küszöb között, hogyha jól működik egy városban az alacsony küszöbű ellátás, jó megkereső programjaik vannak, akkor az igazán csökkentheti a városban a szemüli betegséget azzal, hogy egyre több szemüli beteget megfelelő ellátásba jutott.
0: Miskolc milyen helyzetben van szerinted ezzel kapcsolatban, akár országos viszonylatban, összehasonlításban?
1: Mármint a drogokkal?
0: A droghasználat, igen.
1: Hát szerintem ez országos átlag, vagy nem. Én nem látok annyira ilyen kirívó nagy problémát másokhoz képest. Az, hogy igen, látjuk a problémát, nagy a probléma, de hogyha elmegyünk egy kis településre, akkor nagyon sok kis településen nehezen lehet beszerezni, de mégis otthon van ez a probléma.
0: És maga az intravénás használat, ez mennyire van jelen, és az idő folyamán ez csökken vagy nő?
1: Lehet, hogy nem is az a jó kérdés, hogy az intravénás szerhasználat mennyire van jelen, hanem hogy a szerhasználók azok ellátáshoz tudnak-e jutni. Azért nem az intravénás szerhasználattal kell foglalkozni, mert hogy az egy attól is függ, hogy éppen milyen szert lehet kapni a piacon, hogyha heroint újra lehet kapni nagy tételben, akkor megjelennek majd a heroin fogyasztók, és azt gazdaságosabb vagy hatékonyabb intravénásan használni, ami különböző kockázatokat növel, de hogy most semmilyen problémák vannak, inkább a designer szereknél vannak olyan szerek, amiket lehet használni intravénásan, de is vannak, amiket nem. És amiket nem lehet, lehet, hogy amit lehet használni intravénásan kristályt, annál lehet, hogy egy herbál sokkal jobb hatást tud kiváltani, akkor átváltanak egy másik szerre. És nem lesz az a régi klasszikus szerhasználati típus, ami egy óriási nagy kockázat. Gondoljunk csak az alkoholra, hogyha olyan emberek, akik hetente, havonta úgy isznak alkoholt és jól érzik magukat, de nem okoz nekik problémát, olyan helyzetbe kerülnek, hogy holnaptól alkoholtilalom van, és egyáltalán nem jöhetsz, és úgy megkívánja az ember, hogy hát úgy szülinapra jó lett volna, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki még jobban megkívánja, a tiltó környezetben ez a kívánás egy nagyon erős sóvárgásra tud növekedni, ami már eleve fokozza azt a érzetet, hogy én nem tudok megküzdeni az adott sóvárgásommal. És maga ez a tiltó környezet már egy kockázatot hoz. Hogyha emiatt elkezdenünk úgy használni az alkoholt, hogy valaki felismeri, hogy na, én tudok ilyen-olyan alkoholt gyártani, és majd eladom a piacon, de véletlenül nem emelti alkoholt, ha emelti alkoholgyárt, nem lesz minőségbiztosítás, ami most van. És hogyha valaki emelti alkoholt iszik, akkor jobb esetben csak megvakul, elbotul, rosszabb esetben meghal. Na, ezek vannak a piacon. Hogyha kockázatos egy bizonyos szernek a használata, mert olyan társadalmi környezet van, akkor nem maga a szer, a szerfogyasztás okozza a kockázatot, csak azt kell látni, hogy maga a használata vagyunk befolyással. Nem a drogra, hanem arra a használata, hogy abban a adott ember hogyan fogja használni. Hogyha sóvárgása van, akkor lehet, hogy többet fog használni, mert mikor fog legközelebb tudni használni újra. Hogyha én most ihatok a barátaimmal itt van egy üveg viszki, vagy egy üveg gin, most megihatom a barátommal, lehet, hogy 2 éven keresztül nem tudok inni. De itt van 3 másik üveg, akkor ígyuk meg. Mert lehet, hogy holnap meg lekapcsolnak amiatt, mert nálunk van ez az üveg, ezek az üvegek. Na, beindul egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb típusú fogyasztás, minél erősebb egy ilyen bűnüldözés, annál nagyobb lesz a kockázat. És persze az intravénás szerhasználat az még nagyobb kockázatokat rejt magába, de nem kell odáig eljutni, hogy olyan szerek legyenek a piacon, vagy olyan környezet, hogy embereket arra kényszerítsünk, hogy társamból kivonulva a legális felszín alatt próbálják megoldani bizonyos problémáikat.
0: Mi lehet a megoldás?
1: Hát a megoldás az, hogy eleve a kereslet csökkentés és a kínálat csökkentés között egyensúlynak kell lennie. Ez olyan, mint egy 2 lábon álló óriás. Hogyha az egyik lába hiányzik, akkor az el fog dőlni. Na, és hogyha túl erős a kínálat csökkentés, különböző rendű reakciókkal még jobban rámennek arra, hogy minél több ember büntessenek, akik drogot fogyasztanak, vagy droggal kapcsolatba kerülnek, az egy ilyen alkapón és felemelkedéseket tudnak elérni, mert ugyanez volt a szesziómmal Amerikában, hogy minél több dílert elkapnak, minél több szescsempészt elkapnak, és emiatt csökken egy picit is a drogkínálat, vagy alkoholkínálat, akkor annál jobb lesz az ára az adott szernek.
0: És a biznisz.
1: Igen, és minden nagyobb a biznisz benne, annál nagyobb lesz bizonyos bűnözőknek a igénye, hogy ebből egyre nagyobb szeretet, a rock dealerkedésből egyre nagyobb szeretet ők vágjanak ki, mert nekik ebbe lesznek érdekeltek anyagilag. És ez beindít egy olyan folyamatot, ami egyre nagyobb szélsőségeket fog előidézni, és egyre durvább rendőri akciókkal szembe, egyre durvább bűnözői brutalitásokat láthatunk majd. Ez történt Amerikában is, Al Capone idejében, de ott jött egy pillanat alatt a drogtilalmat feloldották, és alkoholtilalmat feloldották, és onnantól kezdve megszűnt ez Al Capone-nak ez a biznisze. És ugyanaz a lehetőség van Magyarországon, és nem azt mondom, hogy legalizálni kéne a drogokat, nem a legalizálás mellett vagyok, mert azt nem látom jónak. De a dekriminalizálás mellett foglalok állást, hogy ne csak a kínálat csökkentésre, hanem a kereslet csökkentésre is hangsúlyt fektessünk. És kereslet csökkentés, az a különböző drogprevenciós programok, a átomcsökkentő programok, a kezelésellátásnak a egyre differenciáltabb és minőségűbb fejlesztése.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Intézmény vezetőjével. Gondolom a prevenció is nagyon fontos, tehát hogy a gyerekeket akár már fiatal korban megismertetni a veszélyekkel és a kihívásokkal.
1: Igen, csak hogy a prevenció, az sokféle prevenció van. Lehet egy univerzális prevenció, hogy mindenkinek ugyanaz szól, lehet célzott prevenció, amikor meglátunk egy nagy kockázatú csoportot, és célzottan csak arra a problémára, ami náluk nagy kockázatot jelent, akár családon belüli erőszak, akár iskolai lemorzsolódás, akár kontrollálatlan szerfogyasztás. Arra készítünk valami programot. És a fiatalok prevencióját nem úgy kell elképzelni szerintem, hogy bemegy valaki egy iskolába, és akkor ott majd elmondja, hogy miért rossz a dolog, vagy miért nem. Családon belül kell elképzelni. Maga a családi közösségben a alkoholt hogyan használjuk. Megvannak-e azok a kontrollfunkciók, hogy apa, anya sose lesz részeg, sose fog kockázatosan inni, csak olyan környezetbe iszik, hogy minden feladatát el tudja látni, hogyha egy picit is

0: Így támogassuk abba, hogy felfogja az adott személy, hogy elment egy határig, nem szabad most tovább lépnie, és támogassuk abba, hogy jöjjön vissza. Erről szól mondjuk egy ilyen családnak egy hatékony működése adott. Nem is azt mondom, hogy következetesen abszinensnek kell lennie, vagyis lehet abszinens egy család, hogyha azért nem fogyaszt alkoholt, mert hogy nem érzi semmi előnyét. De van akinek például az, hogy egy kisebb közösséghez tartozásba barátok összejönnek, és egy picit úgy iszogatunk szülinapra egy-két pohárral, hogyha ez úgy működik, hogy megvan benne egy ilyen belső kontrollfunkció, hogy senki ne csúszson meg, akkor a adott személy ezt így kívánatosnak tarthatja, azt, hogy na, akkor most én is igyak egy pohárra, hát a barátaimmal vagyok, jó, iszok. De hogy közben meg tudjon felelni a családi elvárásoknak is, hogy igen, de 2 óra múlva már én fogok felügyelni a gyerekre. Úgyhogy ez legyen benne. Úgy igyak. És megfelelő tökéletes prevenció ott kezdődik, hogy úgy működik egy család, hogy a körülöttünk lévő pszichoaktív szereket, dohány, alkohol, gyógyszer, és itt most a fejfájássökkentő is beletartozik, bármilyen, ami pszichoaktív szer hat ránk, azt hogyan használjuk, milyen belső szabályzókat alakítunk ki, milyen visszajelzéseket tudunk a közvetlen környezetünkben megengedni és gyakorolni a szeretteink irányába, hogy ne alakuljanak ki problémák. Erről egy példát mondjak. Hogyha vasárnaponként összeül a család, és akkor család férfi tagjai, egy nagyobb családnál egy férfi tagok elkezdenek mondjuk egy-egy pohár italt meginni, akkor ez lehet úgy venni mondjuk, hogy ez egy ilyen szokás, norma, így működik a társadalomban a szelfogyasztás. Viszont, hogyha az egyik személy így azzal megcsúszik, hogy több pohárral fogyaszt, és részeg lesz, akkor már előtte legyen egy visszajelzés a többiektől, hogy nem kéne többet inni. Nem azért iszunk, hogy részeget legyünk, azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat egymással. Az ital, az csak egy ilyen hozadék. Nem ettől leszünk jók. Nem ettől leszünk jól. Hogyha ettől akarunk jól lenni, akkor az már régen rossz. Akkor ott már valami nem működik jól az adott személynél.
1: Tehát a hozzátartozói minták és viselkedések nagyon fontosak, akár a példa és a gyermekek szempontjából.
0: Tökéletes megfogalmazás. Igen, mert a mintákon keresztül adjuk át azt, hogy hogyan fogyaszthatunk bizonyos szereket, milyen környezetben fogyaszthatjuk a bizonyos szereket, mit várhatunk tőlük, és hogyha elcsúszik valaki, hogyan tudjuk őt visszahozni, hogy mértékletesen, kontrollált módon használja az adott szert, és ezen felül, hogyha elcsúszik a személy, akkor azt is lássa a gyerek, hogy támogatólag lépünk fel vele szembe, vagy irányába, nem pedig elfordulunk tőle.
1: Mi a tapasztalatotok, hozzátok jelentkeznek, akik elcsúsztak, de mikor? Későn szoktak jelentkezni még időben, a hozzátartozó keres fel titeket, hogyan működik ez?
0: Nem lehet. Nem tudnék azt mondani, hogy pontosan mikor jelentkeznek hozzánk. Egy ilyen általánosat mondani. Van, aki kontrolláltan használja, de egyszer átlépett egy olyan határt, hogy a többiek észre se vették, csak ő vette észre, hogy hoppá, most nem voltam teljesen józan, vagy egy mérés úgy visszajelzte, hogy hoppá, van alkohol a vérében, pedig nem is lett ebből problémája, de hogy most kapcsolat, hogy viszont egy olyan helyen van, ahol nem lehetne. És csak azért, mert hogy tegnap, vagy korábban úgy fogyasztott, hogy ő már kipihente azt, meg úgy veszi észre, hogy már el is tűnt, de hogy mégis ott a vérében volt. És akkor jön rá, hogy hoppá, akkor ez így átléptem egy határt. És itt nagyon kontrasztosan gondolkozunk arról, hogy szenvedélybetegség, vagy pedig nem szenvedélybeteg, ami egy folyamat egyébként, hogy belekerüljön valaki ebbe, és hogy ez egy olyan folyamat, hogy valaki nagyon korán tud kapcsolni, és akkor azért jön segítségért, hogy hoppá, ez így nézzük már, hogy én hogyan használok, mint használok, és hogy hogyan gyakorlom szerhasználatot, de itt gondolok az alkoholra is, ne drogra gondoljanak az emberek. Valaki meg akkor jön be, amikor elveszettem már a családját, elveszettem a munkáját, és teljesen más miatt jön be. És akkor úgy egy kerül képben állunk, és úgy ezzel tudunk segíteni. A lényeg az, hogy mi maga a szerfogyasztás szempontjából is így nagyon-nagyon differenciált, hogy milyen szert használ az adott személy, egyáltalán szert használ, vagy pedig viselkedési függősége van, szerencsejáték, vagy valamilyen másfajta viselkedési függősége. Maga az életkor, valaki 16 évesen jön be, valaki 60 évesen. és az, hogy milyen állapotban valaki korán észreveszi, valaki nem. Máshogy kell mindenkit kezelni, de hogy mindenki

0: Éknek egy személyre szabott kezelés kell, nem tudom ezt így hatékonyabban most így elmondani.
1: Értem, értem, a kezeléstről beszéljünk, hogy jó. Mi mindennel tudtok segíteni, tehát jó. milyen eszközeitek vannak. Gondolom, van olyan ember, akinek elég egy mély beszélgetés, amikor rájön arra, hogy mit csinál rosszul.
0: Itt konzultációra van szükség, addiktológiai konzultációkra van főleg szükség. Az, hogy megértse egyrészt a saját működését, egyre jobban megértse önmagát, hogy milyen reakciókat ad bizonyos helyzetekre, miért dobom be azt a felfájási rapítót, vagy miért dobom be azt a nyugtatót, vagy bizonyos dolgokat. Lehet, hogy ez már egy olyan gyors válaszreakció, hogy kommunikációval meg lehet oldani a problémát, de olyan gyakorlata van az adott személynek, hogy már nem úgy oldja meg. Fel kell ismerni az, hogy hogyan használ, mint használ, milyen problémái vannak, és nem is főleg a drogról kell beszélni, meg az alkoholról, meg a gyógyszerekről, mert hogy ezek így ráépülnek egy problémára. És egy ilyen gyakorlatilag egy öngyógyítási folyamatként jelennek. Beszéljünk akkor az alkoholról. Nagyon egyszerű, van olyan személy, aki intenzíven végzi a munkáját, és kevés ideje van aludni, és közben stresszes. De aludnia kell. És úgy kialakul szép lassan évek alatt, hogy hazamegy, megviszik pár italt, és ettől úgy kiüti magát, elengedi magát, és tud aludni, tud pihenni. Ő neki szükség van az alvásra, hogyha elveszik az italt, meg mondjuk tőle az alvást. Másik személy nem oldódik fel a társaságban, szorong. Megiszik egy italt, megvan a tapasztalat, hogy hoppá, én sokkal, hogy mondjam, közlékenyebb vagyok, sokkal jobban tudom megfogalmazni a gondolataimat, sokkal bátrabb vagyok. És ilyen viselkedéssel kap olyan pozitív visszacsatolásokat a társadalomból, hogy hú, te egy jó fej vagy. Nem is tudtuk, hogy ennyire jó fej vagy. És már meg van erősítve, hogy neked indult kell. És így kezdődik. Így kezdődik, hogy az alkohol, egy bizonyos szer, a szerves része lesz egy droghasználatnak, mert az ember hatékonyan akar működni, és így tud hatékonyan működni. Hogyha valaki a szegregátumban biofűvezik, akkor lehet, hogy azért biofűvezik, mert hogy most a öngyilkosságtól védte meg magát. Hogy az, hogy nekem nem lesz normális munkám, nekem nincs végzettségem, nekem nincs lehetőségem elmenni, otthon cseszhetnek, stb. Erre lehet, hogy neki az a lehetősége, majd legalább addig levegőz jut az agya, amíg küldi magát egy adott szerrel. És nem pedig egy öngyűlöletben fog azon zakatolni, hogy na, ki ne nyírom magamat. Hogy ezek a szerek, azt kell látni, hogy egy egyensúlyt teremtenek a ember működésében. És épp ezért veszélyesek, mert hogyha ezt elvesszük, az egész egyensúly borul fel. Úgyhogy nem az szer elvételével kell foglalkoznunk, hanem az egyensúlynak a hatékonyabb működtetésével, vagy a hatékonyabb egyensúly kiépítésével, amiben szép lassan maga az adott szer ilyen visszahúzó tényező lesz. És az ember azt érezze, hogy én abba akarom azt hagyni, mert hogy nekem ez így visszahúz, lehúz. De egy olyan személy, akinek semmi kiáltása nincsen, és mondjuk úgy használ szert, ami küldi, neki éppen azzal tud egy megbékéléses egyensúlyt teremteni. Hogyha valaki a társadalmi elfogadás csak úgy tudja megkapni, hogy ivás után hatékonyabb lesz, és úgy kap társas elfogadást, akkor neki innia kell. És itt már nem az van, hogy azt kell látni, hogy ezek az emberek nagyon sokszor nem szórakozásból isznak, vagy használnak szert, hanem hogy nekik ezt úgy normális működéshez kell csinálniuk.
1: Gondolom nem is minden esetben az a megoldás, hogy a belátás után, hogy rögtön abba hagyják a szerfogyasztást.
0: Nem, kis lépések. Hogyha egy adott családban valaki elkezd valamilyen szerfogyasztani, vagy bármilyen függőségű lesz, legyen szerencsejáték, az kiad az egész családra. Az egész családban lesz egy olyan torzulás, vagy inkább egy olyan szerkezeti átrendeződés, hogy neki más lesz a szerepe. Lehet, hogy lesz egy bűnbak szerepbe adott személy, és mindenért őt fogják hibáztatni. Hogyha vannak ilyen példák, hogy adott személy, aki bűnbakszeretben volt, és drogfogyasztó volt, kilépett a családból, elment egy drogrehabra, visszament, és már nem lett újra drogos, újra elkezdték bűnbakszeretbe rakni, de nem engedte magát, és akkor kisebb testvér lett a bűnbakszeretbe. Mert hogy valójában egy családi konfliktus apa-anya között, amit nem lehetett feloldani, mert nem is tudtak nyíltan beszélni, és hogy ezt a konfliktust úgy tudták megoldani, hogyha a családon belül az egyik gyerek probléma, és akkor na, összefogunk a gyerek érdekében. Vannak olyanok, hogy ezek már így maga a családi szerkezettel is kell foglalkozni, hogyha akarunk változtatni, maga az egyénnel is kell foglalkozni, és rendkívül színes. ez a téma. Úgyhogy valakinek olyan a foglalkozás, hogy annyi feszültség van benne, és annyi felelősség, és annyi tragédia, hogy nem tudja feldolgozni, így tud működni. Vagy pedig egy nagyon jó szakembert veszítenénk el, hogyha csak úgy elvonnánk tőle a rotszert.
1: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével. Gyerekszoba, prevenció, kicsiknek, miről szól ez a programotok?
1: Hétvégenként, szombatonként szoktunk olyan fiatalokkal foglalkozni, akik bejönnek hozzánk. Környéken laknak, tudunk velük játszani, különböző fejlesztő játékokat, és a lényeg inkább az, hogy kapcsolatot építünk. Fontos az, hogy egy adott személy megtanulja azt, hogy segítséget kérhet, őszintén beszélhet, hogyha a családon belül bizonyos mintákat nem kap meg, akkor esetleg plusz egy felszínt adjunk neki, ahol ezeket a mintákat úgy láthatja, és átveheti, gyakorolhatja, illetve egy szakmailag kontrollált környezetben játszunk velük, de előszeretettel várjuk a felnőtteket is ebbe, akik a gyerekükkel akarnak játszani, mert ez nem kifejezetten a gyerekek fejlesztéséről szól, hanem a gyerek-szülő kapcsolatnak a fejlesztéséről.
0: A nappali ellátásban mekkora a kapacitás, tehát hány emberrel tudtok foglalkozni egyszerre, és egy évben körülbelül hány emberrel foglalkoztok?
1: Hát maga az intézmény az 50 fős, az azt jelenti, hogy maximum 50 fő után kapunk támogatást, de ha valaki hetente többször jön, valaki egy havonta, két havonta, azután nem nagyon kapunk támogatást, úgyhogy emiatt így több emberrel foglalkozunk, mint 50 fő. Van kapacitásunk még, hogyha valaki akar jönni. Ez a kérdés, de nem tudok jobb választ adni.
0: Gondolom az alkohol a leggyakoribb szer, amivel találkoztok így nap, mint nap.
1: Alkohol, gyógyszer és pszichoaktív szerek, vagy ma is drogok inkább, amikkel találkozunk, és megint ott vagyunk, hogy rendkívül színes, hogy kinél hogyan jelentkezik a probléma. A szerencsejáték is egyre több van. A Covid idején ez fel is erősödött, a szerencsejátékosok száma.
0: Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Segíteni vagy segítséget kérni?
0: Mind a kettő, hogyan tudnak segítséget kérni, ha akár az ismeretségi körükben van, aki vagy akár önmaguk észreveszik a problémát, és hogyan tudnak segíteni?
1: Hát segítséget kérni egyszerűen, interneten megtalálnak minket, vagy telefon felhívnak minket, és kérnek egy konzultációs időpontot, vagy pedig személyesen felkeresnek.
0: Címet mondjunk.
1: Vazsában vagyunk, Lúnyi Menyhért utca 13 alatt, és a telefonszámunk az 20-as körzet, 217-64-43. Vagy ezen a telefonszámon keresnek minket, vagy pedig nem személyesen megjelennek. Nyitvatartási időnk annyit, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva vagyunk. Vasárnap 9:30-tól működik egyennel az épületben Narkotik Anonymous, anonim drogfogyasztóknak a csoportja. Úgyhogy ha valakinek ilyen jellegű problémája volt és egy elfogadó környezetet akart találni, hogy csak erről beszéljem, vagy meghallgassák, akkor oda el tud menni.
0: Ez olyan, mint az
1: Igen, pontosan, csak drogfogyasztóknak. Amúgy meg minden nap 8 és 14 óra között nyitva vagyunk. Vannak napok, amikor 16 óráig vannak, amikor van olyan nap, amikor 18 óráig vagyunk nyitva, de elvileg a 8-14 óra az, ami minden nap elérhetőek vagyunk. Miben tudnak segíteni? Hát vannak különböző programjaink, különböző gyerekprogram, hogyha úgy érzik, hogy abban tudnak valamit, támogatás, akár önkéntes munkát vállalni, akkor azzal kapcsolatban is felvetik a kapcsolatot velünk, illetve a szolgáltatásainkat azt szeretnénk bővíteni. Van addiktológiai konzultánsunk, van szociális munkánk, de egyébként humánerő forrás szűkösségében vagyunk, és ez főleg anyagi probléma. Úgyhogy ha anyagilag tudnak támogatni, akkor van olyan pszichológus, aki pro bono is dolgozik nálunk, de kevés munkát tud vállalni, és hogy lenne szükség több ilyen munkára, akkor arra fordítanánk. Illetve, hogyha anyagi támogatást küldenek, akkor az épületben a nyilázárokat ki kéne cserélni. Régi épületben vagyunk, önkormányzati épületben, de a mi fenntartásunk alatt, úgyhogy akkor azt arra fordítanánk.
0: A nevetekről beszéljünk még, miért Laurus?
1: Hát a Laurus az a babérlevelet jelenti, és imádom a krumpli főzeléket. Nem, valójában névválasztásnál egyszer csak felmerült, és olyan frappáns volt, mert hogy fejlesztéssel akarunk foglalkozni, kulturális tevékenységgel is akarunk foglalkozni, nem dicsőséget akarunk, de a babér szimbolikája az úgy vagy adta magát, hogy ez egy tárgyú név.
0: Mit jelent a siker számodra ebben a hivatásban?
1: Nálam az a siker, hogyha látok valami társadalmi szükségletet, valami problémát, arra tudunk, ami az lenne a siker, hogyha látunk valami szükségletet, abban valami fejlesztést elérni, hogyha ott azt megerősítettük, tovább lépni és keresni egy másik. Hogyha el tudom én azt engedni, mert megnyugtat, hogy na, ezt elengedhetem, ez működik, és keresetek egy újat, na az a siker. Hogyha még nem tudom elengedni, mert ha ezt még így meg kell erősíteni, az még nem siker. Nem, ez a siker.
0: Mennyire hálásak az emberek szerinted a segítségért?
1: A hála felépülésben jó, viszont hogyha nem várunk hálát. Ha az, hogyha egy segítő már hálát vár el, az már gázos. Az már gondolja meg, hogy miért ment ő segítő szakmába. Hogy mi az ő szükségete, mi az ő problémája. Nem a háláért dolgozunk. És az én motivációm az, hogy ha már egy probléma, ott van például egy piszok az asztalon, akkor azt fel kell takarítani. Valaki megcsúszott, akkor egyszerűen odalépünk, segítünk, nem pedig azért segítünk, hogy hálát kapjunk, hanem ez úgy egyensúlyt teremtsünk egy normálisan működő világban.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

nézek oda, Pihéd csuhogását elmesélni, a tenyér dombjáról tudni.

Csak mert eltelt belőlem egy évtized. Őrizni, ahogy gúnyolsz, rajtam nevetsz. Akkor is haragszol, örvény rángat. Ahogy a föld alatti

0: Hantéza Lennal, a Halaurus Egyesület intézmény vezetőjével beszélgetünk.
1: Említetted, hogy humán erőforrás hiányban vagytok, de mégis mekkora a csapat? Hány főre számíthatsz?
2: Van főállásban egy addiktológiai konzultáns, vagyok én főállásban, van főállásban egy sorstárs segítő, aki régen szerfogyasztó volt, 10 éve tiszta, és most szoszgondozó, van főállásban egy munkatársunk, még aki szoszmunkás, viszont vannak olyan plusz programjaink, amiben a főállású munkatársunk egyre több feladatot lát el, úgyhogy ott így érezzük, hogy van szükség, és igazán egy szoszmunkás, egy jó szoszmunkás, aki kellene nekünk, aki nem az adminisztrációba tud segíteni, hanem a klienseknek az ügyintézésbe tud segíteni, átlátja a TV rendszert, a szociális rendszert, és egy hatékony szoszmunkásra, inkább így mondom.
1: Akár ezt ilyen felhívásnak is tekintetjük itt a műsorban.
2: Hát igen.
1: Hát várjuk a jelentkezést. Beszéljünk még arról, hogy milyen házi rend van nálatok, tehát mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad.
2: Uh-huh. Hogyha valaki szert fogyaszt, úgy is bejött hozzánk, de akkor korlátozottabb, hogy mit csinálhat, és inkább a pihenési funkciót biztosítjuk neki. Meg egy olyan felügyeletet, hogyha netán olyan kockázatos szert használt, amiben rosszul lehet, akkor legalább egy szakmai kontrollált környezetbe töltse azt a 1-2 órát. Ez egy olyan minimum, hogy nálunk szert nem lehet használni, behozni nem lehet, házirend.
1: Vannak próbálkozások a behozatalra? Tehát gondolom nem motozzátok meg őket?
2: Nem motozzuk meg, de hogy így nem nagyon, mert hogy sokféleképpen lehet működtetni egy nappalellátást, valahol olyan foglalkozások vannak, hogy ott foglalkoznak egész nap a adott személye, de hogy nem történik változás az adott személyben, hanem úgy jól érzi magát, jobban érzi magát, mint a külvilágban, de hogy gyakorlatilag ugyanaz a szelfogyasztó személyiség marad. Minálunk csoportfoglalkozás van, egyéni auditói konzultáció, olyan társas beszélgetések, ami így sok mindenkinek lehet, hogy teher, mert olyan visszajelzéseket ad, ami a változás felé motiválná őt, és vannak, akik nem akarnak változni. Úgyhogy ez így egy szűrő. Nálunk nem mi szűrjük így ki. Mi azért vagyunk ott, hogy javítsunk bizonyos problémákat.
1: Gyakran láttok felépülést, tehát, hogy teljes felépülést, tehát olyan úgymond csodákat?
2: Az, hogy lehet ilyet, hogy teljes felépülés, azt így nem tudom, hogy valaki szerint lehet, valaki úgy áll hozzá, hogy ha valaki egyszer szelfogyasztó volt, az örök életére az marad. Mi látunk olyan változásokat, és nem is szeretjük azt, hogyha valaki ilyen végletesen gondolkodik, hogyha valaki szelfogyasztó volt, akkor már valaki szelfogyasztó lesz, mert az gyakorlatilag a személyiségfejlődésben nem hisz meg, akkor a gondolkodás, mentalitás változásban nem hisz az a személy valamennyire, de hogy vannak olyan emberek, akiknek viszont ez kell, mert hogy annyira pofára esetne az életben, és tudja jól, hogy olyan könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy újra pofára esik, hogy ezt tudatosítania kell. És akkor ez védi meg, hogy igen, akkor életem végéig bizonyos kockázatokat elkerülök, mert úgy érzem, hogy nem leszek abban erős. Úgyhogy nekik például kell az, hogy ilyen végletesen gondolkozzanak. Mi azért úgy látunk olyan személyeket, akikben eléggé nagy változás van, abban hagyja a szelfogyasztást, a személyiségében van változás, és lehetne azt mondani, hogy felépült, vagy megváltozott, hatékonyabban kezel a problémát. Jobban maga az a probléma, az nem egy ilyen fő probléma az életében, hanem csak egy ilyen kis kockázati terület. Látodik.
1: Mint Amerikában a csoportterápiát említetted, az úgy működik, hogy körbeülnek székeken, és mindenki elmondja a problémáját és a harcát mondjuk az egyes szerekkel, és ez akár elrettentő példa is lehet a többieknek, vagy akár tanulhatnak egymástól?
2: Nálunk a csoportokban vannak visszajelzések, és vannak olyan csoportok, ami úgy épülnek fel, hogy annyira így nem adnak annyira visszajelzést a másiknak. Elmondhatják a saját dolgaikat, meghallgatják, és de hogy nem adnak visszajelzést, hogy ha mondjuk valaki bemegy a csoportba, és akkor így igen, hogy milyen rossz az életemet, hogy hazament is már megint nem értette meg az asszony, pedig csak 2 pohárral jött. Tehát igen, tudjuk milyen ez, amikor nem is vagy része, csak stb. És akkor így Van olyan, amikor nem kap visszajelzés, hogy de, hogy felrajtaidat, elláttad? Családban megfeleltél a bizonyos ilyen minimum elvárásoknak? Lehet, hogy teljesen más a konfliktus ereje, és akkor, vagy a konfliktusnak a gyökere, és te még erre ráittál, és nem úgy haték. Na, hogy különféle csoportok vannak, van, amivel nincs visszajelzés, ott megvan az a kockázat, hogyha személyiségzavaros emberekbe kerülnek, és itt kell foglalkozni a pszichiátriai korképekkel is. Hogyha valaki tartósan használ valamilyen szert, akkor a személyiségében akár személyiségzavar megerősödhet, ami már korábban is ott volt, de hogy a személyiségzavar az egy ilyen spektrum betegség, lehet, hogy a skálán 0-tól 100-ig, lehet, hogy egy 5-ös skálán semmi problémát nem, ez úgy működik, mint mindenki más. Még a 15-es részen is kb. Úgy működik, mint mindenki más. 50-es részen viszont már szembetűnő, hogy ilyen vagy olyan korképe van. Hogyha nincs visszajelzés egy adott csoportba, akkor ezek a személyiségzavarok elkezdenek megerősödni, hogyha nincs ilyen szakmai visszahúzó erő. Úgyhogy nálunk azért van visszajelzés, mert nagyon sokszor, ahogy mondtam, nem a droga, alkohol, gyógyszerrel kell foglalkoznunk, vagy a szerencsejátékkal, hanem egy működésmóddal, embernek a működésmódjával, aminek a hozadéka az, hogy szerencsejátékot, drogot, alkohol, gyógyszert használ. És hogyha a működésmódot tudjuk hatékonyabbá tenni, akkor ezek a kiegészítő szenvedélybetegség nem nevezett, de valójában mankók, az ő életében ezt úgy érzi, mint egy mankó, egy rossz lábra, mankókhoz nem lesz szüksége, és nem egy rossz irányba próbálja magát gyógyítani.
1: Köszönöm szépen, Zalán, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mondjuk elérhetőségeket még egyszer így, hogy hol tudnak titeket elérni.
2: Minket a Vazsjában, régi Vazsjai gyógyszertár helyén vagyunk, a kettes villamosba kanyarodik a evangélikus templomnál, az a Rónyi Mennyhér 13 telefonszámunk, meg 20-as körzet, 217-6443.

köszönöm, hogy erőt adtál, bánatomban végigasztaltál. Köszönöm, hogy hozzám mindent.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Honti Zalán, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona, jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adományt biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy, tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést, jelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink! A következő percekben Katona Klári, Kovács Kati és Zalatnai Sarolta legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink! Az elmúlt órában Katona Klári, Kovács Kati és Zalatnai Sarolta legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. június 26-án, pénteken reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Kluth Sabroltól származik, és így hangzik: a butaság mérhetetlenül izgalmasabb, mint az intelligencia, az intelligenciának megvannak a maga határai, a butaságnak viszont nincsenek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égesse el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Richárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, szervesen illeszkedve a Caritas életvédelmet szolgáló programjaihoz. A Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy járműbeállítást jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog. Tették hozzá azzal együtt, hogy a rengések következtében többszintes épületek omlottak össze. Akadozik a közlekedés, szünetel az áram- és üzemanyagellátás, a fennakadások nehezítik a mentési munkálatokat is. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000 főre teszik. Egyes becslések szerint ez a szám akár elérheti a 100 000-et is. Súlyog Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak. Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott a köztársasági elnök. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvízellátás biztonsága is. A szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház Skill laborjában. A hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár 10 000 tonnás hadihajó építését is tervezi, közölte az állami média. Kim Jong-un észak-koreai vezető eközben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét. Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol 5 hete járvány tört ki. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Karitász konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
2: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
1: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élénk gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai. Ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szent Atya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
2: Finally, writing concerns God.
1: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szent Atya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mindközül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szentatya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leó pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
0: Leó pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a Hét Domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis Hét Domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
2: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
0: A Szent Atya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világjelét, amelyet mi akarunk, hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Saint Pierre Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
1: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leo üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leo szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
0: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem verseng senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, ahogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és eszerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a földi életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, és akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed, szórakozási lehetőséged, szeretőd? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza a szemináriumba,

0: életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában emlékedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket választa a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól. Az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
1: Radikalitás. Solygó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
2: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát! Béke küldetésében, reménység küldetésében, Karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat

0: állat ennek a küldetésnek a folytatása, szervesen illeszkedve a Caritas életvédelmet szolgáló programjaihoz. A Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítást jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog. Tették hozzá azzal együtt, hogy a rengések következtében több szintes épületek omlottak össze. Akadozik a közlekedés, szünetel az áram- és üzemanyagellátás, a fennakadások nehezítik a mentési munkálatokat is. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000 főre teszik. Egyes becslések szerint ez a szám akár elérheti a 100 000-et is. Súlyog Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak. Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott a köztársasági elnök. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvízellátás biztonsága is. A szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház Skill Laborjában. A hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár 10 000 tonnás hadihajó építését is tervezi, közölte az állami média. Kim Jong-un észak-koreai vezető eközben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét. Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol 5 hete járvány tört ki. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
1: This is the house of Mojai.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma június 26-án János és Pál napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A János bibliai név a héber Johanan név görög Johannész változatából, illetve ennek hasonló hangzású latin Johannész formájából származik, jelentése Jahve megkegyelmez. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. 1987 óta 26-a a kábítószerellenes világnap. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1730-ban született Charles Messier, francia csillagász. 1820-ban látta meg a napvilágot Berzencei László, magyar politikus, utazó. 1824-ben született William Thomson, skót matematikus, fizikus. 1835. június 26-án született Hermann Otto, magyar természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának is nevezték. 1904-ben született Peter Lorre, magyar származású amerikai filmszínész. 1926-ban született Varga János, magyar agrármérnök, egyetemi tanár. 1927-ben lett meg a napvilágot Liska Dénes, magyar író, dramaturg, televíziós szerkesztő. 1949-ben született Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas, magyar jazzgitáros. 1950-ben született Lehocki István, Pulitzer díjas magyar karikaturista, grafikus. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1970-ben hunyt el Bóna Kovács Károly, szobrász, festő, művész, tanár. 1986-ban távozott közülünk Szepes Béla, magyar síelő, gerelyhajító, olimpikon, karikaturista. 1997-ben ezen a napon hunyt el Israel Kamakawiwole, amerikai, hawaii zenész, énekes, aki világhírnévre tett szert a mindig pozitív megnyilvánulásainak és gondolkodásmódjának köszönhetően. 2007-ben halt meg Domokos Géza, erdélyi magyar író, politikus, műfordító. 1960 óta a függetlenség napja a mai Madagaszkáron. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1794-ben ezen a napon a fleuruszi csatát elvesztették az osztrákok, és emiatt Osztrák-Németalföld a franciákhoz került. 1809-ben a győri csatavesztés nyomán Napóleon csapatai elfoglalták Pozsonyt. 1917-ben, június 26-án megérkeztek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1940-ben a Szovjetunió visszatért a forradalmi naptárról a Gergely naptár használatára. 1941. június 26-án történt Kassa bombázása és a Kőrös mezőről Rahóra tartó vonat szovjet meggéppuskázása az egyik oka Magyarország belépésének a II. Világháborúba. 1944-ben Horváth Alader, ungvári alpolgármester rendeletben kötelezett minden egyetemi és főiskolai hallgatót, aki Ungváron tartózkodott arra, hogy köteles honvédelmi munkára jelentkezni. 1945-ben San Franciscóban elfogadták az ENSZ alapokmányát, a szervezet október 24-én kezdte meg működését formálisan is. 1974-ben ezen a napon a NATO tagországok kormányfői találkoztak Brüsszelben, ahol aláírták az atlanti kapcsolatokról szóló nyilatkozatot. Ugyanebben az évben, tehát 1974-ben történt a vonalkód első kereskedelmi felhasználása az Amerikai Egyesült Államokban. 1991-ben ezen a napon a Magyarország gyűlés elfogadta a kárpótlási törvényt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! Szóba került Izrael Kamakawiwole, amerikai hawaii zenész énekes, ő énekel a folytatásban Over the Rainbow. Következzen az egyik leghíresebb dala.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, szervesen illeszkedve a Caritas életvédelmet szolgáló programjaihoz. A Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy járműbeállítást jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog. Tették hozzá azzal együtt, hogy a rengések következtében többszintes épületek omlottak össze. Akadozik a közlekedés, szünetel az áram- és üzemanyagellátás, a fennakadások nehezítik a mentési munkálatokat is. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000 főre teszik. Egyes becslések szerint ez a szám akár elérheti a 100 000-et is. Súlyog Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak. Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott a köztársasági elnök. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvízellátás biztonsága is. A szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház Skill laborjában. A hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár 10 000 tonnás hadihajó építését is tervezi, közölte az állami média. Kim Jong-un észak-koreai vezető eközben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét. Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol 5 hete járvány tört ki. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. június 26-án, pénteken reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Karkus István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Kluth Sabroltól származik, és így hangzik: a butaság mérhetetlenül izgalmasabb, mint az intelligencia. Az intelligenciának megvannak a maga határai, a butaságnak viszont nincsenek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak. Ezután a Napverse hangzik el. Lajtos Nóra Szekvenciák című költeményét Babócai Réka mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban alexandriai Szent Cyril és José María Escrivá életét ismerhetik meg. Majd 7.50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Ezt az órát a napi mája és programajánló zárja. 8 órától híreket mondunk, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
3: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Van 2 perc arra, hogy megválaszoljuk azt, hogy mi nek alapján határolódnak el a különböző generációk. Minek alapján határozzuk el, vagy választjuk ki? Ugye én évszámokkal kezdtem itt a beszélgetést. Mi dönti el, hogy most valaki az X generáció? Hogy született meg egyáltalán, hogy ők az X generáció, vagy az Y generáció? Mi történt mondjuk 60 előtt a X generáció életbelépésével, meg mi történt 83 után?
1: Manném Károly magyar származású szociológus határozta meg a generáció definícióját, ami használatos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a kronológiai együttérjűség, hanem meg kell nézni minden generációnak az úgynevezett formatív éveit, amikor fiatal volt, gyermek volt, míg a identitása, a személyisége fejlődött, hogy ebben az időszakban milyen nagy horderejű események, akár politikai, gazdasági, kulturális, és hát talán pirossal írnánk ezt, hogyha egy táblán lenne, hogy technológiai események az ő életüket, amelyet közösen egy nemzedék, azonos nemzedék tagjaiként éltek meg, ez határozza meg a generációnak, egy-egy generációnak a jellemzőit, karakterisztikáit, és ezeket lehet látni különben az elnevezésekben is. Említette a veterán generációt, ugye
0: körülbelül
1: a 45 előtt születteknél, ott az idősebbeknél a világháborúknak a túlélés volt ilyen. Utána jön az baby boomer generáció, az egy amerikai elnevezés, ott volt egy nemzedékben, tehát
0: a Ratko korszak nálunk például.
1: Igen. Viszont nagyon fontos, hogy egészen másokból volt Amerikában, ott egy közösségi fellendülés volt, annak hatására született több gyerek nálunk, Ratko Anna népegészségügyi miniszter intézkedésének köszönhetően, és azért nálunk más jellemezte a kulturális hatások miatt, a politikai tényezők miatt a nemzedéknek a jellemzőit, mint mondjuk Amerikában a akkori fiatalokat, a szabad szerelmet, szabad ideológiákat hirdető hippiket. Tehát erre is érdemes odafigyelni, illetve aztán jött az X generáció, ott a rendszerváltás nemzedéke, tehát a rendszerváltás volt egy ilyen nagy horderejű esemény a fiatalkorukban, majd az Y generáció itt több nagy horderejű eseményt említhettünk, de például Amerikában 9-11 nemzedéknek is nevezik őket, mivel a generációjukban egy nagy megrázkodtatás volt a 2001-es szeptemberi támadás az ikertornyok ellen Amerikában. Aztán jött ugye a 2007-es gazdasági világválság, de a közösségi média is megjelent már az életükbe, az IVIV, aztán a Facebook, és ugye most itt az Z-generáció, akit Covid nemzedéknek is neveznek. Én is megkérdeztem egy 200 fős felmérésben, és több mint az 50%-uk azt nyilatkozta, hogy lehetne, igen, mert annyira beépülnek ezek az emlékek, amik a pandémia alatt történtek az ő nemzedékükbe, nemzedékük meghatározásába és ő meghatározásba is. Tehát körülbelül ezek a
0: vízválasztók, mondjuk így.
1: Vízválasztók lehetnek, igen, akár, igen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett, Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban válogatást hallhatnak az Útinform híreiből. A hármas főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák, irányonként csak egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel, a belváros felé vezető oldalon két sávot lezertek, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, Egerátkelési szakaszán szintén a 25-ösön átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van, több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás út lezárásra kell készülni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében burkolatjavítást végeznek a Putnok-Borsod-Búta összekötő úton Sajó-Mercse és a Királdi elágazás között. Munkanapokon 7 és 17 óra között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Királt felé lehet. Teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a felső Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat, a 10-es és a 18-as kilométer között kerülni a 3-as főút felé lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében nagy felületű burkolatjavítást végeznek a Tiszavárkony szőlők bekötő úton. A vasúti átjáró előtti 1 kilométeres szakaszon az utat lezárták, a forgalmat Tiszajenő felé terelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kánikula, perzselő napsütéssel, ez vár ránk. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk a térségben, felhő alig lesz az égen. Általában gyenge mérsékelt marad az északi északkeleti szél, kora reggel 22, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap szintén alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel a szél. Kora reggelre 14 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség, a napos időben a legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható, a déli-délkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn is napos időben lesz részünk, számottevő csapadék nem valószínű, a Dunától keletre és a Dunántúl délkeleti részén lehet a legmelegebb, ezeken a tájakon 37-42 fokra számíthatunk. Ugyanakkor hétfőn délután egy hideg front megközelítheti hazánkat északnyugat felől, emiatt a Dunántúl északnyugati, nyugati és az északi tájain 30 és 35 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Többfelé lesz élénk a légmozgás, de a kora esti órákban északnyugaton északnyugatira fordulhat a szél, melyet erős néhol viharos lökések kísérhetnek. Pollen jelentés: a pázsitfűfélék és a csonánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az utifűi és a hersé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergiagombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a cladosporiumi, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Orvos meteorológia, ma időjárási front nem lesz felettünk, az egyre fokozódó hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, rosszul létlégzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a sztrók esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, illetve extrém erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé megélénkül az északi északkeleti szél, amely kissé rontatja a járművek menet stabilitását. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni, ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. A kánikulában tompulnak reflexeink, vágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben, és tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelő orvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.
1: Lajtos Nóra Szekvenciák című versét Babócai Réka mondta el. Lajtos Nóra, Bella István díjas magyar író, költő, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, tanár. Gyermek és ifjúkorát Nádudvaron töltöttem. 1995-ben érettségizett a püspökladányi Karacs Ferenc gimnáziumban. 1995 és 99 között a nyíregyházi főiskolán tanult magyar énekzene zongora oktató szakon. 1999 és 2002 között a Debreceni Egyetemen szerzett magyar szakos tanári oklevelet, majd ugyanitt 2013-ban doktori oklevelet. 1999 és 2002 között a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskolában tanított, és mellette zongorát oktatott a Muzsikáló Egészség Alapítvány magánzene iskolájában. 2002-től 2018-ig a debreceni Medgyessy Ferenc gimnázium magyar tanára volt. 2011-ben megalapította az Irodalom 21 a Debreceni Magyar Tanárok Lapja című negyed később fél éves kiadványt, amelyet 2016-ig egyedül szerkesztett. 2016-ban és 2021-ben Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjas volt. 2018-ban a Debrecen Város Kultúrájáért Alapítvány ösztöndíjasa lett. Ellentó szereplője a Vers Maratonnak. Művei jelentek meg az év versei, az év novellái, valamint a Század elő novellái című antológiákban. A hetedik online folyóirat szerkesztője. 2015-től a Magyar Írószövetség tagja, 2022-től a Magyar Penklub rendes tagja, 2025-től a Magyar Írószövetség választmányi tagja.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Karitász konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ

0: minden tájáról érkezett írókkal találkozott, a vatikáni könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
1: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
0: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élénk gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a vatikáni könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai, ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szent Atya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
1: Finally, writing concerns God.
0: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szent Atya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mind közül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szent Atya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leo pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
2: Leo pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a Hét Domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis Hét Domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
1: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
2: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
1: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
2: A Szent Atya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világjelét, amelyet mi akarunk. Hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Szent Pier Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
0: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leó üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leó szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szent Atya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leó pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát, és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
2: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem verseng senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, hogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és e szerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a föld életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, s akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett, és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba. Legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. Nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed? Szórakozási lehetőséget? Szeretőd? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza a szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő, jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhéra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása is, nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, mire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen, de a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában emlékedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket választa a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól. Az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
2: Radikalitás. Solygó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
4: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus lejön a hegyről, ahol korábban a nyolc boldogságot hirdette és tanította a sokaságot. Most nem beszél, hanem cselekszik, gyógyít. Egy leprás járul hozzá, letérdel előtte, és így könyörög. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Nincs ebben a kérésben semmi követelőzés, csak tiszta hit és alázat. A leprás nem kételkedik Jézus erejében, és Jézus válasza megdöbbentően egyszerű. Akarom, tisztulj meg! A lepra a korabeli világban nem csak testi nyomorúság volt, hanem kirekesztettséggel, a közösségből való teljes kizárással járt. Aki leprás volt, annak az egészségesektől elkülönítve kellett élni, és útközben tisztátalan kiáltással fel kellett hívnia a figyelmet betegségére, nehogy bárki megközelítse. Az érintkezés tiltott volt. Aki hozzáért, maga is tisztátalanná vált a törvény szerint. Jézus nem csak szavával gyógyít, hanem megérinti a leprást. Nem távolról szól hozzá, hanem közel engedi magához. Így módon Jézus gyógyít, ugyanakkor visszaadja a közösséghez való tartozás méltóságát. Megszabadít a betegségtől és a kirekesztettségtől is. Az igazi csoda nem a lepra eltűnése, az igazi csoda az, hogy Isten nem fél megérinteni a bűnös, szenvedő, sebzett embert. A mi lepránk lehet a közöny, a megkeseredés, a bűn vagy az elutasítottság, de Jézus ma is azt mondja, akarom, tisztulj meg. Neki nincs túl mély nyomorúság, amit ne vállalna, nincs seb, amit ne akarna gyógyítani. Az emberi érintés elutasíthat, de az isteni érintés mindig gyógyulást hoz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 151-es, a Szent Vagy Uram 118-as, és szintén a Szent Vagy Uram 70-es éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 151-es, a Szent Vagy Uram 118-as és 70-es éneke csendül fel a Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Reggeli szentmisénket Dzsubák Lászlóért ajánljuk fel névnapi imádságként. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Szedekiás király uralkodásának 9. esztendejében, a 10. hónap 10. napján történt, hogy Nabukodonozor babiloni király egész hadseregével felvonult Jeruzsálem ellen. Körülzárta a várost, és ostromműveket épített köréje. Szedekiás király uralkodásának 11. esztendejéig, a 4. hónap 9. napjáig tartották ostromzár alatt a várost. Közben az éhség annyira elhatalmasodott a városban, hogy a föld népének egyáltalán nem volt kenyere. Ekkor rést ütöttek a város falán, mire éjszaka folyamán a király és az összes harcosok a király kertje felé vezető 2 kőfal közötti kapunát kiszöktek a városból, bár a káldeusok körös körül megszállva tartották a várost. A puszta felé vezető úton menekültek, de a káldeusok serege a király után vetette magát, és Jerikó síkságán utol is érték őt. Ekkor összes harcosai elszélettek, és magára hagyták. A királyt elfogták, és reblába vitték a babiloni királyhoz, aki ítéletet tartott fölötte. A babiloni király megölette Szedekiás fiait atyjuk szeme láttára, majd Szedekiást megvakítatta, és bilincsbe verve Babilonba vitette. Az 5. hónapban, a hónap 7. napján, ez Nabukodonozornak, Babilon királyának 19. esztendejében történt, Nabuzárdán, a testőrök kapitánya, Babilon királyának szolgája, elment Jeruzsálembe. Felgyújtotta az Úr templomát és a királyi palotát, aztán felperzselt Jeruzsálemben minden házat és palotát. A káldeusok egész serege, amely a testőrök kapitányának parancsnoksága alatt volt, körös körül lerombolta a város falait. A nép maradékát, amely a városban életben maradt, valamint a szökevényeket, akik átszöktek Babilon királyához, meg a többi megmaradtat is fogságba hurcolta Nabuzárdán, a testőrök kapitánya. Csak a föld szegényeiből hagyott ott a testőrök kapitánya néhány szőlőmunkást és földművest. Ez az Isten igéje.
3: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet, és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt. Akarom, tisztulj meg! Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá. Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus befejezi a hegyi beszédet, ami az egyik legfontosabb rész Szent Máté evangéliumából, összefoglalja gyakorlatilag az új embernek a képét, annak az embernek a képe a hegyi beszéd, illetve annak az országnak a képe, amelyben az embert már Jézus Krisztus megváltotta. Szabaddá tette, és szabad azokra, amire az Isten, az Atya meghívja őt, és parancsol neki. Például legradikálisabb, szeressétek ellenségeiteket. Ezt az ember a mai állapotában nem tudja megtenni. Teljes mértékben próbálkozhat. Krisztus felszabadítja, megigazultá teszi, a bűnt kiveszi belőle, és akkor utána kezd képessé válni rá. Most ezt csak így kiragadtam az összes többi közül, mert a hegyi beszéd az nagyon-nagyon összetett, nagyon sok elemet tartalmaz. Viszont egy másik fontos szempont, hogy hegyi beszéd után Jézus tesz egy gyógyítást. Milyen érdekesek ezek a kifejezések, amik itt benne szerepelnek. Oda megy hozzá egy leprás ember. Lepra azért abban az időben nem egy olyan könnyen gyógyítható betegség volt. Mai világban már gyógyítható, meg van rá a gyógymód. Sajnos sokan vannak olyan szegény országokban, akikhez nem is ér el a gyógymód, nincsen rá lehetőségük. Ezért szenvednek emiatt a betegség miatt mind a mai napig is, nagyon sokan. Van külön a katolikus egyházban misszió is ezügyben, a lepra misszió, biztosan hallottunk már róla, lehet őket támogatni is, akik elmennek szegényebb országokba, és ott leprás gyermekeket, fiatalokat, stb. Próbálnak gyógyítani, kihozni ebből a betegségből, ami ma már kezelhető, de az ő országukban ezeknek a fiataloknak körülbelül esélyük se lenne túlélni hosszú távon. Na, zárójel bezárva, tehát Jézus meggyógyít egy ilyen leprás embert, és közben előtte a leprás oda megy, leborul előtte, azt mondja, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Milyen felismerés ez? Jézus Krisztusban nem akárkit ismer fel. Talán mondhatjuk azt is, egy nagy prófétát. Vagy már felismeri, itt a messiás, itt az Isten küldötte. Benne az Isten cselekszik. És Jézus így is gyógyítja meg, akarom, tisztulj meg. Jézus Krisztusban kifejeződik ez, hogy ha ő akarja, akkor megtisztíthatja. Akkor egy csodát vihet végbe, olyat tehet, ami embernek lehetetlen. Ez nyomatékosítja az egész hegyi beszédet, hogy amit elmondott Jézus, az nem csak egy emberi okoskodás, hanem attól van, aki ha azt mondja a leprásnak, hogy akarom, tisztulj meg, akkor megtisztul. Ki az, aki a szavával valamit kimond, és az létrejön? Hát egyedül Isten. Gondoljunk a Teremtés könyvére. Isten kimondja a dolgokat, legyen világosság, és lesz világosság. Jöjjenek létre a különböző dolgok, Isten mindig kimondja, létrejön. amit Isten kimond, az valóságá válik, a nem létezésből a létezésbe megy. Az emberi szónak önmagában nincs ilyen értéke, nincs ilyen ereje, de az Isten szavának igen. Ergo itt a nyomatékosítás és a figyelem felhívás, hogy a hegyi beszédbe, amit mondott Jézus, az kinek a szavai? Az Istennek a szavai. És nagyon fontos belegondolni abba is, hogy ez a lepra, ez lehet átvitt értelmű is. A leprának, mint betegségnek a kialakulása, az egy elég érdekes. Az ember elkapja, és akkor szépen elindul a testébe. Egyszer valahol olvastam ezt, remélem nem mondok butaságot, csak amire emlékszem, abból próbálok idézni. Az orvosok azok biztosan jobban tudják, hogy hogyan működik a lepra. Én csak mondom, ezt olvastam. Az ember elkapja, és hát elkezd a testében ez a furcsa átalakulás, szinte mintha rothadna, de előtte ez a betegség valamilyen módon érzéstelenít, tehát nem fáj kifejezetten. Az embernek elkezdenek degradálódni az ujjaitól elkezdve a különböző testrészei, meg hát szoktuk látni így filmekben is, hogy szinte már ilyen nyílt sebek nyílnak az emberen. Gyakorlatilag, minthogyha, most bocsánat, hogy így mondom, élve rothadna el az ember. De kifejezetten én úgy tudom, mondom, remélem nem mondok butaságot, hogy ez nem fáj. Egy kicsit átvitt értelembe, na és ezt olvastam én az interneten, hasonlít a bűnre. Az ember elkezd vétkezni. Nem fáj. De utána elkezd szinte az élete élve rothadni. A bűn zsoldja mindig a halál. Csak sokszor ezt még nem úgy tapasztaljuk itt a földi életben, hogy hát rögtön vissza beüt a ménykő, hanem szép lassan egyre inkább távolabb sodródunk az Istentől, egyre inkább eltávolodunk a másik embertől, és aztán végül, akár még a kisebb bűnöknek az összessége is, kiváltják azt, hogy beleesünk a halálos bűnbe, ami utána meg fizikai értelemben nem öl meg bennünket, de lelki értelemben teljes elszakadás az Istentől. Még nem fáj. De ha abban az állapotban lépünk át a túlvilágra, akkor utána már fáj. Mert az örök kárhozatba találja magát az ember. Lepra is először nem fáj, aztán utána belehal az ember. Jézus jött gyógyítani a leprát. De nem a leprát, a betegséget elsősorban, hanem az embernek az igazi betegségét, a bűnt. Az Istentől való elszakadottságot, azt az állapotot, amely a végső pusztulásba taszítja az embert, az örök kárhozatba. És Jézus, ahogy meghirdette a hegyi beszédet, felhívta a figyelmet arra, hogy ő az, aki meg tudja valósítani azt az emberben, ami elhangzott a hegyi beszédben. Az embernek nem csak saját magának kell ezt kigürcölnie, hanem Jézushoz kell mennie, az orvoshoz, aki nem csak fizikailag gyógyítja a betegségeket, hanem az ember személyének, az ember lényének, létének a legmélyét gyógyítja, azzal, hogy kiszabadítja a sátánnak és a bűnnek a hatalmából, amely mint egy fertőzés szép lassan az örök kárhozat, az örök halál felé taszítja. Jézus Krisztus ezt hozta meg minden ember számára, aki benne hisz. És ez az, ami meghirdetett a hegyi beszédbe, és nyilvánvalóvá tett, hogy neki van hatalma ezt megvalósítani. Mint ahogy mondja a leprásnak, akarom, tisztulj meg, úgy mi is mehetünk Jézus Krisztushoz a bűneink, a nyomorúságaink terhével, mondhatjuk neki, ha akarod, megtisztíthatsz, és megtapasztalhatjuk az egész életünk szintjén, ha mi hiszünk, és megyünk hozzá, akkor ő azt mondja, akarom, tisztulj meg. Adja nekünk a mindenható Isten, hogy valóban bizalommal és hittel Krisztushoz fordulhassunk, ráépíthessük az életünket, és ne csak halljuk ezeket a szavakat, hanem egzisztenciálisan tapasztaljuk meg életünk minden szintjén. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, mindenható Istenünk, kérünk téged Dzsubák László testvérünkért, akiért ezt a szent misét felajánljuk, hallgass meg, Urunk. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát. Add, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot.

0: világot szerint békében és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus te.

könyörögjünk. A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a Bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Béres Gyula volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyek érsek megköszönte a lelki gyakorlat vezetését Csépányi Gábornak, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. Ezután a főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűd Zoltánt és Varga Józsefet. Ezután a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte: most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szupermérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabálycsomagot az országgyűlés elfogadta. Megnyílik az 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagy mértékben felgyorsíthatja a magyar villamosenergia hálózat korszerűsítését, jelentette be a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig megvalósulnak. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében. Erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító. 370 körül született, Alexandriában halt meg 444. június 27-én, 74 évet élt. Életének legnagyobb tette Mária istenanyaságának megvédése volt. 5 évig tartott ez a küzdelme, a csúcspont pedig a 431-ben megtartott efezusi zsinat volt, amelyen hittételként, dogmaként mondták ki az ősi tant, Szűz Mária Isten anyja, nem csak az ember Jézusé. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Idézte ezen a zsinaton Szent János evangéliumát szemben a második Theodosius császár követe által is támogatott Nestorius fegyveres kíséretének ellenére is. Megtalálta a Szentírás olvasásához szükséges kulcsot, az alázatos hitet. Méltán lehet Szűz Máriát Isten anyjának hívni, hiszen az ige, Jézus Krisztus, isteni személy. Személye két természetet hordoz, az isteni és az emberi természetet. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Kezdetben volt az ige, s mert szeretett, az örök ige, Isten fia, ezért értünk, emberré lett. A boldogságos Szűz Máriától vett testet a Szentlélek által. Emléknapján így imádkozunk, Istenünk, te alexandriai Szent Cirillt, a boldogságos Szűz Mária istenanyai méltóságának legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. Add meg nekünk, akik Máriát valóban istenanyjának valljuk, hogy eljussunk az üdvösségre fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által. Ezen a napon emlékezünk boldog José Mária Escrivára, az Opus Dei megalapítójára. Opus Dei Isten műve. Észak-Spanyolországban, Barbastóban született 1902. január 9-én egy kiskereskedő családban. Vallásos szülők második gyermeke, hatan voltak testvérek. Itt tanulta meg szeretni az Istent, megbecsülni az embereket és hordozni az élet nehézségeit. Kiváló tanuló volt, vallásos és jó humorú. Kezdetben nem is akart pap lenni, hivatása csak később kristályosodott ki benne. Jogot tanult a Zaragózai Egyetemen, majd teológus lett. 1925. március 28-án szentelték pappá Zaragózában. Ekkor már világosan érezte, hogy Isten a világi hívek szolgálatára hívta. Fiatal papként vidéken dolgozott, majd Madridban a teljesen elhagyatottak lelki gondozását végezte. Ekkor sokszor kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte küldetésének pontos felismeréséért. Nem sokára egy lelki gyakorlaton lelki szemei előtt föltárult az Opus Dei intézményének teljes víziója. 1928. október 2-án isteni sugallatra megalapította Madridban az Opus Deit. Vajon mi ez az Opus Dei? Így fogalmazhatjuk meg, a becsülettel elvégzett emberi munka, bármennyire is jelentéktelen szellemi vagy kétkezi tevékenység, ha szeretettel végzik, beletartozik a világ teremtésének és megváltásának csodálatos művébe. Az ilyen munka aztán az isteni kegyelem rendjében megszentelődik, és Isten művének, Opus Dei, részévé válik. Ezt hirdette. Sokan úgy gondolják, és gondolták régebben is, és még napjainkban is, hogy a szentségi életre való meghívást elsősorban a papok és a szerzetesek kapják meg, az egyszerű keresztény hívő pedig, akinek munkája képezi megélhetésének alapját, mint munkás, családapa, parasztember, csak másodszorban méltó a szentségre. Az Opus Dei ezzel ellentétben hirdeti, hogy minden emberi munka a megszentelődés eszköze lehet. 1930. február 14-én az isteni kegyelem segítségével megértette, hogy az Opus Dei apostoli tevékenységét nők között is kell folytatni. 1943. február 14-én megalapította a Szent Keresztről nevezett papi társulatot, amely az Opus Dei elválaszthatatlan része lett. 1950. június 16-án nyerte el végleges jóváhagyását a Szent Széktől. 1982. november 28-án személyi prelatúrává alakult át, és így az alapító által óhajtott és tervezett jogi formát is elnyerte. José María Escrivá állandóan az ima és a vezeklés között élt. Hősies fokban gyakorolta az erényeket, a lelkekkel való állandó törődés és az értük való könyörgés Isten akaratának a föltétlen elfogadása töltötte ki az életét. Életében teljesen megvalósította a szent szegénységet. Hatalmas munkabíró képessége volt. A spanyol polgárháború idején 18 hónapon keresztül rejtőzködött, mert minden papot halálra ítéltek. 1937 őszén Barcelonából civil társaival a Pireneusokba menekült. Két héten keresztül gyalogoltak roppant nehéz körülmények között. Ő lelkesítette társait kitartásra a végső győzelemig. Amikor a háború után visszatérhetett Madridba, előző alkotásából szinte semmi sem maradt. Nem keseredett el, Istenében bízva újból nekilátott a munkának. 1946-tól Rómában élt. Ekkor már teológiai doktor a Lateráni Egyetemen, s díszdoktora a Zaragózai Egyetemnek, elöljárója San Francesco de Paula szemináriumának. Etikát és erkölcstan tanított a Római Újságíró Egyetemen, több szentszéki bizottságnak volt a tagja. Mindig úton volt, rengeteg csoporttal találkozott. Híresek alábbi szavai: a szeretettel és hozzáértéssel végzett munka Isten előtt végtelen fontossá válik, hiszen a keresztény elhivatottság lényege, hogy a mindennapok prózai munkáját a mindennapok költészetévé tudjuk változtatni. Lelki életének a Szent Mise volt a gyökere és középpontja. Az Isten gyermekség tudatának mély átélése, a Szent Háromság egyisten jelenléte a Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválásra buzdította és vezette a szűzanya és Szent József iránti gyöngéd, de egyben erőteljes szeretethez, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolathoz, és tette őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Hallottuk, milyen fontos volt életében a Szent Mise, az Isten gyermekség tudata, Szent Háromság egyisten jelenléte, Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválása, a szűzanyának, Szent Józsefnek a tisztelete és szeretete, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolata, és ezek tették őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Azért ismételtem el lelki életének ezeket a fővonásait, hogy mi is törekedjünk mindennapi életünkbe ezeket beépíteni. Escrivá prelátus sokszor ajánlotta fel életét az Úrnak, áldozatul az egyházért és a pápáért. Isten elfogadta áldozatát. 1975. június 26-án római dolgozószobájában halt meg szívroham következtében. Holttestét Rómában a béke királynéja prelátusi templom kriptájában temették el. 1992. május 17-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Így vigad a magyar operett gála lesz Miskolcon az Akropolis szabadtéri színpadon július 3-án. Ugyanitt, tehát az Akropolis szabadtéri színpadon Miskolc Tapolcán a Meseautó című előadást tekinthetik meg július 5-én. Kálmán Imre, Meskó Zsolt, Te rongyos élet címmel nézhetnek meg előadást ugyanitt július 10-én. Miskolcon a lovagi tornák terén július 11-én Kutyák Hatházi László önálló estje lesz a műsorvezető Bellus István. 9. alkalommal lesz Miskolci Dixi és Jazz Festival július 17-től 19-éig. Két fantasztikus helyszínen, a Színva teraszon és a Városház téren a Grizzly előtt csendülnek fel a legjobb magyar és külföldi előadók és együttesek dallamai. A programok ingyenesek. Barnograszt és Dániel Fi koncert lesz a Csengei kertben Miskolcon július 19-én. Egri borkóstoló programajánlatok 29 féle bort kóstolhat 34 pincészetben. Az egri borvidék nem csak a pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni, ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani. A legjobb pincészetek, borok és borkóstolók várják Egerben. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Június 25 és 28-a között lesz a 46. Kaláka Fesztivál. A fesztivál egy hamisíthatatlan összművészeti fesztivál, amely a gazdag zenei kínálat mellett színházi programokkal, versszínházzal, gyermekelőadásokkal, képzőművészeti kiállításokkal, népművészeti vásárral gazdagítja a látogatók élményterét. Több helyszínen, de a központi programok az Érsekkertben lesznek. Lesz például zenés városnézés a Kaláka együttessel, népszerű zenés séta idén is folytatódik Rázsi Botond vezetésével. A sétát több alkalommal indítják, és a polgármesteri hivataltól indul. Paja Bea koncert lesz ugyancsak a Kaláka Fesztivál keretében június 26-án 20 órától az Érsekkertben. Lesz Csík János és a Mezzó koncert június 26-án 18.30-tól, szintén az Érsekkertben. Június 26-a és 28-a között orgona koncertek lesznek az Egri Bazilikában, pénteken, szombaton és vasárnap, a belépőjegy 2000 forint per fő. A jegyek a Bazilika látogatóközpontban vásárolhatók meg. Pénteken és szombaton 12-től, vasárnap 12.45-től kezdődik a program. Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivál 2026 Egerben június 26-a és 28-a között 20. alkalommal rendezik meg a Szederinda Nemzetközi Fesztivált, a hazai néptánc együttesek, külföldi előadók, népzenészek koncertje, népdalénekesek, táncház, népművészeti vásár várja a fesztivál látogatóit. Helyszín Dobótér. Július 3-a és 12-e között második alkalommal rendezik meg a Ha majd lesz Festet az Egri Civil Közösségek Házában, a Ha majd lesz Színházi Egyesület szervezésében. Az Agria Irodalmi, Művészeti és Kritikai Folyóirat 2026. évi nyári számának kötet bemutatójára hívnak mindenkit július 11-én 10 órára Egerben a Városháza üvegtermébe. Az Agria új számát Homa János főszerkesztő mutatja be. Közreműködik Tater Gabriella és Fehér István színművész. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívást intéz a fiatalokhoz. Legyél te is digitális misszionárius. Szeretsz videózni? Otthon vagy a TikTokon, Instagramon vagy a YouTube-on? Van ötleted arra, hogyan lehetne a katolikus hitről fiatalosan és hitelesen beszélni? Akkor itt a helyed. Írják. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni lehet egyedül is, de a cél az, hogy 2, 3 vagy 4 fős csapatok kialakuljanak, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a mozzáruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyek érsek megköszönte a lelki gyakorlat vezetését Csépányi Gábornak, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. Ezután a főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Ezután a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szupermérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabálycsomagot az országgyűlés elfogadta. Megnyílik az 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagy mértékben felgyorsíthatja a magyar villamosenergia hálózat korszerűsítését, jelentette be a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig megvalósulnak. Azonnali választ vár a legfőbb ügyészségtől a miniszterelnök arra, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktor volt kormányfőt és Hajdú Jánost, a TEK leváltott vezetőjét az aranykonvoj ügyében. Magyar Péter a közösségi oldalán egy kiszivárgott iratra utalva várja a válaszokat. A 444.hu egy birtokába került ügyészségi dokumentumról írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdú Jánost a terror elhárítási központ volt főigazgatóját is. Olvasható az Inforádió oldalán. Szombatig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvény módosításához. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 ezer reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátum korlátozást a többség még lejjebb vinné 8 évre. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen, derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék egész nap nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. június 26-án, pénteken szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István és Bilincsik Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Claude Chabroltól származik a mai nap gondolatébresztő mondata: a butaság mérhetetlenül izgalmasabb, mint az intelligencia, az intelligenciának megvannak a maga határai, a butaságnak viszont nincsenek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, 3 kvízkérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék könyvnyereményeinket, illetve egy páros mozi belépőt is nyerhetnek. Bejátszásunkban pedig Vanhart Leventével, a Miskolci Balett táncművészével beszélgetünk.
6: Minden darabnak van egy jelmez és díszlettervezője. Általában azért a jelmeztervező figyel arra, hogy számunkra kényelmetlen ruhadarabban ne menjünk a színpadra, mert persze akkor az a mi játékunkat is nem segíti, hanem visszahúzza. Hát természetesen a díszlet, a jelmez és minden más azért van, hogy a mi munkánkat segítse, ne pedig hátráltassa. Elég sok ruhánk van. Van olyan darab, ahol van akár 4-5-6 darab ruhánk is, de van olyan, például nekem az Aranyember, ahol 3 ruhám van.
5: 9 órától hírek, majd kezdődik Közélet című műsorunk. Mai adásunkban Sűsápot, Kácsot és Mezőkövestet látogatjuk meg. Ajánlunkban Horinka Lászlót, Sűsáp polgármesterét hallják.
7: A település összes többi része az a 31-estől egy kicsit távolabb helyezkedik el, tehát a 31-es zaja az elsősorban a közvetlen mellette élőket terheli, viszont a vasútvonal az teljesen kettészedi a települést, és annak a zaja, meg annak a forgalma az nyilván sokakat érint, de hát a közlekedés által lesz egy településből központi hely, úgyhogy ha ez nem lenne, akkor vélhetően nem lennénk központi hely, nem lennénk mikrotérségi központ, nem lennénk város sem.
5: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban Tokaj környékén folytatjuk Mosolygó Marcell görögkatolikus atyai életútjának bemutatását, és meghallgathatnak egy első áldozási prédikációt Krupa Levente atyától is. Most Marcell atyát idézzük.
8: Ahol az élet tovább folyik, ott van élet, ahol pedig megáll a víz, elláposodik, ott lesüllyed, és ott nincsen, tehát az életet kell szolgálni. Tehát a holtenger az mindig egy kicsit kevesebb lesz, mert elpárolog, és mindig növekszik benne a sótartalom. Olyan erős volt, fürödhettem benne, hogy utána rögtön le kellett zuhanyozni, mert annyi nagy sótartalma volt, de az életnek folynia kell.
5: Napról napra című közéleti magazinműsorunkban Kocsis István írót hallhatják a Szent Korona misztériumáról. 10 órától hírek, majd kezdődik Zöld Hullám című műsorunk. A mai adásban folytatjuk az Edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygók Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Következzen bejátszásunk.
9: Még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk.
5: 10.30-tól az erdő fohásza hangzik el. A mai adás első felében a kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallhatnak Fülep Teofil túravezetőtől, majd megismerhetik a harkályok különleges világát, és végül Bársony István Mennyét című novellája hangzik el. Következzen egy részlet az adásból. Fülep Teofil beszél.
10: Véleményem szerint akkor vesz-e valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
11: Lötyögnek.
10: Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb.
5: 11 órától hírek, majd Könyvtári Barangolás című műsorunkkal jelentkezünk. Véget ért az iskola, berobbant a nyár, így mai adásunkban a nyarat, a nyár szépségeit ünnepeljük, természetesen a költészet segítségével. Mert mit hoz a nyár, felerősít, tovább növel mindent, amit a tavasz elindít. Ezer virággal, színek és illatok kavalkádja, ragyogó napfény, a zöld minden árnyalata az erdőkben, a mezőkön, a madarak hangos csivitelése az élet maga. Műsorunkban a versekkel elgondolkodhatunk a nyár ajándékain, és miközben csodáljuk szépségeit, szenteljünk néhány gondolatot a teremtőnek is, aki alkotta és évről évre megújítja a természet csodáit, hogy nyugalmat, békét és szépséget csempészen életünkbe. Tehát Könyvtári Barangolás 11 óra után. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Lajtos Nóra Szekvenciák című költeményét Babócsai Réka mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezután egyházi hírek következnek, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ebben alexandriai Szent Cyril és José María Escrivá életéről hallhatnak. 12.35 körül Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Évezredek asztalánál című műsorunkat hallhatják. A mai adás elején, ebben a forró nyári időszakban megismerjük a limonádé történetét, és egy finom receptet is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A folytatásban pedig néhány gasztrós kifejezést, elkészítési módot ismertetünk önökkel. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Tévényi Tibor bartender beszél.
12: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal.
5: 13.40-től a népzenei kincsestárral várjuk önöket a készülékek elé. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
11: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
5: Kedves hallgatóink, játékidő kezdődik tehát itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Várjuk hívásukat, ha mindhárom megfejtés megvan. Kvízjáték lesz, tehát három kérdéssel jöjjenek is a kérdések. A Rerum Novarum, azaz Új ügyek című enciklikát melyik pápa adta ki? A lehetőségek 16. Gergely, 13. Leó, Boldog 9. Piusz vagy 15. Benedek. Kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyjának? Bíró László József, Rubik Ernő, Herman Otto vagy Bánki Donát? Illetve melyik évben lett Elvis Presley Budapest díszpolgára? 2009, 2011, 2013 vagy 2015? Ezek tehát a kérdések, ha mindhárom megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot, és nyerhetnek tőlünk a mai reggelen egy könyvet vagy egy páros mozi belépőt Miskolcra. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy melyiket szeretnék megnyerni. Két könyvet és egy páros belépőt sorsolunk, tehát három nyertesünk is lesz a mai reggelen, érdemes tehát velünk játszani. Énekeljen a folytatásban Elvis Presley, az énekes ugyanis 1956-ban egy amerikai tévéshowban az egyik dala eléneklése után a műsorvezető Ed Sullivannel együtt felszólította mintegy 30 milliós amerikai nézőtábort, adakozzanak a magyar forradalom résztvevői számára. A felszólítás után nagyon sok, főleg élelmiszereket tartalmazó csomag érkezett Magyarországra. A folytatásban tehát Elvis Presley énekel, aki 1977. június 26-án Indianapolisban adta élete utolsó koncertjét.

0: Játékidőnk van, tehát itt a Szent István Rádió hullámhosszán három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Az elmúlt percekben Elvis Presley énekelt, aki Budapest díszpolgára. Az egyik kérdésünk pont ezzel kapcsolatos, hogy melyik évben lett Budapest díszpolgára, tehát az énekes. A lehetőségek 2009, 2011, 2013 vagy 2015. A másik két kérdésünk pedig a Rerum Novarum című enciklikát melyik pápa adta ki. Segítségként elárulom, hogy 1891. május 15-én történt. A Rerum Novarum a kezdőszavakkal közismerté vált szociális pápai enciklika. A lehetőségek 16. Gergely, 13. Leó, Boldog 9. Piusz vagy 15. Benedek. És a harmadik kérdésünk így hangzik, kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának? Bíró László József, Rubik Ernő, Herman Otto vagy Benki Donát? Ennél a kérdésnél is segítek egy kicsit. Néprajzkutató, régész és politikus, magyar természetkutató, zoológus volt, és Miskolcon kezdte iskoláit. Nevéhez fűződik a magyar őskő korszakkutatás és a magyar tudományos barlangkutatás megindítása is. 36-os körzet 510-610, ez a telefonszámunk. Bejátszással folytatjuk adásunkat, egy februári beszélgetést hoztam önöknek, fogadják szeretettel.
1: Benhart Leventével, a miskolci balett táncművészével beszélgetek, szeretettel köszöntelek. Hogyan lesz valakiből táncművész?
2: Szia András, köszöntöm a kedves hallgatókat. Van, aki később, van, aki korábban kezdi, de azt szoktuk általában javasolni és mondani, hogy minél kisebb, minél fiatalabban elkezdeni, mert annál több technikai és fizikai tudásanyagot tud felhalmozni az évek során. Annyival könnyebb lesz a dolga a későbbiekben. Igazából ez a lényege, meg ez az alapja talán, hogy minél fiatalabb korban elkezdjük, mert akkor a legjobban formálható a test.
1: Te mikor tudtad meg, hogy táncművész szeretnél lenni, és emlékszel még arra, hogy az elhatározást mikor követtetett?
2: Hát nálam érdekes volt a történet, én nagyon kiskoromba kezdtem el táncolni, elsős koromba, általános iskola első osztályba, és nálam úgy alakult ez a történet, hogy volt általános iskolában egy nagyobb törés, amikor abba akartam hagyni, de édesanyám hatására, hiszen ő arra tanított, hogy ha valamit elkezdünk, azt nem szabad félbehagyni, az ő hatására akkor 8. osztályig mindenképpen folytattam volna, és utána kaptam egy balettmestert, akit Lencsés Károlynak hívnak, akinek azóta is nagyon hálás vagyok, hogy megfordította a gondolkodásmódomat, lehetőséget adott egy koreográfiában, hogy a főszerepet eltáncoljam benne. Nagyon szerettem ezt az időszakot, amikor ő tanított engem, és lényegében az ő hatására, illetve Radics Zorka, modern tánctanárom hatására léptem erre a pályára, és folytattam a tanulmányaimat a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumba.
1: Pécs szóba került, hogyan kerültél Miskolcra Pécsről?
2: Nekem egy nagyon kedves barátom, aki most már kolléganőm is, ugyanott a Pécsi Művészeti Iskolában végzett, és 3,5 évvel ezelőtt felkeresett engem, hogy férfi táncost keresnek, hogy lenne kedvem megpróbálni és eljönni próbatáncra, mert tudta azt, hogy én pont abban az évben vagyok végzős, és hát örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak, beküldtem az önéletrajzomat, és hál' Istennek Kozma Attila, a miskolci balett vezetője, vissza is hívott, hogy jöhetek a próbatáncra.
1: Azért még tartod a kapcsolatot a pécsiekkel is, ugye?
2: Igen, igen, minden alkalom, amikor Pécsen járok, akkor meglátogatom a régi helyet, ahol dolgoztam. Pécsi Nemzeti Színházban dolgoztam 4 éven keresztül, és természetesen az iskolába is aktív látogató vagyok, amikor tanítási időben tudok hazamenni.
1: Hogyan is néz ki egy átlagos napod? Hogyan is néz ki egy táncművész napja?
2: Mindenkinek változó, itt igazából a saját napomról tudok beszélni. Az én napom általában úgy néz ki, hogy ilyen 7:50 és 8 óra között kelek. Van egy kiskutyám, őt leviszem sétálni, és akkor utána bemegyek a színházba. Ott általában egy fél órával, órával előbb szoktam beérni, mint ahogy a reggeli balettóránk elkezdődik, ami minden nap 1 óra 10 perc. Ez kötelezően teljesítendő mindenkinek 2-től szombatig, vasárnap a hétfő a szabad napunk. És miután beérkeztem fél órával, 1 órával korábban a munkahelyemre, utána egy kis baráti beszélgetés a kollégákkal, hogy mi elé nézünk, miből építkezünk az előző nap, mi történt, és hogy mit fogunk csinálni aznap. Aztán pedig egy 1 óra, 1 óra 15 perces balettóra, és utána egy 15 perc szünet múlva pedig a délelőtti próbán kezdődik, ami 2 óráig tart. Ott van egy 4 órás ebédszünetünk, és ha próbálunk, akkor 5 órára szoktunk visszaérni a színházba. és 6 órától 9 óráig tart a próba, félpróba héten ez 10 óráig is tarthat. Ha előadásunk van, akkor meg 6 órára érkezünk a színházba, mert általában 7 órakor kezdődnek az esti előadások, és általában 1 óra felkészülési idő időt igényel a táncos

0: látjuk, hogy vigyáznod kell arra, hogy rendben legyen a fizikum.
1: Igen, hát azt azért én is fontosnak tartom elmondani, hogy mint táncosok mi a testünkkel dolgozunk, nekünk nagyon fontos a fizikai állapot, és a fizikai állapot mellett, ami még talán a legfontosabb, az a szellemi egészség, mert ha mentálisan és szellemileg valaki nincs rendben, az előbb-utóbb a testére is kiütközik, szóval ez a kettőnek az összhangja a legfontosabb, hogy fizikális és mentális egészség az rendben legyen.
0: Kiknek ajánlod ezt a hivatást? Tehát ha valaki pályaválasztás előtt áll, mi az, amit mindenképpen mérlegeljen?
1: Hát elsősorban olyan embereknek ajánlom ezt a szakmát, akik vagy gyerekkoruk óta táncolnak, vagy kiskamaszkoruk óta táncolnak, és nem tudják enélkül elképzelni az életüket. Én mindenkinek azt mondtam, akit eddig tanítottam, vagy volt lehetőségem beszélgetni nálam fiatalabb táncosokkal, csak akkor választja ezt a pályát, hogyha ez az élete, és nincs B-opciója.
0: Milyen testi adottságok jók, ha megvannak? Tehát például a magasság az előny ebben a hivatásban, nem?
1: Hát szintén a férfi testről tudok beszélni, ugye saját magamból kiindulva. Én nem láttam még hátrányát annak, hogy magas vagyok, én 186 centi magas vagyok. Ennek én még nem láttam hátrányát, sőt, inkább előnyét, mert én ugyanúgy tudok dolgozni egy magasabb kolléganőmmel, mint akár egy alacsonyabb kolléganőmmel. Viszont egy alacsonyabb fizikumú férfi táncosnak nagyobb kihívás az, hogyha egy nála magasabb, vagy vele egy magas kolléganővel kell partnerbe táncolnia. Szóval a magasság az mindenképpen egy előny tud lenni, illetve a fizikai, férfiként a fizikai állapot, hogy ha egy emelés van, ha egy partner munka van, akkor feltétel nélkül bízzon benned a partnered, hogy ne legyen egy pillanatnyi gondolat se benne, hogy ő most honnan leeshet, vagy baja eshet. Szóval egy olyan fizikai állapotot kell tartani, ahol nem csak saját magadnak, hanem a kolléganődnek is, és a kolléganőidnek is egy olyan bizalmat tudsz adni a fizikai állapotoddal, hogy tudják azt, hogyha van egy emelés, akkor rád számíthatnak.
0: Ha már beszéltünk az egészségről, akkor az étkezést is mindenképp említsük meg. Mi az, amit ehhez, vagy kell valamiféle diétát tartanod?
1: Én szerencsés vagyok, mert nekem a genetikám hál' Istennek olyan, hogy én nagyon nehezen hízok, bár az utóbbi időszakban azért, hogyha nem mozgok olyan aktívan, például egy nyári időszakban, akkor azért rám is szaladnak fel a plusz kilók, de hál' Istennek, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan megy is. Én úgy gondolom, hogy az én esetemben inkább az a fontos, hogy változatosan táplálkozok, ez köszönhető páromnak, de leginkább az, hogy tényleg, hogy meglegyen az, hogy változatos legyen az étrend, viszonylag egészséges legyen az étrend, és nyilván annak, akinek a genetikája, nem olyan szerencsés genetikai adottságai vannak, mint egyes embereknek, mint például nekem is, az természetesen jobban odafigyel arra, hogy mit és mennyit eszik. Nekem hál' Istennek ilyen problémám nincsen.
2: Most zenélünk, utána folytatjuk majd ezt a beszélgetést.

0: Három kérdésünk van tehát önökhöz, mindhárom megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és megnyerjék vagy az egyik könyvet, vagy a páros mozi belépőt Miskolcra. Az Uránia terem és a Béke Art mozi kínálatából választhatják ki a következő egy hónapban, hogy melyik normál áras filmet szeretnék megnézni. Érdemes tehát velünk játszani, a Miskolcon és környékén élők pedig moziba is mehetnek, ha velünk játszanak. Kérdéseink pedig a Rerum Novarum kezdetű enciklikát, melyik pápa adta ki, kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának, illetve melyik évben lett Elvis Presley Budapest posztumusz díszpolgára. Ha mindhárom megfejtés megvan, akkor tercsezzek a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot.
1: Benhard Leventével, a Miskolci Balett táncművészével beszélgetek, hogyan is néz ki egy próba, hogyan kezdődik, milyen felépítése van, gondolom, bemelegítéssel.
2: Nálunk a bemelegítés az ugye a reggeli balettóra. Amikor elkezdünk próbálni, onnantól kezdve már csak a darabbal foglalkozunk. Mindenkinek a saját felelőssége az, hogy a balettórán kellő hőfokra melegítse a saját izomzatát, a saját testét, hiszen a próbán már nincs idő arra, hogy még ezzel foglalkozunk, és erre várjunk, hogy valaki bemelegítsen, hanem ott már készen kell állni arra, hogy föl kell emelni valakit, meg kell mozdulni. Minden próba folyamat úgy kezdődik, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy általában egy olvasópróba, ez most tánc esetében kicsit furcsának tűnhet, de egy olvasópróba nálunk úgy néz ki, most például a Toldit próbáljuk, kezdtük el próbálni. Ez nálunk úgy néz ki, hogy megnéztük most a Toldinak a rajzfilmjét, és nekem nagyon sok külföldi kollégám van, a Miskolci Balettből rengeteg külföldi kollégám és kolléganőm van. Nekik például, ők kaptak egy példányt, ami le van fordítva angol nyelvre, hogy ők is értsék a szöveget, és hogy mikor, melyik jelenetben mit, milyen érzést és milyen motivumsort szeretnénk átadni a nézőknek. Szóval egy olvasópróbával kezdődik, és utána jön a koreografálás tánc esetbe. Színészeknél, amikor operettet vagy musicalt játszunk, akkor pedig először szituációs jelenetek vannak, amikor igazából a koreográfus foglalkozik velünk, de először még csak statisztálunk, és először a rendező mondja el a koreográfusnak, akivel partnerbe dolgozik, hogy ő mit akar és milyen szituációt szeretne látni, és akkor ehhez mérten tud dolgozni a koreográfus velünk utána, és mi már ennek a hozadékát tapasztaljuk és próbáljuk, amikor már a koreográfus tudja azt, hogy a rendező mit szeretne látni.
1: Előfordul, hogy nem illetek össze mondjuk a táncos pároddal, és akkor csere van?
2: Hát azért általában, akikkel dolgozunk, koreográfusok, illetve Attila vezetőnk is, átlátja annyira a társulatnak az összetételét, hogy ránézésre is meg tudja mondani azt, hogy ki kivel tud jól dolgozni és jól partneringelni, de nagyon sokszor hivatkozik ránk, hogy mi kivel szeretnénk dolgozni, vagy kivel érezzük úgy, hogy egy adott koreográfia kitűnően tud működni majd a nézők előtt is.
1: Előadásokon és próbákon kívül is szoktál táncolni? Tehát jártok olyan helyekre, ahol szoktál táncolni?
2: Régen sokat jártam, az elmúlt másfél-két évben már kevesebbet, mert táncolok eleget a színpadon és a próbateremben, most már inkább, amikor szabad időm van, akkor inkább a természetben töltöm a szabad levegőn.
1: Melyik tánc műfaj a kedvenced?
2: Hát ez így, hogy kedvenc, nehéz megfogalmazni, mert mindegyikben van valami, ami számomra pozitív. Talán a modern kortárs tánc áll hozzám a legközelebb, és talán az is áll nekem legjobban, de én nagyon szeretem a néptáncot is, néptáncoltam kicsi gyerekkoromtól kezdve. Én például azt is nagyon szeretem, mert nagyon, nagyon virtuóz a ritmus világa, hogy váltja a ritmust, hogy tudja használni, hol tud az ember hangot kiadni a testén, akár egy csapással, akár tapssal, akár csak egy csettintéssel. De a balett meg például ad egy olyan alapmozgás koordinációt, amit meg talán a többi műfaj nem ad meg, egy olyan testtudatot.
1: Milyen zenét hallgatsz a hétköznapokban?
2: Hú, hát én zenei mindenevő vagyok igazából, amit elém raknak, azt meghallgatom. Nyilván én is, mint a legtöbb korombeli, hallgatom a mai slágereket, az Ariától kezdve a mai hírességekig, de például nagyon szeretem a 80-as, 90-es évekbeli zenéket, sőt, hogyha például egy bárra elkeveredek párommal, vagy a társulattal, akkor például csak ezeket a 90-es évekbeli zenéket szeretjük hallgatni, mert talán ezek a legjobban táncolhatóak.
1: a táncosok élete egy kicsit speciális, nem csak kicsit, de természetesen olyan szempontból is, hogy éjszakai életet éltek nagyon sok esetben, sokáig kint maradtuk, és ez egy magánéletre azért egy kicsit veszélyes lehet ez a fajta felfordított életmód, ugye?
2: Igen, nem feltétlenül család és párkapcsolatbarát. Ez nekem is szerencsém van, egy nagyon megértő és nagyon támogató párom van, aki támogat a szakmámban és a magánéletben, és természetesen rengeteg megértés szükséges tőlük, és nagyon sok elfogadás ahhoz, hogy ez élhető legyen ez az élet, hiszen vannak olyan előadásaink, aminek 10:30-kor van vége.
1: Mi a helyzet a rajongókkal? Vannak rajongók, szokták kapni leveleket akár interneten, vagy hát mostanában elsősorban inkább interneten, vagy akár a színházban, vagy a balettban, hogy elismerik a művészetedet szerinted ilyen szinten is, vagy így is?
2: Hát, hogy rajongóim vannak, azt nem tudom. Nem szoktam kapni üzeneteket, nagyon-nagyon ritkán, amikor egy-egy komolyabb szerepben tűnök föl, például most az Aranyemberben, mint Kacsuka Imre. Kaptam gratulációkat a premier után, legfőképp, amikor a premiért eljönnek megnézni a színész kollégáink, akkor legtöbbet tőlük, de van olyan, hogy egy-egy nézőtől is kapunk gratulációkat, de így, hogy most rajongói leveleket, vagy stb. Ilyeneket nem nagyon szoktam.
1: Mi a terved? Meddig lehet táncolni, táncművészként meddig tervezel a színpadon maradni, és közben tanítasz is, ugye?
2: Hát, hogy meddig tervezek a színpadon maradni, az minden embernél, én úgy gondolom, hogy testfüggő, hogy kinek meddig bírja a teste. Én úgy gondolom, hogy az egészséges, hogy ilyen férfiaknál az ilyen 35 és 40 éves kor közötti időszakban valahol, amikor már be kell látni azt, hogy lehet, hogy az utolsó éveink következnek, már azért az már nagyjából a pályánknak a vége. Férfiak esetében, bár sok hölgytáncos esetében is még a 35-40, akár még 40 fölött is állnak színpadon. Ez mindenkinek a saját fizikai és mentális állapotától függ, az én véleményem szerint, hogy ki meddig áll színpadon és meddig érzi jól magát a színpadon. Igen, most fogok elkezdeni tanítani majd. Most először óvisokat és kisiskolásokat. Nekik igazából egy ilyen kicsi lemozgatást így a nap végén, nap elején azért, hogy egy kicsit az óvónőknek talán könnyebb lesz utána velük a dolguk, nap végén pedig a megmaradt energiákat kicsit még ledolgozzuk, és akkor jövő tanév szeptemberétől meg majd meglátjuk, hogy talán esetleg lehetőségem nyílik az idősebbeket is tanítani.
1: Van olyan, hogy álom szerep?
2: Hát mindig van, aztán mindig változik. Én abba hiszek, hogy a szerep mindig megtalálja magának a táncost. Szóval igazából nem feltétlen az, hogy mi választjuk azt, hogy mit szeretnénk táncolni, hanem inkább a szerep találja meg a táncost, és összeérnek előbb-utóbb. Például most nekem ilyen az Aranyemberben a Kacsuka Imrének a szerepe, hogy én sose gondoltam volna, hogy a Kacsuka Imrét fogok táncolni egyszer egy Aranyember előadásban, de nagyon szeretem ezt a szerepet, és én úgy gondolom, hogy ez egy új kihívás volt számomra, amit minden is köszönök Kozma Attilának, hogy lehetőséget adott, hogy ezt a szerepet eltáncoljam.
1: Gyakori az izomláz?
2: Évad elején igen, aztán amikor már nyárból visszalendülünk, akkor kicsit könnyebb, aztán mindig attól függ, hogy éppen milyen darabot vagy milyen előadást csinálunk, és hogy ez milyen mozgást és mennyire intenzíven igényli az izomnak a használatát, de azért eléggé.
1: És ha már láz, akkor a lámpalázzal mi a helyzet?
2: Hú, hát nem is tudom megmondani, hogy mikor voltam utoljára én lámpalázas. Mindig van egy druk előadás előtt. Nyilván ez, minél többet játszunk egy adott darabot, annál kevésbé érzékelhető, meg annál kevésbé zavaró, de én úgy gondolom, hogy aki színpadra megy, akkor kell abba hagyni, amikor már nincs benne ez a druk, ez az előadás előtti druk, mert akkor valami vagy a magánéletben, vagy a munkahelyen valami kizökkenti az illetőt, és akkor ott valami nincs rendben, szóval egy egészséges druknak én úgy gondolom, hogy kell lennie minden előadás előtt.
1: Mi a helyzet a példaképekkel? Vannak példaképek, akiknek követed a munkásságát, akár kortársak, vagy pedig akár a múltból? Vannak ilyen emberek?
2: Én úgy gondolom, hogy fontos példaképeket állítani, és ha nem is feltétlen az ő útjukat követni, hanem inkább belőlük meríteni, hogy te hogy lehetsz több. Mert én úgy gondolom, hogy a példaképek az én szakmámban, a mi szakmánkban az úgy van, hogy te hogy tudod beleépíteni a saját karakteredbe és a saját személyiségedbe azokat az esetleg technikai vagy személyiségbeli dolgokat, amiket ő képvisel, és hogy te ezáltal hogy lehetsz jobb. Természetesen nekem is van ilyen, az egyik példaképen például a kollégám Dávid Patrik, aki nekem mai napig segíti a munkámat, és nagyon sokat tanulok tőle, mint a színház, mint pedig a tánc terén.
1: A szülők mit szóltak, amikor megtudták, hogy te táncos szeretnél lenni?
2: Nagyon támogatóan álltak hozzá. Hát amikor pályaválasztás elé és gimnázium választás elé került a sor, akkor én nem is akartam megjelölni másik gimnáziumot, csak a művészeti gimnáziumnak a tánc tagozatát. Aztán anya mondta, hogy csak meg kéne jelölni még egyet, de ők is abba bíztak, hogy az, ami az én álmom és az én célom, az teljesüljön, és hogy ebbe tudjak dolgozni, és hogy ezt tudjam minél magasabb szintre emelni.
1: Ilyennek képzelted a táncos szakmát gyerekként, szerinted?
2: Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert amikor kisiskolásként, meg első és gimnazistaként így néztem a nagy táncosokat YouTube-on, vagy a pécsi balett táncosait, vagy akik éppen a pécsi fesztiválra meg voltak hívva, különböző magyar társulatoknak a munkáit, akkor mindig csak azt láttam, hogy milyen szép, és hogy ez mennyit tud adni az embereknek a szürke hétköznapokban. Aztán, amikor már ezt belülről láttam, akkor tapasztaltam meg azt, hogy emögött mennyi munka van, mennyi áldozat van, hogy a nézőket napról napra egy kicsit ki tudjuk zökkenteni, akár egy pár órára, tényleg ebből a mókuskerékből, amiben élünk. Én nem tudok rosszat mondani a szakmámról, mert nyilván, hogyha nem szeretném, nem csinálnám, nekem ez az életem, én enélkül nem tudnék létezni.
0: Zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk bejátszásunkat.

0: Még egyszer utoljára jöjjön a három mai kérdés azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba. A Rerum Novarum, azaz új ügyek kezdetű encikliket melyik pápa adta ki? 16. Gergely, 13. Leó, boldog 9. Pius vagy 15. Benedek? Kit neveznek az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának? Bíró László József, Rubik Ernő, Herman Otto vagy Bánki Donát? Illetve melyik évben lett Elvis Presley Budapest posztumusz díszpolgára? 2009, 2011, 2013 vagy 2015? Számunk 36-os körzet 510-610. Technikus kollégám várja a helyes megfejtéseket. Jelezzék neki, hogy könyvet szeretnének-e nyerni, vagy pedig moziba mennének Miskolcon a következő egy hónapban. Kiválaszthatják, hogy melyik filmre ülnének be másodmagukkal. A mozi műsort megtalálják a cinemis.hu oldalon. A normál áras filmekre vonatkozik az ajánlat, tehát játszanak velünk, érdemes. Most következik az utolsó bejátszás részlet, utána zenélünk, sorsolunk, és megtudhatják, hogy ki a mai három nyertesünk.
1: Ha van egy-egy sikeres darab, amit nagyon sokszor előadtok, és előtte nagyon sokszor elpróbáltátok, akkor nem monoton, vagy nem lehet megunni ezt, hogy ugyanazokat a mozdulatokat ugyanakkor gyakorlod?
2: Hát igazából sok esetben itt már az izommemórián van a hangsúly, mert aki nem táncol, sokan nem is tudják elképzelni azt, hogy igazából mi a színpadon nem a mozdulatokra gondolunk már, mert mögötte van egy 5-6-7-8 hetes próbafolyamat, ahol összeraktuk ezt a darabot, összeraktuk a koreográfiákat, összeállt úgy, ahogy a néző a végleges állapotát látja a színpadon, és igazából mi, amikor a színpadon vagyunk, akkor már nem a mozdulatokra gondolunk, hanem a mozdulatnak a mögöttes tartalmára, hogy mi az, amit szeretnénk átadni a nézőknek, és igazából, hogy a kérdésedre válaszoljak, mindig találunk valami újat a darabba, ami esetleg nekünk fejlődés, mert mélyebben tudjuk átadni azt, amit előtte 10 előadással nem tudtunk annyira mélyen átadni, és esetleg a kevésbé fontos dolgok, nem az, hogy átsiklunk fölötte, de hogy inkább a lényeges dolgokra tudunk jobban fókuszálni, és még jobban építeni előadásra előadásra a karaktereinket, és azt, amit a néző lát. Ezért szoktam én azt javasolni például, hogy ha valaki lát egy premiért, az jöjjön el 10 előadás múlva, mert ugyanazt az előadást fogja látni, csak lehet, hogy teljesen más reakciót vált majd ki belőle, mert belőlünk is más reakciót vált ki, amikor már 11-ére játsszuk azt, és már teljesen bele tudtunk mélyülni a karakterünkbe.
1: A premiereket meg szoktátok ünnepelni? Tehát van egyfajta ilyen akár zártabb ünnepség?
2: Igen, ez általában úgy zajlik, hogy lemegy az előadás, lemegy a tapsrend, amikor ugye a nézők megtapsolnak minket az előadás után, és általában, amikor a nézőközönség kiürül, akkor a színpadon szokott lenni egy kis ünnepség, egy kis pezsgőzés, egy kis éppen az adott darab címével ellátott torta, és akkor a vezetőség, illetve akik dolgoztak a darabon, rendezők, koreográfusok, attól függ szintén, hogy egy balett előadásról beszélünk, vagy egy színházi előadásról, akik dolgoztak benne vezető szerepbe, koreográfusok, rendezők, az igazgató úr szokott még beszédet mondani, mert ők általában meg szokták nézni a premiéreket, és akkor ők szoktak egy kis beszédet mondani, és akkor utána egy kicsit kötetlenebb összejövettel szokott lenni a színháznak a büféjében, ahol megbeszéljük az elmúlt 6-7-8 hetet, és kicsit mindenkiből kijön a feszültség ilyenkor, mert lényegében egy új darabnak a végére értünk, és onnantól kezdve már úgymond csak játszani kell.
1: Mennyi idő alatt készül el egy darab? Hogyha mondjuk egy komolyabb darabról van szó, sok mindentől függ, gondolom, hány szereplős, ilyesmi, de mennyi idő a kezdetétől, tehát, hogy a kezetekbe kapjátok?
2: Hát, rettentően változó. Igazából ez attól is függ, hogy hány jelenleg futó darabunk van, és ugye jelenleg futó darabok közben próbálunk egy új darabot, egy új bemutatóra, vagy pedig az évadra visszajöve egy vadonatúj darabot próbálunk úgy, hogy még nem játszunk. Általában úgy szokott zajlani ez a történet, hogy mielőtt elmegyünk a nyári szünetre, előtte csinálunk egy előbemutatót a jövő évi darabhoz, és amikor visszajövünk a nyári szünetről, akkor csak felújítjuk, és ezt már elkezdjük játszani, de általában olyan 5 és 8 hét között szokott lenni, ez nyilván szereplők és műfaj függő.
1: beszéljünk a ruhatáratokról, gondolom minden egyes darabhoz más ruha illik, és szoktatok is átöltözni, akár darab közben is. Előfordul, hogy olyan ruhát tesznek elétek, amit nem szeretnétek viselni, vagy kényelmetlen, vagy bármi a ruhákkal kapcsolatban?
2: Hát általában minden darabnak van egy jelmez és díszlettervezője. Általában azért a jelmeztervező figyel arra, hogy számunkra kényelmetlen ruhadarabban ne menjünk a színpadra, mert persze akkor az a mi játékunkat is nem segíti, hanem visszahúzza. Hát természetesen a díszlet, a jelmez és minden más azért van, hogy a mi munkánkat segítse, ne pedig hátráltassa. Elég sok ruhánk van. Van olyan darab, ahol van akár 4-5-6 darab ruhánk is, de van olyan, például nekem az aranyember, ahol 3 ruhám van. Nem, nagyon ritka az olyan előadás, ahol csak egy ruhába vagyunk.
1: És a cipő is nagyon fontos, gondolom. Ez szabványcipő, táncos cipő, valamelyik márkának a terméke. Hogy választasz cipőt?
2: Ez is sok összefüggős, mert ha darabra kapunk cipőt, akkor azt a jelmeztervező és az adott koreográfus leülnek, és egy tervelfogadás keretein belül megbeszélik azt, hogy mi a legjobb lábbeli a jelmez az adott jelmezhez, illetve mi a legkomfortosabb a táncosnak, hogy szintén a munkáját tudja segíteni, hogy véletlenül sem azért ne tudjunk megcsinálni egy mozdulatot, mert esetleg a cipő hátráltat. Szóval ez is egy nagy kooperációs munka a koreográfusok és a jelmeztervezők között. Illetve hát a balettórához, a balettréninghez minden reggel, hát ott a balettcipőt hordunk, és ez igazából kinek mi a preferencia, hogy a balettcipő talpán lévő bőr, van, aki szereti, hogyha keményebb, akkor kicsit kevésbé kezdi ki a lábát a sok forgás, meg a sokféle talponállás. Van, aki azt szereti, hogyha puhább, mert akkor nem kell annyira megdolgoztatni a lábfejet, nem töri föl annyira az embernek a lábát. Ez kinek mi a saját preferenciája?
1: Érdekes lehet például az, hogyha valamelyikőtök beteg lesz, ezt hogy oldjátok meg? Tehát egy szerepet, egy táncos szerepet többen is megtanultok?
2: Hát most már évek óta egy szereposztásunk van táncos daraboknál. Ez általában úgy zajlik, hogy ha nem a főszereplő betegszik le, akkor úgy vannak összerakva a koreográfiák, hogy általában nem az, hogy pótolható, de vagy arra az egy előadásra kihagyható az a hely, amelyik táncos éppen lebetegszik. Nyilván, hogyha főszereplő betegszik le, és annyira beteg, hogy nem tud színpadra állni, akkor végső esetben elhagyjuk az előadást. De ez már csak a nagyon végső eset, mert volt idén is olyan kolléganőm, aki hiába volt beteg, jött és megcsinálta az előadást. Én is csináltam már lázasan és betegen előadást, szóval mindent a nézőkért.
1: És ha már a nézők, akkor arról is beszéljünk, hogy egy fix mag jár hozzátok nézőként, vagy pedig ez nagyon változik, ez a társaság?
2: Vannak olyanok, akiket már így ránézésre megismerünk, mert rengeteg előadáson ott vannak, sőt majdnem mindegyik előadáson ott vannak, akiket már látásból ismerünk, sőt akár az utcán is köszönnek, vagy esetleg a színház előtt, amikor beszélgetünk, akkor oda jönnek gratulálni, vagy beszélni egy pár mondatot, de úgy vettem észre az utóbbi időszakban, most már elkezdtek a fiatalabbak is járni színházba, változó, most hál' Istennek változó, akik jönnek, de én úgy gondolom, hogy van egy mag, aki majdnem minden előadáson ott vannak, és nagyon szeretik és támogatják a színházat, és körülöttük ez a nézőközönség váltakozik. Én úgy vettem észre itt az elmúlt időszakban, hogy azért egész sokan járnak a fiatalabbak közül is.
1: Levente, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.

0: Megtörtént a sorsolás, és hamarosan elárulom, hogy ki a mai három nyertesünk, de előbb a megfejtésekről a Rerum Novarum, azaz új ügyek kezdetű enciklikát 13. Leó pápa adta ki. Herman Ottót nevezik az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának, Elvis Presley pedig 2011-ben lett Budapest posztumusz díszpolgára. Ezek voltak a megfejtések, a mai nyerteseink pedig a páros mozi jegyet Lengyel Katalin nyerte Sajó Ládról, egy-egy könyvvel lett gazdagabb Hajdú László Geszterétből és Simon Károlyné Erika Miskolcról. Gratulálok a nyerteseknek! Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket. Hétfőn újra játék lesz, Tikovics Ernővel játszhatnak majd, akkor is hívjanak minket. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Németh Tamásnak, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Karkus István, technikus kollégámnak. A stúdióban Domán Vivien vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzom, és további tartalmas napot kívánok. A mai reggel műsorvezetőjét Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívást intéz a fiatalokhoz. Legyél te is digitális misszionárius. Szeretsz videózni? Otthon vagy a TikTokon, Instagramon vagy a YouTube-on? Van ötleted arra, hogyan lehetne a katolikus hitről fiatalosan és hitelesen beszélni? Akkor itt a helyed. Írják. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pályázatot hirdet 16 év feletti fiatalok számára. Olyan alkotókat keresnek, akik szeretnének katolikus tartalmakat készíteni a közösségi médiában, és segíteni kortársaiknak abban, hogy közelebb kerüljenek a hithez, kérdéseket merjenek feltenni, vagy megerősödjenek benne. Jelentkezni lehet egyedül is, de a cél az, hogy 2, 3 vagy 4 fős csapatok kialakuljanak, akik együtt mutatják meg, hogyan lehet a hitről mai módon beszélni. Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyek érsek megköszönte a lelki gyakorlat vezetését Csépányi Gábornak, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. Ezután a főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Ezután a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szupermérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabálycsomagot az országgyűlés elfogadta. Megnyílik az 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagy mértékben felgyorsíthatja a magyar villamosenergia hálózat korszerűsítését, jelentette be a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig megvalósulnak. Azonnali választ vár a legfőbb ügyészségtől a miniszterelnök arra, hogy meghallgatták-e már gyanúsítottként Orbán Viktor volt kormányfőt és Hajdú Jánost, a TEK leváltott vezetőjét az aranykonvoj ügyében. Magyar Péter a közösségi oldalán egy kiszivárgott iratra utalva várja a válaszokat. A 444.hu egy birtokába került ügyészségi dokumentumról írt, amely az ügyben lényegi döntést, utasításokat hozó személyek között említi Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Hajdú Jánost a terror elhárítási központ volt főigazgatóját is. Olvasható az Inforádió oldalán. Szombatig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvény módosításához. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 ezer reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátum korlátozást a többség még lejjebb vinné 8 évre. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen, derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék egész nap nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.

hívja. Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a 2 napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: Közélet. Délelőtti magazin.
2: Vasas Pált, a zsűri elnökét hallották a Matyó Kertbarátok Egyesülete szervezésében megrendezett Matyó Torta versenyről. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Virincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra! További kellemes rádiózást kívánunk. Köszönöm, hogy ilyenkor hétfőn délelőtt szakított időt ránk, és el is mondta, hogy ismerjen a rádiót, mégpedig egy személyes kötődés kapcsán, ugye?
3: Igen, így van. Katonapüspök atya, ugye egri segédpüspökként szolgált hosszú éveken keresztül, és ő hát annak idején, amikor megszületett, 1920-as évek vége fel, ha jól emlékszem, 1928-ban született püspök atya, akkor még Tápiósújban született, aztán ugye ez a Tápiósúj és Tápiósáv település egyesüléséből lett a mai Sűjsáv, tehát mondhatjuk, hogy ő ennek a városnak, akkor még falunak a szülöttje.
2: Igen, és hát tulajdonképpen mindig nagyon nagy szeretettel említette, amikor beszélgettünk a szülőhelyét, ott a plébánia környékét, a templom melletti részt. Tulajdonképpen azért ez egy olyan központi hely itt a Tápió mellett, ugye, mert hát a Tápió folyó, mint mondta, köti össze önöket, a Tápió melletti településeknek szinte mindenkinek Tápió a neve, az önöké így az összevonás miatt nem az lett, de egyébként akkor lett város, amikor összevonták újra.
3: Nem, sokkal később, az összevonás 1970-ben történt, a második összevonás, mert hogy volt már egy 1950-ben is, aztán az 54-ben ugye volt egy szétválás, és 1970-ben volt ez a második összevonás. A városi címet 2013-ban kaptuk meg, és hát valószínűleg azért, amit ön is mondott, hogy valamilyen szinten ez egy központi hely, közlekedésileg, gazdaságilag egy picit egy ilyen mikrotérségnek a központjaként lehet értelmezni Sűrűsávot, itt Úri, Kóka, Tápió, Szecső, talán ők tekinthetők valamilyen szinten Sűrűsávnak a vonzás körzetének, bár ez azért nem egy klasszikus vonzáskörzet, mint a nagyvárosok környéke, inkább egy mikrotérségi központról beszélünk.
2: Helyesebben mondhattam volna én is, hiszen a központ itt mindennek a központja Budapest. Szinte meghatározza a sűrűsávhiak életét, a kókaiakét is, és mindenkit, aki itt van Budapest környékében, fél óra, háromnegyed óra vonattal, illetve autóbusszal, mindennel gyalog kicsit tovább tartana, de lényeg az, hogy azért meghatározó az abban, ugye, hogy így az embereknek a zöme arra keres munkát azon a területen. Igaz? Vagy azért lehet egy kicsit ezen módosítani, legalábbis árnyalni?
3: Ez így van, tehát az emberek túlnyomó többsége Budapestre ingázik Sűrűsávról is. A budapesti munkaerőpiac az nyilván óriási, jobbak a jövedelmi viszonyok, mint a vidéki térségekben, tehát nagyon sokan vállalják azt az áldozatot, hogy naponta 2-3 órát is akár utazzanak a munkahelyükig, hiszen valóban mondjuk 35-36 perc a vonattal az út, de azért a budapesti tömegközlekedést is ide számolni, vagy hogyha autóval indul el az ember, akkor a dolgokat is beleszámolva, akkor tényleg azért 2-3 órát erről beszélünk összességében oda-vissza, de vállalják ezt az áldozatot, mert jobb jövedelmi helyzetbe tudnak kerülni, hogyha Budapesten vállalnak munkát. Ezzel együtt azért itt a térségben, vagy akár itt helyben, Sűrűsávon is sokan tudnak dolgozni. Van néhány nagyobb foglalkoztatónk, akik hát egy kiemelkedő, aki ilyen 4 és 600 fő közötti létszámmal dolgozik, de szépen zárkóznak fel, most már van 2 olyan vállalkozás is, akik ilyen 100 főt foglalkoztatnak, tehát a nagyobb cég, akiről beszéltem először, ők például nem is tudják a teljes munkaerőigényüket helyben kielégíteni, ők a térségből szedik össze autóbuszos járattal a dolgozókat és szállítják ide minden műszak kezdésre. Úgyhogy, tehát összefoglalva igen, valóban mondjuk a munkavállalóknak a 50-60% közötti része az Budapesten vállal munkát, és miután helyben nincsen középiskola, ezért a diákoknak a legnagyobb része szintén Budapest irányába utazik napi szinten, esetleg még a Nagykáta jöhet szóba, ott van egy gimnázium, ami viszonylag könnyen és gyorsan elérhető, kevesebben monorral, Gödöllőre, mert hogy ott oda nincs olyan jó közvetlen tömegközlekedési kapcsolat, tehát, de oda is járnak azért néhányan, vagy esetleg még Gázberénybe is tudom, hogy középiskolába járnak néhányan.
2: A közlekedés az meghatározza, könnyen tudnak utazni, az biztos, a gyerekek még jobban szeretnek a középiskolán sok utazgatni, mint helyben, bár nem hiányzik azért úgy az imidzséhez a városkának, hogy kéne egy gimnázium, és akik jobban kötődnek ide, talán. Én így gondolkodom tanárként magamban, hogy milyen jó. Tehát így hozta a történelem.
3: Igen, soha nem volt. Ugye, igazából ez abból is adódik, hogy régen két pici falu volt ez. Tehát 3-4 ezres falvakról beszélünk, Tápiósi és Tápiósáp, és az egyesítés után, 1970 után sem alakítottak itt ki egy nagyobb közintézményt, tehát akár egészségügyi intézményről is beszélhetünk, tehát szakorvosi ellátás sem volt itt soha, meg középiskola sem működött, és hát szerettünk volna nyilván, de látva a csökkenő gyermeklétszámot, nem sok esélyt adtunk ennek, hogy itt valaha is középiskola tudjon kialakulni, hiszen az ország népessége is csökken, és ezáltal a térségbeli középiskolás gyermeklétszámban is csökkenés mutatkozik. Ezért azt látjuk, hogy a környező középiskolák is igazából versenyeznek, küzdenek a diákokért, és emellett egy újabb iskolának a megjelenésére nem sok esélyt láttunk, és hát mindeddig nem is sikerült, hogy azt megoldani, hogy itt középiskola nyíljon.

0: A maga problémáival, ugye egyszer megyéhez tartozik, egyszer a városi önkormányzathoz. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok probléma van az oktatás ügyel például. Ugye mindenki abba köt bele először, amikor szeretne valamit felmutatni. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyébként, hogy ugye egy kicsit szétnyúló településről van szó, de ha ezt központnak vesszük ezt a részt, akkor ez itt rendezett szembe egy óriási művelődési ház, hogyha látom, itt is szétnéztem, jöttem fel a lépcsőn, hát olyan tágasság van, hogy hát megirigyelhetnék sokan a modern épületet, és mondta, hogy most adták át.
1: Igen, Európai Uniós támogatásokból azért sok mindent meg tudtunk csinálni az elmúlt években. Tudtunk utat építeni, tudtunk a településközpontot kialakítani, egy ilyen parkosított településközpont, amiről valószínűleg gondolt rendezettség címen itt a környékünkön, ami látható, valamint ennek az épületnek a bővítését is uniós támogatásból tudtuk megvalósítani, és hát ez valóban nemrég költöztünk ide-vissza, tehát annyira friss és új ez az élmény, és hát valóban egy kicsit már a városi ranghoz méltó városháza tudott itt létesülni.
0: Akkor itt a szobán belül nincs meg a házam belül probléma, de gondolom, hogy nap mint nap meg kell küzdeni önnek is, és hát mindenkinek, aki akármilyen települést vezet azzal, hogy rendben legyenek azok a közszolgáltatások, amelyeket ugye már megtettek eddig, tehát mindenük van, ez már szinte természetes, de a fenntartása. Azt gondolom, hogy az súlyos teher sok esetben.
1: Hát itt sok mindenről beszélhetünk, intézményi hálózatról, illetve közművekről. Mind a két területről ejtek pár szót, tehát nyilván mindenünk megvan ma már közművellátottságban is, tehát a csatornahálózat volt az utolsó, ami kiépült, és ezért nagyon, nagyon sokat kellett dolgozni, és nagyon sokára lett meg, 2014-re épült ki itt a térségben a csatornahálózat, nem csak Sűrűsnápolyon, hanem az egész Tápióvidéken. Akkor már itt a környéken gyakorlatilag mindenhol rendelkezésre állt a csatorna, tehát tényleg későn tudtuk ezt megépíteni, de azon túl, hogy megvan az összes közművünk most már, a vízhálózatunk sem olyan nagyon régi, 40-45 éve létesült körülbelül itt a vízhálózat, az utolsók közt egyébként az is, a 80-as évek végén. Mégis a vízhálózat tekintetében azért egy olyan problémával küzdünk, nem csak mi, az országban nagyon sokan, de mégis valahogy, mintha ez nálunk egy picit fokozottabban jelen lenne, hogy rendszeresek a csőtörések, és ezek a csőtörések, ezek sokszor nem olyanok, hogy nyomás alatt és gyorsan megjavíthatók, hanem a gerincvezetékeknek a hát elég drasztikus hibája, amikor 4-5 méteres hosszanti repedések keletkeznek a vízcsöveken, az abszolút nem jelenthető kis problémának, és olyankor egészen biztos, hogy a település egy részén vízhiány van. És hát ezt a problémát, ezt mindenképpen valahogy meg kell oldanunk. Most erre kaptunk egy kormányzati támogatást itt valahogy a múlt év végén, és ennek az elköltése ez most van folyamatban. A közbeszerzést indítjuk el hamarosan a tervezésre és a munkálatokra. Az a tervünk, hogy néhány kilométernyi gerincvezetéket kicserélünk azokon a területeken, ahol a legtöbb ilyen hiba volt. És ettől azt reméljük, hogy majd jobb lesz a helyzet, és kevesebb csőtörés lesz a városban. Hát emellett egyébként mindenünk van, úgymond, tehát van bevásárló központunk, egy ilyen szupermarket méretű Tesco-nk, de az emberek mégis azt várják, hogy itt nagyobb üzletek is megjelenjenek. Tehát általában egy Lidl-t szoktak emlegetni, vagy éppen egy Aldit, viszont hát aki az elmúlt időszaknak a jogszabályi környezetét ismeri, az pontosan tudja, hogy ezek a nagy áruházok, ezek stoppolva voltak, tehát nem lehetett ilyeneket építeni, csak egy bizonyos bizottságnak, egy Hajdú-Bihar megyei bizottságnak a jóváhagyása mellett, úgyhogy nem nagyon tudott zöldmezős beruházásként itt létrejönni semmilyen új, nagyobb áruház sem. Most talán ebben lesz változás, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy valamelyik nagy üzletlánc még megtelepedjen Sűrűsnápolyon. Azon túl, hogy az emberek nagy része ma már azért interneten meg tudja vásárolni házhoz szállítással az áruféleségeket, mégis erre igény mutatkozik folyamatosan a településen. Aztán az intézményi hálózat, itt Nagykátai járásban például a bölcsöde volt az, ami hiányzik volt, és nem volt.
0: Mindenütt szinte.
1: Igen, és 2000 2010-ben, amikor mi elkészültünk a Sújsepi bölcsöde megépítésével, akkor, és átadtuk ezt a bölcsödét, akkor a Nagykeletei járás első és egyetlen bölcsödéje volt a mi bölcsödénk. Ma már a járás majdnem minden településén megvan a bölcsöde, viszont most már azzal nézünk szembe, hogy az akkor megépített 54 férőhelyes bölcsöde, amit kezdetben úgy tudtunk megtölteni, hogy tényleg a szecsőieket, az úriakat is fel lehetett venni, ma már ott tartunk, hogy csak sűrűsápiak vannak a bölcsödében, és mégis van, akit el kell utasítanunk, mert nincs elég férőhelyünk, tehát már ilyen férőhely problémákkal is küzdünk, például a bölcsödében, óvodában is van férőhely problémánk, hiszen a népességünk folyamatosan növekszik. Nem drasztikus mértékben, de azért évente egy ilyen 50-100 fővel folyamatosan nő a népességszám, most olyan 8700 körüli létszámot számlálunk, és hát óvodai férőhely tekintetében most már eddig 12 csoporttal működtünk, a 12. csoportot valamikor 2012-ben tudtuk megépíteni, és most egy újabb bővítésen gondolkodunk. Elnyertünk egy uniós támogatást egy 5 csoportos új óvoda építésére, ez 2 régi óvodát kiváltana, és egyben egy bővítést is eredményezne egyébként azon a település részen, ahol ez megépülne. Hát itt a tervek már elkészültek, és a közbeszerzés előtt állunk valahol, meg az építési engedélyezés előtt. Úgyhogy vannak terveink, vannak elképzeléseink, meg vannak feladataink, amiket meg kell valósítani ahhoz, hogy a város jól működjön, meg az emberek elégedettek legyenek.

0: kiköltözés, beköltözés vagy születés miatt van. Ugye a kiköltözés Budapestről gondoltam, beköltözés a környező településekről, vagy pedig a helyi fiatalok olyan mértékben tudják ezt produkálni, hogy növekszik a létszám, vagy ez összetettebb probléma ettől?
1: Ez összetettebb. Én azzal együtt, hogy vannak sok gyermekes családok Sűrűsápon, azzal együtt is azt biztosra mondom, hogy nem a helyben népesség növekedés okozza azt az 50-100 fős pluszt, hanem elsősorban a beköltözés. Ez részben Budapestről, részben az ország távolabbi pontjairól, Erdélyből például nagyon sokan jöttek, mostanában ez egy kicsit megállt, de volt időszak, amikor rendszeresen érkeztek hozzánk határon túli magyar lakta területekről is, főleg Erdélyből. Nagyon sok állampolgársági eskünk volt, ezek is most jóval kisebb számban jelennek meg. Tehát elsősorban a beköltözés. Ugye Budapest közelségéről ugye beszéltünk, a budapesti munkaerőpiac sokak számára vonzó azok közül, akik esetleg az ország távolabbi vidékei laknak, és akkor közelebb költöznek Budapesthez, nem akarnak budapestivé válni, de a munkaerőpiac az vonza őket, és ezért mondjuk egy közelebbi településen telepednek le. Ennek is köszönhető, de egyébként Budapestről kiköltöző is jelentős számban jelenik meg a településen.
0: Rögtön a problémákkal kezdtük hétfő délelőtt, akkor legalább egy kicsit fárasztom polgármester urat, de hát ugye nem azzal kellett volna kezdenem, hanem azzal, ami a háta mögött van, illetve itt oldalt, az a később Sűrűsápnak a címere, benne a várossá, ugye? Hogy mikor lett város.
1: Ez a balra mellettem, ez a tápjósi régi pecsétnyomónak a lenyomata, a másik pedig a tápjósápi pecsétlenyomat, és hát ez pedig a sűrűsápi címer. Ugye itt a 1723-as dátumos hirtelen nem is tudom, mire utal, a 97 az pedig akkor fogadhatta el a képviselőtestület nagy valószínűséggel a sűrűsápi címert.
0: És
1: arra utal jó eséllyel ez a felirat itt a címer alatt, tehát ez azt próbálja itt megjeleníteni mögöttem, hogy egyrészt volt egy tápjósúly, egy tápjósáp, és ugye kettő egyesülésével lett egy sűrűsáp, ezek a címerek vannak itt mögöttem. Hát aztán ott a munkahelyem mögött a magyar címer, látható egy fafaragásos magyar címer, ezt az erdélyi testvértelepülésünkről kaptam egyébként, nagyon szép kidolgozású, hát ezt nyilván a rádió hallgatók azt nem fogják látni, de egy nagyon szép magyar címer, illetve a himnusz, amihez tartjuk magunkat.
0: Címerre még

ilyen birtokos, gazdagabb emberek telepedtek le, például a Sőtérek, a Grassalkovics családnak volt egy vadászlakja a Sápi részen, aztán a Hevesi György Nobel-díjas kémikusnak a családja is kötődik a Sápi részhez, hiszen volt itt egy ilyen kastélyuk, ahova nyaranta a Hevesi György nagyon sokszor lejött, és itt tartózkodott mondjuk egész nyáron, és nagyon szép díszkertjük volt, na innen a rózsa. És akkor a címerben van egy ilyen ezüst színű hullámzó vonal a címer közepén, ez a Tápióra utal, ami ugye itt az egész vidéket, tehát patakként ugye összeköti, és hogyha a felső részben látható a búza és a rózsa. Az alsó részben itt a templom ilyen halmokon áll, ez a Gödöllői dombságra utal ez a néhány halom. Az a templom pedig a, hát két temploma van Sűjsertnek, mert Sápon is volt egy templom, meg Sűjben is volt egy templom régen. Ugye katolikus vidékről beszélünk, egyébként mind a két településrész katolikus. Ez a régebbi templomunk, hogy ezt miért ezt a templomot választották ki, valószínűleg azért, mert ez a régebbi. Ez egy gótikus templom, és a templom toronyban fellelt egyik kő feliratából ítélve, amin egy 1498-as dátum volt azonosítható. Ez a templom ez több mint 500 éves ezek alapján, és akkor ebből következik, hogy ez a Tápió vidéknek a, hát, az egyik legrégebbi temploma, ezt így biztosan mondhatjuk, de talán azt is mondhatjuk, hogy a legrégebbi temploma.

0: Azt hiszem, hogy azért érdemes eljönni ide, szétnézni mindenkinek. Bár ugye olyan túl sok műemléket én nem láttam, lehet, hogy én vagyok a hibás, mert talán kétszer voltam, vagy háromszor itt a településen, de olyan nyugodtnak tűnik, annak ellenére, hogy ez a főútvonal itt megy át a 31-es, és azt gondolom, hogy eléggé forgalmas, legalábbis azokban az időszakokban, amikor itt átmennek reggel, illetve délután.
1: Igen, viszonylag nyugodt település vagyunk. Azzal együtt, hogy a 31-es főút is, meg a Budapest-Szolnok vasútvonal is ketté szeli a település tulajdonképpen. A

0: 31-es út az igazából itt a település szélén húzódik, tehát a főút meg a Pesti út ezáltal érintett, de azon túli részeken már ott nem nagyon van lakóterület, tehát még Kápolna utca talán tényleg a templom melletti utca, ami még azon túl húzódik meg az Úri út. A település összes többi része az a 31-estől egy kicsit távolabb helyezkedik el, tehát a 31-es zaja az elsősorban a közvetlen mellette élőket terheli, viszont a vasútvonal az teljesen kettészedi a települést, és annak a zaja, meg annak a forgalma az nyilván sokakat érint, de hát a közlekedés által lesz egy településből központi hely, úgyhogy ha ez nem lenne, akkor vélhetően nem lennénk központi hely, nem lennénk mikrotérség központ, nem lennénk város sem.
1: Tehát valamiért, ugye lehetne azért segíteni aluljáróval vagy felüljáróval, de itt az óriási pénzeket emésztene fel, másra is szükség van. Tehát hozzászoktak az emberek itt azért a várakozáshoz. Hát én is álltam már egy pár percet, mikor át akartam jutni, de sok helyen van ez így. De a jövő az valószínű, hogy azért biztató önöknek is, mert a központi jelleg így regionális központ jelleg megmarad, és mellette pedig azért, ha nem néptelenedik el a település, nem öregedik el, mert ugye az a legfőbb probléma, az előregedés egy településnek, meg a munkahely hiánya sok esetben, de ha nem öregszik el, akkor itt van jövő.
0: Egyelőre ettől nem kell tartanunk, én azt gondolom. Tehát egyrészt a bevándorlás célterületei, már olyan értelemben belső vándorlásról beszélek most, tehát a Budapestről, illetve az ország távolabbi pontjairól. Igen. Az ország távolabbi pontjairól szívesen jönnek ide az emberek, és ahogy említettem, folyamatos a népesség növekedés. Tehát hogy nekünk nem olyan problémákkal kell jelenleg legalábbis szembenéznünk, hogy itt elnéptelenedés vagy elvándorlás jelenne meg, hanem pont az intézményi férőhelyek szűkössége, esetleg a közműhálózatnak a bővítése szükséges, amiatt, hogy azért halassan is, de növekszik a népességünk, és egyre többen vagyunk.
1: Fiatal ember, miért vállalta? Ugye sok esetben sokkal többet lehet keresni egy-egy cégnél, illetve sokkal kevesebb probléma lehet. Egy polgármester 24 óráig naponta 24 óráig polgármester, olyan nincs, hogy leteszem, vagy elmegyek, ha elmegy, talán pihenhet, de ha a településen belül marad, akkor mindig meg fogják találni, megkeresik, mert mindenkinek a saját problémája a legfontosabb abban a pillanatban, amikor éppen ez van. Még kell ehhez, hogy vállalja az ember olyan erő, ami elviseli azt, amit kap dicséretet és szidást is, vagy pedig olyan környezet, olyan családi környezet, ami biztatta és biztatja az embert?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én 20 éve vagyok polgármester, előtte 4 évet voltam képviselő, és az első 4 évben, amikor képviselő voltam, akkor több alkalommal így kerestük így fejben, gondolatban, hogy akkor ki is legyen az, aki majd váltja az elődömet, és ezt nagyon nem akartam akkor elvállalni, tiltakoztam az ellen, amikor próbálták ezt így rám tolni, ezt a feladatot, de aztán egyszer csak azt gondoltam, hogy attól, amit abban a 4 évben én láttam, polgármesteri működés, attól biztos, hogy lehet jobban csinálni, és éreztem magamban azt a képességet, hogy én ezt tudom jobban csinálni. Aztán remélem, hogy ezt a választók is így látják, hiszen most már az 5. ciklusomat töltöm, tehát valószínűleg ők is úgy látják, hogy nem rossz az, amit 2006-ban elindítottunk.
1: Hát meglepődtem, ez a 20 év nekem, azért lehet, hogy romlik a szemem, de azért ezt nem hittem volna el. Akkor még a másik falat is megnézzük, a feleségem észrevette az érmeket. Ez is hozzájárul a fiatalossághoz?
0: Igen, valószínűleg így van. Hát én 54 éves vagyok, tehát fiatalnak már nem mondanám magam, de amikor elkezdtem, akkor valóban fiatal voltam, 34 éves voltam, és én korábban fociztam, tehát 24 éves koromig fociztam, és akkor volt egy sportbalesetem, a jobb térdem megsérült, 4-szer kellett operálni éveken keresztül, én csak a kórházakat jártam, és focizni már nyilván nem tudtam, vagy legalábbis már örültem, hogy sántítás nélkül járni tudok, tehát a végén már ott tartottunk, de aztán úgy éreztem, éreztem, hogy azért még valamit nekem mozognom kell, és akkor így hobbi szinten még eljártam focizni, de aztán az olyan nagyon megterhelte ezt a többször műtött érdemet. Aztán kerestem valami olyat, ami kevésbé megterhelő, kevésbé kiszámíthatatlan mozgást jelent, és ez a futásban találtam ezt meg, és hát most már nem is tudom, 10 éve már biztos rendszeresen futok, és ezeknek a futó eseményeknek az érmei vannak itt a falon, amire ön utalt.
1: Van itt olyan hely, ahol lehet erdei tornapálya, vagy futópálya, vagy pedig itt a városban?
0: A futásban az a jó, hogy ahhoz csak egy jó cipő kell, és lehet bárhol.
1: A láb mindig kéznél van, azt mondják.
0: Igen, tehát nincs futópályánk, bár sokan ezt, akik szintén futnak, mondjuk sűrűsápiak, szokták mondani, mikor lesz már sűrűsápon futópálya. Én is örülnék neki, bár én abszolút meg vagyok nélküle, mert azért örülnék neki, mert tudom, hogy ha lenne futópálya, akkor talán még többen kezdenének el mozogni. Nekem meggyőző, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, ahhoz a mozgás abszolút hozzátartozik. Ezért mindig örülök annak, amikor látom, hogy valaki akár az én példámon keresztül inspirálódva elkezd mozogni, vagy elkezd futni. De ugyanakkor mégis a futópálya az egy olyan hiánya most a településnek, amit egyelőre nem látom, hogy meg tudnánk oldani, hogy ez létesüljön.
1: Hát ha nincs pályázat, biztos nem.
0: Egyrészt pályázati pénz nélkül nem megoldható. Pályázat volt, hogy majd milyen feltételekkel lesz a jövőben, azt nem tudom, de ilyen 50-60%-os támogatottságú pályázatok voltak, ami azt jelentette, hogy nagyjából 100 millió forintnál alább nem nagyon lehetett volna elindulni, tehát ahhoz, hogy egy értelmezhető méretű futókör tudjon kialakítani, ami az én szememben nagyjából 1 kilométer, mert ha valaki fut 5 kilométert, az 5 kör, tehát az dögonalom, már bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy 1 kilométeres futókört kialakítsunk, ahhoz 100 millió forintra van szükség, és hogyha annak az 50%-át meg tudom nyerni, még mindig 50 milliót a településnek kellene hozzátenni, és sajnos ezen a településen még mindig nagyon sok olyan cél és terület van, ahová nagyobb szükség van arra az 50 millióra, úgyhogy egyelőre ezért nincs futókör, bízom benne, hogy egyszer lesz.
1: Hát úgy veszem észre, azért van itt még mit tenni, van mit gondolkodni. A célok, ugye fontossági sorrendet azért fel kell állítani. Az egészség fontos, de hogyha más probléma van, akkor azt kell megoldani. Azt, hogy milyen pályázatok lesznek, hogy lesznek, még egyelőre senki nem tudja. Úgyhogy erőt, egészséget kívánok hozzá, mert úgy veszem észre, azért egy polgármesternek mindig toppon kell lenni.
0: Vallom, hogy egy településen mindig van feladat, mindig van tennivaló, tehát egy település soha nincs készen. Tehát hiába gondoltuk azt, hogy az összes közintézményünket megépítettük, említettem, hogy már mondjuk óvodai, bölcsődei, férőhely problémákkal nézünk szembe, és ezeket meg kell oldani. Ezeken már gondolkodni kell, és hogyha eljön az a megfelelő pillanat, amikor mondjuk egy pályázat elérhetővé válik, akkor pedig pályázni kell, és neki kell fogni az építkezésnek. Tehát mindig van feladat, mindig van tennivaló, meg hogyha valaki nyitott szemmel jár egy településen, mindig talál olyan hibát, amit ki lehet javítani, és meg kell oldani. Úgyhogy ez egy soha véget nem érő feladat.
1: Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Horinko László polgármestert hallották a Tápió mentéről, Sűcsápról. Műsorunk folytatásában Kácsra ugrunk el, ahol megkóstolhatjuk a muflon pörköltet. A zsűri elnök büszkén említette, hogy ilyen sokféle vad még nem volt a terítéken, mint most ezen a 25. vadfőző versenyen. Ehhez a karcagiak is hozzájárultak.
2: Az ászvadászok csapata, akik Karcagról indul ugye a kezdeményezés, és de helyi kapcsolatok is vannak ugye a Kácsi területen, mert elég sokan vadásznak közülünk itt ezen a területen, és úgy döntöttünk ugye az évek hosszú folyamatában, hogy mi is részt veszünk ezen a vadételfőzőn.
1: Még nem voltak?
2: De voltunk, tehát azért mondom, hogy
1: folyamatosan.
2: Az idén sem hagyjuk ki.
1: Így van. És akkor mi lesz, most már el lehet árulni?
2: Hát ebben a bográcsban muflon pörkölt.
1: Én azt hittem, hogy be akarnak csapni, hát akkor nem.
2: Nem. Semmiféleképpen ezt a muflon is úgy gondolta, amikor élt, hogy becsapjuk, de végül is rá kellett jönni a valóságra, hogy mégsem, mert a bográcsban hasznosítottuk a húsát.
1: Hol lőtték?
2: A fő vadásztársa meg tudja mondani, hogy ez a muflon, ez honnan is származik, pontosan?
3: A bükkből.
2: Hát ő bükki lakos volt helyileg, de most már itt fogyasztjuk el társaságunkkal.
1: Erre nem számítottam, hogy még muflon is lesz még eddig, amikor erre jártam, sose volt.
2: Igen, ez egy különleges étel. Tehát hasonló a kecskéhez és a birkához, tehát neki is négy lába van, csak ő az erdőben él. És másabb jellegű a húsa, nyilván a vadételfőzőhöz kapcsolódóan ugye vad.
1: Jó, és vadasan is lehet elkészíteni. Azért, mert készültek a humorral is.
2: Így van, természetesen.
1: Egyébként ez előre be volt gyakorolva, akkor már szóval muflon. Tehát ugyanúgy kell, mint a kecskét esetleg.
2: Hasonlóképpen, csak ugye itt azt hiszem, hogy borókabogyótól kezdve a babérlevélig egy csomó olyan fűszer kerül bele, ami a vadételeknek a specialitása, jellegzetessége.
1: Én úgy jöttem ide, mondom, hát karcsagia, birka, az mindenképpen a karcsagi birka pörkölt, a leghíresebb itt az országban, és akkor hát itt egy kis vadbirka. Hát,
2: ez egy vadbirka, valójában így van, tehát nevezhetjük vadbirkának, azért mégiscsak más lett volna, hogyha egy birkapörköltöt készítünk el itt vadasan. De ezt még nem, de talán a jövő évben ezt betervezzük.
1: És tulajdonképpen hogyan is van az, hogy előre eltervezték, hogy muflont fog lőni a vadász, vagy pedig hát véletlenül jött, és akkor utána megbeszélték, hogy na most már ez lesz.
2: Igen, tehát valójában úgy volt az, ugye, hogy elindultunk vadászni, és medvét akartunk lőni, de mivel a medve nem volt, ezért azt mondta a muflon, hogy ha más nem, akkor jó lesz ő is, és ő állt a puskacső elé, és így lett belőle muflon.
1: Mondjuk a medve talp lehet, hogy jó, csak éppen drága lenne.
2: Drága meg. Talán nem bántjuk.
1: Nem is, hát alig van egy pár. De nagyobb a híre a medvének, mint a muflonnak.
2: Mert van a környéken, egyébként mondják a vadászok, hogy van, de jelentéktelen a megjelenése.
1: Muflonból van bőven?
2: Muflon azért az van. Nyilván sokkal sűrűbben lakja ezt az erdős részt, mint a medve, és azt gondolom, hogy könnyebb préda is.
1: Jó, hát aki nem ért hozzá, mint én, nekem nem lenne könnyű préda, mert hát még puskám sincs meg. Nem is szoktam vadászni. Na de ott a pörkölt az már olyan színű, mintha jó lenne.
2: Kész lenne, így van. Tehát ez már kész is van, úgyhogy hamarosan hozzá is látunk, és akkor sem megézzünk.
1: Nem akarom zavarni ebbe egészségére, közben elő kell készíteni
2: a helyet. A gyomrot is elő kell készíteni. No.
1: Addig én megnézegetem, hogy mi van itt letéve. Mi lesz ebből?
2: Egyébként én nem vagyok vadász, tehát én csak a szóvivőjük vagyok.
1: Jó, hát de még ez lesz a dödölle.
2: Erre pedig a hölgyek tudnak nyilatkozni.
1: Jó, akkor elköszönök, mert hát akadályozom a munkába, elkészülésbe. Szóvivő dödölle. Ezt kavargatni.
3: Viktória, igen, ez egy ilyen ragacsos, sűrű vasszak.
1: Liszt.
3: Liszt, burgonya, víz, só. Régen ugye a szegények eledele volt. Igen. Manapság már nem. És akkor hagymával, zalai. Hát zalai módra készül.
1: Hát nekem mindegy, hogy milyen módon, mert egyiket se ismerem. Tehát akkor
3: és pazsírban lesz kisütve.
1: Hagymás zsír. Ez rendes sertés zsír.
3: Sertés, így van.
1: És ez a végtermék?
3: Nem, az egy pogácsa.
1: Értek hozzá. Akkor nem tudok beszélni, mert így se tudom. Tehát akkor ez most, amikor van kész?
3: Megfőztük a krumplit.
1: Ez meg van főzve.
3: Összetörtük, összekevertük lisztel, ilyen melegítettük alatta, kis víz, sót kapott, és akkor most megpirítom a hagymát a zsírban, és amikor megpirult a hagyma ilyen aranybarnára, akkor tehetjük bele a dödölét, és szépen lesetjük mind a két oldalát aranybarnára.
1: Már egy helyen mondták nekem, hogy egy kanállal szaggatják bele. Ez lesz a tettes, ez a kanál.
3: Így van.
1: És akkor az milyen, én azt hittem, hogy ilyen barnára sül.
3: Igen, olyan barnára is lesz.
1: Ja, persze. Az a minta akkor.
3: Igen.
1: Jó lesz. És mennyi, ez lesz hozzá, ez a zsűrinek készül.
3: Igen, ez a dödele, és akkor a muflanos áfonyás vargányás ragúval.
1: Értem, áfonya, vargánya. Honnan szedték a vargányát most?
3: Van? A bükkből.
1: Van? Hát akkor minden bükki?
3: Hát esett az eső.
1: Muflon is bükki, vargánya is bükki, a hagyma az valószínű, hogy nem.
3: Az házi termesztésű, ez a kiskertemből van.
1: Húha.
3: És ehető virággal lesz díszítve. Ez is a kertből van.
1: Akkor azt hiszem, hogy eléggé díszes lesz. Igen. Kár, hogy a rádióban nem lehet látni, meg én sem látom, hogyha elmegyek innen. De hát akkor ki lesz a, úgymond a terítésnek a mestere, mert azért azon összenevesztenek.
3: Nem, nem veszünk el, de sose volt vita. Hát szépen megpróbáljuk feltállalni, hogy pofás legyen, virágos, szép.
4: És bízunk az aranyéremben.
3: És bízunk az aranyéremben. Pontosan.
1: Az jó, finom lehet az aranyérem is, de mellette gondolom, hogy ilyen különleges tálat hoztak.
3: Hoztunk egy cserépedényt, sajnos ez megsérült az utazás során, mert a füle letört, úgyhogy a cserépedényben fog.
1: Úgy kell oda tenni, hogy ne lássák.
3: Igen, úgy fogom, így fogom fogni.
1: A karcsagi vadfőzőket hallották.

0: Végezetül a Matyók Kertbarátok Egyesülete rendezésében a Matyók tortájáról
1: Vasas Pállal beszélgetünk,
0: a zsűri elnökével. Elfelejtettem egy csomó mindent már. Mondom, tavaly előtt találkoztunk? Nem, hanem mikor?
2: 2022-re. Mindjárt hozom a sérleget.
0: Ja, óha, azt nem kapom én meg biztos, mert ahhoz nevezni is kellene, hogy megkapjam. Gyönyörű szép. Ja, hát akkor nem is kellett készülni.
2: Díj itt van, azt mondja, hogy itt kezdtük, 2018, Oroszné Árvai Nóra, 19-ben Balogi Zsuzsanna, 21-22, és akkor 23, tehát 24-25 kimaradt. 24-25, most van 26.
0: 26, igen, szép serleg, és ez nem örök akkor, ha hát háromszor elnyernék, akkor lenne, vagy még nincs megállapítva?
2: Nincs megállapítva. Tehát ez a hölgy, aki nyerte, az előtt is ő nyerte. Most is hozott.
0: Jó.
2: Tehát most is benne van.
0: Tehát esély van rá.
2: Esély van rá.
0: Mert hát, hogyha igen. Valaki nevez, akkor igen. Esélye van.
2: Igen, és igen. Tehát ezek
0: annyiféle fajta főzőverseny van, de azért a leginkább úgy kevésbé látogatottak ezek a sütemény versenyek.
2: Igen, mert drága már az alapanyag is. Tehát egy-egy torta elkészítése időbe is hosszú, meg anyagilag is nem kevés pénzbe kerül. A nyersanyagok nagyon fölmentek az árai.
0: Hát azért, amikor a torta fesztiválon voltam, ott azért hoztak elég sok mindent, gyönyörű, szép dolgokat is. Egyetlen egy probléma van vele, hogy én az édeset annyira nem nagyon szeretem, meg hát nem is nagyon jó, de éppen beszéltem a barátommal, hogy ő mindent megeszik. Nagyon szereti a süteményeket, Laci. De így van ez azzal is, aki zsűri.
2: Én is úgy vagyok, hogy én is szeretem a süteményt.
0: Hát akkor lehet is.
2: Szeretem is, és meg benne is voltam tulajdonképpen.
0: Igen, hát tudom, már találkoztunk.
2: Annak idején itt a cukrászüzemben voltam 16 évig.
0: Igen.
2: Hát csináltunk mindenféle, meg versenyre jártunk cukrászokkal.
0: Most ugye mondta, hogy drága az alapanyag, igen, tehát azért kevesebben lehet, hogy neveznek, de azért elég sokat esznek az emberek. Én voltam az egyik, ugye a kereszteshez is tartozó cukrászdához, ahol ide szállítottak a keresztesiek, meg szállítanak most is. Azért rengetegen hordják a süteményeket, nem romlik meg.
2: Könnyebb megvenni, mint megcsinálni.
0: Ja, igen.
2: Nem, tehát az ember rászánja azt a pénzt, és bemegy és választhat. Hát, milyet akar. Tortától kezdve, sütemények, bármit.
0: Tehát rengeteg energiával.
2: Igen.
0: Ja, nem úgy, hogy a gáz, meg a villany.
2: Meg idő. Tehát mindennek megvan az idő. Utána sokat kell mosogatni.
0: Ja.
2: Tehát mosogatás is, az is. Meg veszteség, ugye megeszem, nem eszem, kikerül a kukába esetleg, ami olyan megmarad.
0: Ezek a sütemények általában olyanok, hogy pihentetni kell őket, tehát elő kell készülni legtöbbel.
2: Igen, és utána hűtést igényelnek ezek. Tehát a krémek is, ugye nem csak kikeveri az ember, hanem be kell tenni a hűtőbe is, hogy megdermedjen, azt a szilárdságot fölvegye. Mert különben folyik ilyen melegbe, könnyen el is folyik.
0: Hát éppen ezt gondoltam, hogy ja. Hát itt hűteni kell mindent.
2: Igen, igen. Mi is most tettük ki a hűtőből ezeket, mert ugye meleg van kint.
0: Jó, ezek már beérkezettek.
2: Persze, ezek lesznek. Uh-huh. Ami közül választanunk el, hogy végül is melyik lesz a mezőkövest. Vagy jó föltortája.
0: Hát ezek torták, vagy sütemények
2: ezek
0: is?
2: Ezek torták.
0: Csak torta verseny.
2: Ősszel szokott lenni, amikor csináljuk a sütemény versenyt. Ugye abban van sósütemény, édesütemény, torta is kerül bele, de itt csak kimondottan a tortáról van szó.
0: Meglepetés volt-e már az alatt a, nem tudom, 4-5-6 verseny alatt, amit nem gondoltak volna, hogy meg is lehet csinálni?
2: Hát tessék figyelni, ez titkosan választjuk ki a tortát. Tehát a zsűri tagok nem tudják, hogy ki csinálta, honnan csinálta, stb., hanem sorszámot kap minden egyes termék, és úgy bíráljuk el, és amelyik a legtöbb pontot kapja, tulajdonképpen az a győztes. Nem tudják a zsűritok, én se tudom, hogy ki melyiket csinálta. Végén összesítjük, és aki legtöbb, utána még egyszer megnézzük, valóban az a...
0: Tehát küllem, íz, és még...
2: Zamat. Összetevők, hogy jönnek össze azok az anyagok, ami benne vannak, milyen simaságok, a krémek, meg milyen anyagot használ föl hozzá. Tehát mind olyan anyagot lehet csak felhasználni, ami ehető, tehát élelmiszeri célra megfelelő.
0: egyébként úgy ki van írva, ugye, hogy milyen kell, hogy legyen kör alakú.
2: Igen, igen.
0: 11 néhány szeletes.
2: Attól eltérünk, tehát az nem kizáró, hogy valaki nagyobbat csinál, vagy kisebbet csinál, úgyhogy az nem kizáró. Tehát az csak egy támpont, hogy körülbelül ennyire kell lenni.
0: Na de hát a szabályos az nagyobb eséllyel indul a versenyen, ugye?
2: Hát nem, mert kicsibe is meg lehet azt ugyanis csinálni.
0: Igen?
2: Persze, persze. Kicsibe is ugyanis meg lehet csinálni.
0: Megint úgy beszélek, mint hogyha értenék hozzá, pedig nem értek hozzá. Mikor a Torta Fesztiválon voltam, ott is mindent mondtam, csak éppen azt nem tudtam, hogy hogyan csinálják ezeket a dolgokat.
2: Hát
0: de ez a jó.
2: Hát igen, mindenki.
0: Csodálni.
2: Igen, mindenki másképpen is csinálja. Tehát mindegy, hogy milyen tisztát csináld, egyénileg ő dolgozza föl. Tojás, hogy teszi bele, hogy válaszza szét, a krémeket hogy csinálja, milyen ízesítőket, milyen festékanyagot használ, stb. Ezek mind egyéni dolgok. És ezeket próbáljuk itt megnézni, hogy van összhangban a késztermékkel.
0: Gondolom, hogy mindenben nem egyezhetnek, meg adnak egy bizonyos pontot, egyik, ötöt, másik, tízet, nem tudom, hogy van most.
2: Igen.
0: És akkor a végeredménye azt össze kell, egy matematika csak.
2: Így van. Tehát főleg cukrászok vannak a zsűribe benne, akik benne vannak a dologban, mit csinálnak, hogy csinálnak, miért csinálják, és hát a szakmát ők képviselik tulajdonképpen.
0: Tehát ön is azért igen. Benne van a szakmában.
2: Hát már most kifele megyünk.
0: De a tapasztalatot azt nem lehet elhagyni.
2: Igen, de van, aki még gyakorolja is például. Kettő hölgy is van itt, aki kimondottan még gyártja ezeket, meg készíti is.
0: Jó, köszönöm, ugye a mai a 2026-os is be lesz vésve.
2: Igen, tehát akkor még meg is van a helye,
0: Hova
2: fog kerülni.
0: Utána meg akár rá is lehet akasztani, meg ki tudja.
2: Utána vagy bővítjük ezt, vagy újat.
0: Vagy újat. Még egyszer köszönöm, és jó egészséget.
2: Köszönöm.
0: Kóstolást is, mert kóstolni is kell tudni. Ugye íz semlegesítő, az kell ilyenkor.
2: Így van. Hát reméljük, hogy igazságosan tudunk dönteni.
0: Hát a zsűrinek az a legrosszabb, hogyha úgy érzi, hogy nem sikerült az igazságot.
2: Igen.
0: Mert akkor miért vállalt el?
2: Így van.
3: Vasas Pált, a zsűri elnökét hallották a Matyó Kertbarátok Egyesülete szervezésében megrendezett Matyó Torta versenyről. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Virincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Tíz óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyek érsek, Megköszönte a lelki gyakorlat vezetését Csépányi Gábornak, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. Ezután a főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Ezután a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. A szuverenitásvédelmi hivatal elnöke és elnök helyettesei nem jogosultak végkielégítésre, rögzíti az a módosító javaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A folyamatban lévő eljárások a jogszabály hatályba lépésével is megszűnnek. Lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László. A fideszes politikus döntését nem indokolta. Korábban azonban jelezte, hogy a Fidesz szervezeti átalakulása miatt visszavonul a közélettől. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében őrizetbe vett, mind a 6 tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. A döntések nem véglegesek. Nem támogatja a kormány, hogy a József főhercegi palotába költözzön az Alkotmánybíróság, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány egyúttal elrendelte, hogy vizsgálják felül az állami intézmények költöztetéseit, a Budai Vár épületeibe és a Nemzeti Hausmann program beruházásait is átnézik. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerülhet a Zalazón járműipari tesztpálya. Várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alá, közölte közösségi oldalán a Tisza párt, zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta, a parlamentben erről egyeztetett Tanács Zoltán tárcavezetővel. A Tisza párt egyik legfontosabb vállalása volt a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentése, válaszolta a miniszterelnök az Inforádió kérdésére a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az idei, illetve a jövő évi költségvetés áttekintése, valamint a részletek kidolgozása után várható erre vonatkozó javaslat. Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk érdekképviseleti szerepük megőrzésére. Átalakul és heti lapként jelenik meg augusztus 1-től a Magyar Nemzet és több megyei napilap, erősítette meg a kiadó MediaWorks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetőek lesznek. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól az ország teljes területére. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója közölte, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Az állami cégeknél és az államigazgatásban, ahol ez lehetséges, home office-os munkarendet rendelt el a kormány hétfőre és kedre. A hőség miatt a vasúti közlekedésben és a híveknél pálya- és sebességkorlátozásokat vezetnek be. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen, derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Híreinket hallották.
6: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltató ottabb kincséről, a vízről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
8: Aki majd a vizes szakmát műveli, kik azok, akik vizes szakmában vannak? Már úgy tudom, hogy itt van ilyen szakirány. Bátran, nyugodtan, bátran. Jó szakma, és ugye Az előbb hallhatták igazgató asszonytól, hogy valóban egy komoly probléma, hogy a szakember képzés elmaradt az utóbbi években, tehát egy előregedő szakmáról beszélünk, tehát szükség van a fiatalokra, de nem csak azért van szükség, mert öregszik a szakma, hanem azért is szükség van rájuk, mert egyre több kihívással, egyre több feladattal kell majd szembesülniük. És ennek a generációnak, tehát amikor majd önök végeznek és munkába állnak, már nem az lesz a feladata, hogy elvezessék a vizeket. Ennek a szemléletváltozásnak egyébként éppen most vagyunk tanulni. Ezekben az években zajlik ez a szemléletváltás, a környezetvédőknél korábban megvolt a vízügyi szakma tekintetében, hogy megtartani a belvizeket, az árvizekből is minél többet félretenni, a nagy vizeknél egyébként csatornákat, holtágokat föltölteni, és újra, ez majd később előjön a Vizet a tájba program keretében, újra elárasztani olyan területeket, amik egyébként az elmúlt években kiszáradtak. Tehát szemléletváltás. Szokták azt mondani, hogy Magyarország víz nagy hatalom. Biztos hallották már ezt, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hát, ha ránézünk még most is nem a Pocsolya térképre, hanem Magyarországnak a vízrajzi térképre, azt látjuk, hogy nagyon sok folyónk, tavunk van. Duna, Tisza, Mura, Dráva, Körösök, stb. Rába, Mosoni Duna. Tehát úgy tűnik, hogy sok vízünk van. Igen ám, de hogyha hozzátesszük ezt az adatot, amit ez az ábra mutat, akkor azt látják, szerintem ezt hátrébb már nem látják, tehát 94% szerepel itt, tehát egy 94-es számot látnak itt, és Magyarország, ez a piros csík, ez Magyarország, de azt látják, hogy több mint 90%-a a hazai vizeknek az külső forrásból, azaz a szomszédainktól érkezik. Ennek következtében kiszolgáltatottak vagyunk. Tehát akár azért, mert ők elrekeztik, mondjuk például, mert egy erőművet építenek, akár azért, mert egy tározót, mert öntözni akarnak, akár azért, mert sokkal nagyobb lesz a vízkivétel ipari vagy mezőgazdasági célokra, ennek következtében kevesebbet kapunk. Tehát kiszolgáltatottak vagyunk. Európában a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. És hogyha megnézzük a másik oldalát a dolognak, hogy na és akkor jó, külső forrásból jönnek a folyók, vagy nem jönnek, ez egy kiszolgáltatottság, de mennyi eső esik? Tehát mennyi a belső forrás? Akkor pedig a sor végén kulogunk, ez megint csak rossz hír, itt vagyunk, Málta, Ciprus után Magyarországon esik a legkevesebb csapadék, bármennyire is hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy itt a belső forrás, tehát a belső csapadék és forrásvizek egyébként, ami a kettő összefügg természetesen, hogy ezek majd pótolnák esetleg az elrekesztett külső forrásokat, nem, sajnos nem. Nincsen elegendő vízünk. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy évről évre most már sajnos csökken az éves csapadék mennyisége, eddig se volt egyébként olyan nagyon sok, mert olyan 650 mm volt, most már nagyjából 50 mm-rel kevesebb, ez az első probléma. A másik, hogy ráadásul rendkívül egyenetlen, térben is és időben is rendkívül egyenetlen. A harmadik probléma pedig, hogy rendkívül szélsőséges, tehát hogyha jön, akkor úgy jön, mint ha szokták mondani mifelénk, mint hogyha Dézsából öntenék, és aztán közben hosszú szünetek, hosszú hónapok, amik aztán aszállyal végződnek. Tehát kevesebb a csapadék, egyenetlen térben és időben, és ráadásul szélsőséges is, ahogy érkezik. Tehát belső megújuló vízkészletek mennyisége az Európai Uniós tagállamaiban, tehát nem állunk jól, se egyik, se másik összevetésben. Ebből kell tehát gazdálkodnunk. Ugye a bevezetőben, hát most nem mondtam azt, hogy beszélnünk kell amikor vízről beszélünk, akkor a víz három drámájáról. Itt egy sztori azért lazításképpen. Itt van körünkben elkísért, nagyon ráér, az alapítványnak a stratégiai igazgatója, Körösi Csaba, aki ENSZ nagykövetünk is volt, ENSZ közgyűlésnek az elnöke is volt, és nagyon sokat foglalkozott fenntarthatósági kérdésekkel. És valamikor, Csaba mikor volt, hányban volt, amikor a Ban Ki-moon fölkérte erre a 15-16-ban. Tehát Ban Ki-moon, az ENSZ akkori főtitkára fölkért bennünket, hogy vegyünk részt egy tanácsadó testületben. A tanácsadó testület az alapvetően a víz témájával kellett, hogy foglalkozzon, és aztán a szakértők elkészítették a jelentésüket. Ez a jelentés azóta is egyébként egy olyan ENSZ-es dokumentum, amire mind a mai napig hivatkoznak, és ebben a dokumentumban, ENSZ-es dokumentumban lehet először olvasni arról, hogy a szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája. A kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz drámája. Azért szoktam ezt idézni, mert ez nagyon plasztikusan egy mondatban összefoglalja, hogy mi is az a gond, amivel szembesülünk mi, és szembesülnek majd azok, akik vízügyi szakemberként ezen a területen dolgoznak. Mutatok néhány képet, de még mielőtt mutatnék néhány képet, szerintem lesz még egy kérdés, egy harmadik kérdés. A kérdés, majdnem lelőttem a poént egyébként a nagy sietségben, de nem tettem ezt meg, úgyhogy így azért még kicsit gondolkodni kell. A klímaváltozás hatásainak mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Klímaváltozás és víz. Mekkora részét érezzük a vízen keresztül? Láthatóan azért segítettem a felvezető szövegben. No, tehát a többség eltalálta a helyes választ. Ezúttal is. Tehát ez már a második kérdés a háromból, ahol a többség eltalálta a helyes választ. A Szőlősi Nagy András szokta mondani, ő az egyik legnagyobb tekintély talán ma a vizes szakmában. Professzorként sokat dolgozott külföldön, most a többek között a Közszolgálati Egyetemen tanít. De ő szokta ezt mondani, és az ő előadásaiban is ez mindig szerepel. Klímaváltozásainak a 80%-át a vízen keresztül érezzük. Ha erre lesz kérdés, ezt szívesen kifejtem, de most nem fér bele az egy órába, hogy ez miért van így. Miért mondja ezt egy tudós, és miért tudom én is egyébként ezt jó szívvel elfogadni, és miért tudok mögé indokokat felsorakoztatni. Most inkább csak képeket mutatok, amik már a következményét mutatják ennek. Nézzük először a sok vizet. Ugye szintén Szőlősi Nagy András mondta azt néhány hónappal ezelőtt a Planeten tartott egy előadást, ahol ez a téma, a víztéma szerepelt. Alapvetően globális kérdésekről és Afrika vízproblémáiról volt szó egyébként a konferencián, és arról, hogy magyar szakemberek hogyan tudnak ebben a dologban segíteni. És akkor azt mondta az előadásában, ez nekem is új információ volt, hogy, és itt azért mutatjuk most az elmúlt évek dunai árvízi képeit, hogy az elmúlt 25 évben 4 olyan nagy árvíz volt a Dunán, ami átlagosan 100 évente szokott korábban előfordulni. Ezek közül a 2013-as, annak lesz majd mindjárt a következő, a 2006-os is nagy volt, ugye itt most ez a rakpart, tehát ha Budapesten járnak, ez egy hajóállomás, amit láttak a fotón. A hajóállomás, ahol egyébként itt valahol lenne egy ajtó, ahol be kéne menni, mondjuk jegyet venni, hogyha hajókázni akarnak. De jól látható, hogy ez víz alatt van az egész. Itt a rakparton autók közlekednek. Hát, hogyha nincs ekkora víz, persze, akkor. De gyakorlatilag teljes vízborítás a rakparton, és óriási szerencse, hogy ilyen magasra építették a rakpartot, mert 2013-ban gyakorlatilag már le kellett állítani teljesen a hajóforgalmat, hogy a hullámverés nehogy átvigye a gáton egyébként a vizet, de már ott az akadémia környékén már az volt a kérdés, hogy homokzsákokat kell-e fölrakni, hogy nehogy átcsapjon a víz. Majdnem 9 méteren tetőzött. Majdnem 9 méteren tetőzött a Duna 2013-ban. És a következők azok nem voltak, mert a következő az 860 centi volt, de mindegyik 8 méter fölötti. Ezek már óriási vizek. A történelem órán feltételezem tanultak a 19. századi nagy dunai árvízről, budai árvízről és Veselényiről. Gondolom tanultak, igaz? Vagy még ez nincs? Nem szerepelt még a tananyagban? Nem sok bólogatást látok. Veselény az árvízi hajós, nincs meg? Jó, oké, ez majd akkor később lesz még tananyag. Tehát ha megnézzük majd az akkori képeket, vagy fölütik a történelemkönyvet, és akkor megnézzük a leírásokat, hogy milyen pusztítást okozott egyébként akkor Budapesten, Pest-Budán, az árvíz, alapvetően a pesti régióban, akkor egészen elképesztő képeket és egészen elképesztő leírásokat és adatokat fognak találni. És utána indul el egy fejlesztés a főváros jóvoltából, ahol elkezdik építeni az árvízvédelmi töltéseket a város mindkét, vagy a Duna mindkét oldalán. Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt egy 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója bezárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátakat építettünk. A Tiszánál ráadásul egyszerre két dolgot kell csinálnunk, és nem is elég most már gátakat építeni. Mi a főszabály? A főszabály az, hogy a mindenkori legmagasabb árvízszint felé 1 méterrel kell magasítani a gátakat. De ha minden ötödik, tizedik évben újabb és újabb rekordok dőlnek meg, akkor végig ezeket a töltéseket még egy méterrel megmagasítani, hát az egy elég költséges és szinte reménytelen. Az egekben mégsem magasíthatjuk ezeket a töltéseket.

Csak hogy képzeljék el azért a helyzetet, hogy a vízügyesek majd mivel kell, hogy küzdjenek. Ennek a teremnek a belmagassága szerintem nincs egészen 6 méter. Mennyi lehet? 6 méter körül lehet, mondjuk. Lehet, hogy 6 méter. De képzeljék el azt a pillanatot, amikor a Tiszán megérkezik az árhullám, és 24 óra alatt, egy nap alatt ilyen vízszint emelkedés, tehát onnan odáig. Ez 24 óra. Tehát, hogyha nincs úgy megépítve a töltés, és nincsenek ott a megfelelő szakemberek, lehetetlen ezt a hihetetlen nyomást, ezt a hihetetlen tömeget, víztömeget egyébként kivédeni. Ezért 15 évvel ezelőtt megszületett a döntés, hogy nem a töltéseket magasítjuk, hanem úgynevezett szükségtározókat építünk, egészen pontosan 10-et építünk itt a Tisza mellett, most már 7 megépült, másik 3-at még meg kell építeni, iszonyú költség, nagyon sokba kerül, de ennek következtében, hogyha mind a 10 megépült, és kiengedjük ide a vizet ezekbe a szükségtározókba, akkor 1 méterrel tudjuk csökkenteni a Tiszának a vízszintjét. Tehát nem a töltést magasítottuk, hanem megteremtettük a feltételeit annak, hogy a víz szétterüljön a szükségtározókban. De a vízkormányzásnak a kérdése azért továbbra is. Na most egy kérdést föltehettem volna egyébként, de most nem gomnyomással, hanem csak így egy számot, hogy az előbb megkérdeztem, hogy mennyi a édes és a sós víz arány, most megkérdezem. Becslés, tehát nem hiba, tehát semmiféle probléma, én sem tudtam egyébként fejből, nekem is utána kellett nézni. De mégis mondjanak egy számot, hogy körülbelül, most már látják itt nagyjából ezt a térképet, hogy hány kilométer lehet a gátaknak a hossza. Tehát hány kilométer töltést építettünk és tartunk karba folyamatosan Magyarországon. Mondjanak egy számot, hány kilométer lehet ez. Nem osztályozok, tehát nyugodtan lehet kurjantani hangosan egy számot. Na, akkor játszunk egy kicsit. Ki az, aki úgy gondolja, hogy 100-as nagyságrend? Tegye fel a kezét. Ki az, aki azt gondolja, hogy 1000-es nagyságrend, tehát 1000 kilométerek? Ki az, aki azt gondolja, hogy több 1000 kilométer? Biztosan biztos volt, aki mind a háromnál föltette a kezét, de nem baj. Ez a biztonsági játék. Oké? Okay. 4240 kilométer. 4240 kilométer, ebben minden benne van, Duna, Tisza és az összes mellékfolyók természetesen. Csak hogy érzékeljék ezt, gondolom a fiatalok közül még viszonylag kevesen repültek Madridba. De majd előbb-utóbb lehet, hogy ez bekövetkezik. Tehát Budapest-Madrid és légvonal, tehát nem szárazföldi úton, Budapest-Madrid távolságának ez az ötszöröse. És ezt minden évben karban kell tartani. Minden évben ellenőrizni kell. Minden évben javítani kell. A gátöröknek végig kell menni, és hogyha árvíz van, és az árvíz kárt okozott benne, kárt tett benne, akkor utána megint csak helyre kell állítani az árvízi károkat. Óriási felelősség, óriási feladat, és nem kevés pénz az adófizetők pénztárcájából. Sok víz, kevés víz, és szennyezett víz. Most nézzük meg akkor a kevés vizet. Ugyancsak Duna. Akár néhány hónap eltéréssel tudnám mutatni az egyik képet a másik után. Tehát miközben lehet, hogy egy óriási, hatalmas árhullám jön le május végén, a közben lehet, hogy augusztus végén pedig már kibukkan az úgynevezett éjségszikla a Dunából. Ez az idén már egyébként megtörtént. De azért hívják inségsziklának, vagy éjségsziklának, inség-éjségszikla, azért hívják, mert amikor ilyen alacsony a Duna vízállása, az általában rendkívül rossz termést eredményez. Nem azért, mert alacsony a Duna vízállása, hanem az azt jelenti, az alacsony vízállás, hogy nagyon kevés eső esett, ennek következtében a mezőgazdaság komoly asszállyal küzd. Idén ez a helyzet van. Az inségszikla már nem egyszer, nem kétszer az idén előbukkant, pedig még nem vagyunk, csak június közepén. Tisza. Légi felvétel jól mutatja a homokpadokat, gázlók szinte, azt nem mondom, hogy szárazlábbal, de komoly úszótudomány nélkül át lehet jutni egyébként az egyik partról a másikra. Balaton. Nem nagyon láttam még én sem ilyen fotót, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az a homokpad, ami hát most pár centis víz még azért van felette, de nagyon jól látható, egyébként egy magasabb, mondjuk egy méterrel magasabb vízállásnál, ez nyilvánvalóan még egy légi fotó esetében sem látható. Ez egy érdekes kép mondjuk, de a következő az meg drámai. Mert ez meg a Velencei tó. A Velencei tó a legutolsó, tegnap előtti adat alapján a minden eddiginél legalacsonyabb vízszinthez képest is 5 centivel kevesebb a Velencei tó vízszintje, és még egyszer mondom, még csak a nyár elején vagyunk, tehát könnyen lehet, hogy a Velencei tó, ha nem lesz jelentősebb mennyiségű csapadék, az idén ki fog száradni. A nagyobb része legalábbis. A nagyobb részről el fog tűnni a víz. Volt már ilyen egyébként. Volt már ilyen a tó történetében.
A Balaton esetében is előfordult, hát nem is a teljes kiszáradás, de arról írnak a 19. század közepén, hogy huszárok gyakorlatoztak a Balaton medrében, és a jó esély van arra, hogy ahogy ez történt nagyjából 10 évvel ezelőtt, hogyha akkor valaki, hát fiatalok nyilván nem emlékeznek erre, az idősebbek, a tanáraik talán igen, hogyha valaki akkor a Balatonon járt, a déli parton, akkor 300-400 métert kellett gyakorolni, bólogat valaki, tehát akkor járt arra felé, 300-400 métert kellett gyalogolni, mert egy homok, tehát ott, ahol víznek kellett volna lenni, csak homok volt. És mire elérte a vizet, bokáig érő vizet, addig kellett egy jó nagy kis kirándulást megtenni. Most jó eséllyel idén augusztusban ugyanez meg fog történni a Balatonnál, de a Verencei tóban még drámaibb a helyzet. És aztán itt a homokhátság, és a homokhátság ugye az a területe Magyarországnak, amit most már az ENSZ is fél sivatagos területnek minősített. A futóhomok, amiről egyébként azért már a 19. század elején is írnak, irodalmi művekben is van ennek lenyomata, tehát nem új jelenségről beszélünk, de a helyzet sokkal súlyosabb, mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt. És itt az asszály térkép, amire utaltam az elején, hogy ma, még amikor a tévének beszéltem, akkor mondtam, hogy majd egy asszály térképet fogok mutatni. Ez május 31-i állapot. Május 31. A piros a legsúlyosabb, pontosabban a sötét barna, de most olyan nincsen. Tehát jól látható, hogy nagyon súlyos asszály, nagyfokú és nagyon súlyos asszály az ország jelentős részén. Tulajdonképpen az Alpok alja, tehát az, ami, ahol nincs igazából asszály, a Dunántúl nagy részén már van, a Duna-Tisza közének nagy részén van, és május 31-i állapotról beszélünk, tehát nem augusztus. Tehát nagyon kellene az eső, nagyon-nagyon kellene az eső. Ugye azt szokták mondani, hogy ez nem úgy újdonság, hogy kevés eső esett az idén. Tavaly előtt, meg azelőtt sem esett elegendő mennyiség. Azt szokták mondani, hogy nagyjából egy éves csapadék mennyiség hiányzik ma a talajból. Egy éves csapadék mennyiség. Majd erre visszatérek kicsit később, egy más kérdés formájában. Ugye utaltam a bevezetőben, ezt csak szeretném ismét elmondani, hogy új fogalmakkal kell megismerkedjük majd a szakembereknek, akik ezt a kérdést taglalják, és akik ezzel a kérdéssel és ezzel a szakmával foglalkoznak, mit jelent az időszakos víztest. Az azt jelenti, hogy hónapokra, fél évre, akár hosszabb időszakra eltűnik a tavakból, patakokból, folyókból a víz. Mit jelent a téli asszálynak a fogalma, mit jelent a tavaszi asszálynak a fogalma, és az évi csapadék hiányt, az egyévi csapadék hiányt, az hogyan és milyen módon lehet pótolni. És akkor ehhez még három képet, csak inkább azért, hogy a lazításképpen, és megint egy kicsit a globális kép is bejöjjön, mondhatnám ezt is egy újabb zárójeles megjegyzés. Most kilépünk Magyarországról, tehát a klímaváltozás hatásainak, amit mondtam, hogy meglehetősen szélsőséges következményei vannak, három kép még, ami ezt illusztrálja, az egyik a jégtakaró olvadása, északi déli sarkon, a tengervízszint emelkedése, itt van egy kicsit mókás kép, a Maldív szigeteknek a kormánya néhány évvel ezelőtt tartott egy kormányülést. Nézzék meg, hogy hol. Ugye a Maldív szigeteket, hogyha folytatódik a tengervízszint emelkedése, el fogja önteni a víz. És a kormány leköltözött a víz alá, búvárruhába, ültek az asztal mellett, és ez a kép bejárta a világot természetesen. Ezzel azt szimbolizálták, azt üzenték, hogy gyerekek, ha nem vigyáztok, nem figyeltek ránk, nem segítetek nekünk, akkor tényleg néhány év múlva a kormányüléseket a víz alatt búvárruhában kell majd megtartanunk. És tényleg ma már elkezdődött néhány ilyen mélyen fekvő szigetről a lakosságnak a kiköltöztetése. Tehát ez nem science fiction, ez nem a jövő, ez a jelen. Az embereknek el kell hagyni a helyüket. Azok a beruházások, azok az infrastruktúrák, azok a lakóhelyek, amiket egyébként megépítettek hosszú-hosszú évek alatt, azok eltűnnek, víz alá kerülnek. A területek lakhatatlanná válnak. Tehát ez most humorosnak tűnik, de ez, az ott élők számára ez bizony kőkemény valóság. És a harmadik kép, ez pedig a gleccserek orvadása, ez Európát is egyébként elég jelentősen érinti. Egészen pontosan Európa gleccsereinek a nagy része Ausztriában is, Németországban is, és még Svájcban is el fog tűnni. Ezt azért szoktam és azért szeretem, de ehhez megint csak jobb fényviszonyok kellenek, mert a következő kép az, ami igazából mutatja. Itt azt látják egyébként, hogy itt lenne, itt volt valamikor a jég. Tehát eddig jég volt. Ezt a völgyet jég borította. Ha most megnézik, itt tulajdonképpen már csak kőtörmeléket látnak. A jég visszahúzódott. De a következő ábra az még jobban mutatja egyébként a jég visszahúzódásának a mértékét. Az a baj, hogy ezt hátul szerintem nem látják. 1988, fölmegyünk egy ilyen kis felvonóval.
kilépünk a felvonóból, megteszünk néhány lépést, és ott vagyunk a jég felszínén. 1988, ez nem volt nagyon régen.

komoly a fizikai aktivitást mutat. Tehát akkor az ember érzi, hogy megy föl, és folyamatosan látja a táblákat, hogy na, ebben az évben itt volt a jég, megy följebb, itt volt a jég. Hopp, hopp. És lenéz, és hihetetlen mélységet át maga alatt, ahol semmiféle jég nincsen, már legfeljebb egy kis csordogáló csurgalékvíz.

0: Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban folytattuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunk bemutatását, ahol Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adás első riportjában a harkályok igen különleges világát ismerhetik meg, utána a kezdő túrázóknak ad tanácsot Fülep Teofil, és végül Bársony István Mennyit című novellája hangzik el. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Tittelpál Könyvtárral közös szervezésben Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában címmel tartott előadást június 18-án Cserép György, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi Szakosztályának munkatársa. Az előadás helyszínéül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál Könyvtára szolgált.
2: Miért jött létre a harkályvédelmi szakosztály az MMI-n belül?
3: Harkály és erdővédelmi szakosztály, inkább így mondanám. Egyrészt a harkályok bemutatása az embereknek, mivel nem nagyon tudják azt, hogy hányféle harkály van, nem nagyon tudják azt, hogy a harkályok milyen módon élnek, és hogy mennyire fontos maga az erdőszerkezet a harkályokon keresztül az egész erdő egységének. Tehát a harkály az maga egy olyan indikátorfaj, ami ha eltűnik az erdőből, akkor az azt jelenti, hogy az, az erdő nem működik.
2: De miért tűnik el? Miért tűnne el?
3: Azért tűnik el, például a fehérátú fakopáncs, ami a mai előadásnak az egyik kiemelt

0: Szereplője volt, mert nem találja meg, az előbb mondtam, az erdőszerkezeti elemeket, például a holtfákat, mert a holtfákat eltakarítják, tehát hogy azt gondolják az erdészetek, illetve azt gondolják a turisták, hogy a holtfa az csak egy ott maradt, felhasználandó dolog, és nem gondolják azt, hogy az az egész biodiverzitásnak az alapvető eleme, ebben olyan rovarfajok, ilyennek olyan élőlények, ami a harkályoknak a megélhetése, a fejrátú fakopáncs megélhetéséhez szükséges, és amikor nem látunk egy fejrátú fakopáncsot az erdőben, ahol korábban volt, az azt jelenti, hogy ezek a holtfák eltűntek, egy csomó állat, zúzmó, gomba eltűnt velük, és sokkal üresebb az erdő.
1: Azt tartják a harkályokról, hogy a harkály a fák vagy az erdő doktora, de hogyha holtfa kell neki, akkor nem az. A holtfából már nem lesz élő, bármit tesz vele a harkály.
0: Igen, ezt inkább a gyerekek gondolják, illetve inkább az irodalomban is a mesében van ez, de leginkább, amit mondtam, hogy a harkály, amikor kopogtatja a fát, az olyan, mintha az orvos diagnosztizálná a beteget, hogy van-e benne lárva, betege a fa vagy nem, és ha igen, akkor kihúzza, de nem azért, mert meg akarja gyógyítani a fát, hanem mert táplálkozik.
1: Igazából ez az előadás, mely nekem is tudott újat mondani a harkályokról, mert azt tudtam, hogy dobol, de hogy énekel, vagy legalábbis csivitel, azt nem.
0: A dobolás az területvédő dolog. Az ének, amikor egymást hívják, vagy jelzik egymásnak, hogy itt vagyok, teritorium védőének, és az a csik-csik, amiket mutattam, az pedig inkább arra jelzésre szolgál, hogy itt vagyok, ezen a helyen vagyok, illetve még a fiókáknak is egy hangja, amivel hívják a szülőket, ez egy ilyen kéregető, könyörgő hang.
1: Harkályvédelmi szakosztály, mi az, amit tesznek konkrétan a bemutatáson túl a harkályokért?
0: Hát leginkább a monitorozás, tehát például a fejrátú fakopáncs esetében harkályvédelmi szakosztály tagjai, illetve a harkályvédelmi szakosztály szervezésében monitorozzuk azokat az erdőket, ahol ez a fokozottan védett faj fellelhető, Börzsöny, Bakony, Kőszegi egység, Bükk, Zemplén, Mátra, mert ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez a Natura 2000 jelölő faj, ezekbe az
1: erdőket... Ez mit jelent pontosan?
0: Natura 2000, ugye ezt, amikor beléptünk az Európai Unióba, aláírtuk azt, hogy a Natura 2000 területek azok a madárvédelmi célokat szolgálják, és ezeken a területeken nem lehet minden tevékenységet elvégezni. Ezek biztosítják a különböző madarak, a meghatározott madarak élőhelyének fennmaradását.
1: És a fehérhátú fakopáncs miért lett egy ilyen faj, miért nem mondjuk egy másik harkály?
0: Mert a fehérhátú fakopáncsból nagyon kevés van Magyarországon. Tehát Magyarországon fokozottan védett, egyébként nem az, de Magyarországon fokozottan védett a fehérhátú fakopáncs. Tehát visszatérve az előző kérdésedre, ez egy fontos dolog. Harkályvédelmi szakosztály feladatai között, hogy monitorozza ezeket. Egy másik fontos dolog, hogy az élőhelyeket, az élőhelyek fenntartását próbálja olyan módon megvédeni, hogy kommunikál a nemzeti parkokkal és az erdészetekkel, hogy mire lenne szüksége annak az adott erdőnek a harkályok szempontjából.
1: Harkályvédelmi szakosztály nem mindenki tagja, de mégis aki szereti a madarakat, mit tehet otthon apró pénzre váltva a harkályokért kifejezetten?
0: Leginkább a parkokba és a városokba. Én azt gondolom, hogy a zöld területek megtartása azért lenne fontos, mert például a küllők, azok hangyát esznek, és a hangyáknak a zöld területek megmaradása az lényeges, hogy ott tudjanak szaporodni, és a küllőknek legyen ott tápláléka. De lehet az is, hogy nem szedjük össze a holtfát az erdőkben, vagy akár az, hogy amikor költési időszak van, akkor azokat az erdőket, ahol ki van írva, vagy fokozottan védett erdő, akkor azokat a turisták, crossmotorosok, kvadosok nem látogatják.
1: Milyen az ember és a harkály kapcsolata? Vannak olyan madarak, gólyák, fecskék, amelyek már igazából nem is a természetben fészkelnek. A harkály az meg úgy kibejár a városokba.
0: Hát igazából a gólya meg a fecske mind a kettő azért van közelebb az emberhez, mert az ember által épített dolgot használja. Tehát a kéményt odarakja a fészkét a fecske is. A harkály nem függ az embertől egyáltalán, tehát ahol megtalálja magának megfelelő fa elegyet, ahol tud szaporodni, ahol tud táplálkozni, az neki jó, nem kell hozzá ember.
1: Az elmúlt percekben Cserép Györgyöt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület harkályvédelmi szakosztályának munkatársát hallották.

0: Most kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Ülep Teofil túravezetőtől.
1: Hát aki sosem csinált ilyet először is, olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
0: Miért? Túrázni veszélyes?
1: Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
0: Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
1: Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abból a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok számában, a sokféleségében, a vizek számában, sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
0: Nem csoda, ha könnyűszerrel meg akarják sokan hódítani. Nemrégiben föltettél egy írást az interneten, olvastam, melyben kikeltél az autósok, az egyre inkább megjelenő autósok ellen, akik akár védett területeken, nyitott sorompókon behajtanak, áthajtanak.
1: Néhány éve volt egy ilyen téma, amivel foglalkoztam, és hát ez tulajdonképpen a mai napig gond. A Nemzeti Parkban gépjárművel közlekedni alapvetően tilos, kivéve a közforgalom számára megnyitott utakat, a közutakat, amelyek átvezetnek a hegységen. Ezen kívül az erdészeti utakra bemenni, vagy bármilyen útra bemenni autóval vagy motorral nem szabad. A probléma az, hogy nagyon sok helyen, ahol tilalom van, sorompók zárják le az utakat, a sorompók nincsenek lezárva, hiába van tábla, akár több tábla, hiába van ott a sorompó, figyelmeztetőül ágaskodik az égnek. Mégis bemennek még a földutakra is, sőt, lemennek az utakról is. Korábban volt probléma, most már valamennyit enyhült, hogy motorokkal, terepjáró motorokkal, kvadokkal hasították az erdő szanaszét. Nem csak egyesével, meg kis csoportokban, hanem egész a konvojokban is mentek. Szóval ez egy komoly probléma volt. A motoros kvados valamelyest csökkent, de az autók, igaz, hogy nagy részük a szabályokat betartja, de még mindig tömegével mennek a Bükkbe, és más egységekbe is Magyarországon.
0: Térjünk vissza a törvénytisztelő túrázáshoz. Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
1: Sokféleképpen közelíthető meg, véleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
0: Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegyek kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
1: Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
0: A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
1: Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak. Legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezer már el lehet indulni.
0: Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a Bükkről talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
1: Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a Bükkebben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turista utaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
0: És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
1: Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám, azt nem javaslom. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
0: És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a Bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
1: Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fennsíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a Bükkben rétek is vannak, mezők. Én a Bükkfennsíkra megyek, a fennsíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
0: Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
1: Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésre leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túrvezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz-e valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
0: Lötyögnek.
1: Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportteljesítményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
0: Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod, a mai fiatalok tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet, kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
1: A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt, nagy többségben súlyosan mozgáskerülők olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé. Túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha elismennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erősödni.
0: Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezetőt hallották.

0: Most Bársony István Mennyit című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
1: Bársony István Mennyit. A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor meg-megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásodpercekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik-csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrás szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha Mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négylábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakú, akkor a Mennyitke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a Mennyit egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dőzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a Mennyitnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mezsgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
0: Bársony István Mennyét című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
3: Tizenegy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyek érsek megköszönte a lelki gyakorlat vezetését Csépányi Gábornak, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. Ezután a főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Ezután a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnök helyettesei nem jogosultak végkielégítésre, rögzíti az a módosító javaslat, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A folyamatban lévő eljárások a jogszabály hatályba lépésével is megszűnnek. Lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László. A fideszes politikus döntését nem indokolta. Korábban azonban jelezte, hogy a Fidesz szervezeti átalakulása miatt visszavonul a közélettől. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében őrizetbe vett mind a 6 tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. A döntések nem véglegesek. Nem támogatja a kormány, hogy a József főhercegi palotába költözzön az Alkotmánybíróság, derül ki a Magyar Közlönyből. A kormány egyúttal elrendelte, hogy vizsgálják felül az állami intézmények költöztetéseit, a Budai Vár épületeibe és a Nemzeti Hausmann program beruházásait is átnézik. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerülhet a Zalazon járműipari tesztpálya. Várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alá, közölte közösségi oldalán a Tisza párt, zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta, a parlamentben erről egyeztetett Tanács Zoltán tárcavezetővel. A Tisza párt egyik legfontosabb vállalása volt a zöldség és gyümölcs áfájának csökkentése, válaszolta a miniszterelnök az Inforádió kérdésére a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az idei, illetve a jövő évi költségvetés áttekintése, valamint a részletek kidolgozása után várható erre vonatkozó javaslat. Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk, érdekképviseleti szerepük megőrzésére. Átalakul és heti lapként jelenik meg augusztus 1-től a Magyar Nemzet és több megyei napilap, erősítette meg a kiadó MediaWorks. A digitális csatornák és a print termékek weboldalai továbbra is elérhetőek lesznek. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól az ország teljes területére. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója közölte, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Az állami cégeknél és az állami gazgatásban, ahol ez lehetséges, home office-os munkarendet rendelt el a kormány hétfőre és kedre. A hőség miatt a vasúti közlekedésben és a híveknél pálya- és sebességkorlátozásokat vezetnek be. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhőtlen, derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
5: Kedves hallgatóink, versőszállításunkban ismét Isten jelenlétét próbáljuk megragadni kortárs költők versein keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Ady költeménnyel. Fogadják szeretettel!
6: Mezei Katalin, te vagy. Te vagy a csillag és a levegő, a kabóca hangok boltozata. És te vagy, aki elvezet haza, és meggyógyít, hogyha beteg vagyok. Te vagy a tűz, a víz, a vér. Te vagy a szó, és te vagy a csönd. Te vagy bennem, és te vagy odafönt, ahová kiméretlen út vezet. Te vagy a felhő és a televény, te vagy a nap, a hold, a lámpafény. Te vagy, ami éltet és kiolt. Te vagy az élő, és te vagy a holt. Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, és a hitben a fájdalom, te vagy. Te láthatatlan parány, és te nagy, fellegek arcával változó. Minden istenkép mögül te figyelsz, anyám szigora és apám szava. Te vagy a rég elvesztett nagyapa, s aki a hajszálhídon átsegít. Bárhová nézek, mindenütt te vagy, s voltál, amikor nem is láttalak, s leszel, amikor én már nem leszek. Amíg vagyok, vagyok

Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtó fényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol, bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés.

Rónai György, jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.

Simek Valéria. Létezés. Harangoztak, s a kondulásban táncoltak a hasasodó lombok. Isten oldalán lépkedtem, belékarolva lépcsőztem, mint a gyermek, aki járni tanul. Csillagközökből árad felém a létezés, s az átizzadt ingem a szélben szakadozott. Akadozó nyelven dadogtam, alig mondhatón, hogy a létezés magja körül van a remény.

Polgár Anikó, mikroszkópikus. Ha Isten szabad szemmel nem látható, majd veszek egy mikroszkópot és megnézem. Lehet, hogy csak akkora, mint a limfociták, vagy mint egy őssejt, amiből még akármi lehet. Lehet, hogy hosszúkás, mint egy élesztő gomba, vagy tüskés hátú, mint a szalmonella vírus, amitől inkább óvakodni jobb. Ha bújócskázik velem, mint a stafilokokkusz baktérium, a bőröm alatt biztos föllelem. Ha fogócskázik, ő csak is a leggyorsabb lehet, mint a legügyesebbik apukasejt. Ha győzni akar, másnak esélye sem lehet. Tuti, hogy ő ér be elsőnek a célba. Ott meg biztos elpottyantja majd villámmódra cikázó hosszú ostorát. A kezem közül többé már nem csúszhatna ki, ha sikerülne egy mikroszkópikus csipesszel összecsipni.

Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyett alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyalánk füst csíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után, ágyútűz torkára alvat seb szerint, ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon, nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.

Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.

0: Adi Endre.
1: Egy kevésnyi jóságért. Ha van még jó bennem, ó Uram, kérlek, és nem is szomorúan, ó, menj meg belőlem, hiszen annyi jósággal jövék, ám lelkemnek szemérem övét letépte világod. Valamikor voltam örömöd. Ne hagyj itt, ocsmány, bús végek között, nagy gyalázatomban. Most, hogy bűn és idő elszaladt, úgy menjek el, mint kiben maradt egy kevésnyi jóság.

Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabonakévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész az ég egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.

Vörös István, fohász új erőért. Ha eddig részből voltam, Istenem, csinálj meg ezüstből, a lelkem részeire szétszedem. A zöld vér előtör, adj hozzám fényt, ez a titok. A tenyered fölöttem kinyitod, már valaki másra hasonlítok. Ha eddig vasból voltam, Istenem, csinálj meg papírból, tudásom részeire szétszedem. Tép szét, ha haragszol, ha örömet telik bennem, ne hagyj kételkednem a közös sikerben. Eddig belőled voltam, Istenem, csinálj meg ördögből, úgy, hogy ne kelljen téged féltenem. Éljek az örökből, felét felhasználjuk mától. Különben meggátol élni, s elválaszt magától. Ha eddig hóból voltam, Istenem, csinálj meg még egyszer, ne hagyj elolvadni a semmiben. Voltál te is ember, vagy ha nem, lehetnél, élnél a végeknél, hol a múlt már nem cél. Ha eddig csak cél voltál, Istenem, legyél lövedék is, az utat részeire szétszedem. Magaddal ne rémíts, se a hiányoddal, amit nagy műgonddal fed be a sok angyal.

Ady Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. Szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentbőtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vén koromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem,

Ady Endre, a nagy hitető, elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitóbánatok, drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással, harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok, adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl koporsót száját, akik őrizék, mert hát ha mégiscsak föltámadnál, s amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát. Mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, beszép a te neved, szép Krisztus! S így árulkodtak, a nagy hitető, így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult. Úgy fáj, hogy itt vagyunk, úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.

0: Andrea, Mezei Katalin, Polgár Anikó, Rónai György, Simek Valéria és Vörös István verseiből. Felolvasta Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Karitász konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
2: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
1: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élénk gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai, ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szent Atya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
2: Finally, writing concerns God.
1: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szent Atya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mindközül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szentatya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leó pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
0: Leó pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a Hét Domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis Hét Domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
2: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
0: A Szentatya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világ jelét, amelyet mi akarunk. Hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Szent Pier Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
1: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leo üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leo szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
0: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele is általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem verseng senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, ahogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és eszerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a földi életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, és akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. Nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed? Szórakozási lehetőséget? Szeretőd? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhéra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása is, nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, mire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában elmélkedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket választa a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól, az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő táblatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyére kerül. Van ennél jobb?
0: Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus!
4: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.
1: Lajtos Nóra, szekvenciák című versét Babóczai Réka mondta el.

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi

0: sökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádiónál. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapát falván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a mozzáruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Személyes életére vonatkozóan a lelkipásztor elmondta, 17 éve szentelték pappá, s az 5. szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi ajándékként. Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket.
2: Ő küld téged, hogy tedd és árazd a jót. Belülről indít. Ezért ad szolgáló hivatást. Orvosként, anyaként, tanárként, papként fogsz jót tenni. Bárhol is vagy, érezni fogod, hogy ő hív és küld téged, hogy ezt a missziót éld a földön. Ő maga mondja nekünk, én küldelek benneteket. Ez része a vele való barátságnak. És ahhoz, hogy ez a barátság elmélyüljön, engedned kell, hogy elküldjön, hogy küldetést teljesítse ebben a világban. Bizalommal, nagy lelkűen, szabadon, félelem nélkül.
1: Ternyák Csaba egri érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. A papi találkozó szentmiséje végén Kaguk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egri érsek alapította az iskolát 1921-ben, 31 diákkal és 5 tanárral, a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
3: Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának, összes oldalának, Imola udvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, amit teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
1: Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktatónevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
4: Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
1: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-ai 19-ei hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e, vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánusa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahogy az hagyományjá vált ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra-Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekorcsapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kis csoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Reklám.
5: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények 25-én. Színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Nabuzárdán elment Jeruzsálembe. Felgyújtotta az Úr templomát és a királyi palotát. Csak a föld szegényeiből hagyott ott néhány szőlőmunkást és földművest. Lángokban áll, s nem sokára porig ég a templom és a királyi palota, a vallás és az államhatalom szimbóluma. Van-e ennek a megrázó eseménynek a rémületen, rettegésen és létbizonytalanságon túl valami pozitív üzenete? Bizony, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogyha a vallás és az államhatalom elveszíti kapcsolatát a forrásával, és eredeti funkcióját megtagadva öncélúvá és gépiessé válik, az alapokig lerombolódva kell megtisztulnia. Mert úgy alkotta meg Isten az embervilágát, saját képére és hasonlatosságára teremtve az embert, hogy mindazt, amit nélküle, az ő ellenére vagy a dolgok eredeti rendeltetése ellenére tesz, és hazugsággal fenn akar tartani, ne maradhasson fenn. Legyünk felkészülve a kisebb, nagyobb összeomlásokra, szellemi, lelki katalizmákra, józan fejjel és erős hittel, mert a hazugság szükségszerűen összeomlik, mégpedig magától. A külső hatás legfeljebb siettetheti, vagy nyilvánvalóvá teheti, ami belülről indulva így is, úgy is bekövetkezik. Hogy a templomban és a palotában értékek is bennégnek, hogy ártatlan életek is áldozatul esnek a pusztításnak. Mindez szomorú tény, de nem Isten terheli érte a felelősség. Mégis miért engedi meg, hogyha ő a szeretet és a jóság? Vagy túlontúl naív, vagy mélységesen cinikus ez a kérdés felvetés. Nem akkor kellett volna az értékekre és az ártatlan életekre jobban odafigyelni, amikor megindult a hazug világ építése. Istennek valamiért megéri, hogy ekkora játékteret engedjen szabadságunknak. De ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenül játszhatunk és visszaélhetünk szabadságunkkal. Az evangéliumbeli leprással együtt kellene a mindenható elé borulnunk, Jézus Krisztus által hittel kimondva: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. A chceš, môžeš ma očistiť. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: Pane, a chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prinies obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Kanao Jézus téle a vilopao pláj, but naródol a spes palaleste. Jokhár numa kothe gélo leszteek leprásomanus, csangada szangla leste, haj kadi pennas leszke mangindos. Rája, te kamesz saj uzsáreszman. O Jézus abri unzsárda szovas, karingonas váloreszló, haj kodi pendas leszke, kodi kamab te úzsos. Pekadio manus anda jek úzsi laszkatar peszki lepra. A tuncsi kadipendas leszke o Jézusi, számale, haj napenávrik hanyikaszke, Feder zsá, haj szikap tut lerassá jeszke, haj penke kameszte szikave szándre le Mózes eszki szmunto pomána.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Als Jesus von dem Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Jesus aber sagte zu ihm, Nimm dich in Acht. Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Opfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis der Heiligung sein. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító. 370 körül született, Alexandriában halt meg 444. június 27-én, 74 évet élt. Életének legnagyobb tette Mária istenanyaságának megvédése volt. 5 évig tartott ez a küzdelme, a csúcspont pedig a 431-ben megtartott efezusi zsinat volt, amelyen hittételként, dogmaként mondták ki az ősi tant, Szűz Mária Isten anyja, nem csak az ember Jézusé. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Idézte ezen a zsinaton Szent János evangéliumát szemben a második Theodosius császár követe által is támogatott Nestorius fegyveres kíséretének ellenére is. Megtalálta a Szentírás olvasásához szükséges kulcsot, az alázatos hitet. Méltán lehet Szűz Máriát Isten anyjának hívni, hiszen az ige, Jézus Krisztus, isteni személy. Személye két természetet hordoz, az isteni és az emberi természetet. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Kezdetben volt az ige, s mert szeretett, az örök ige, Isten fia, ezért értünk, emberré lett. A boldogságos Szűz Máriától vett testet a Szentlélek által. Emléknapján így imádkozunk, Istenünk, te alexandriai Szent Cirillt, a boldogságos Szűz Mária istenanyai méltóságának legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. Add meg nekünk, akik Máriát valóban istenanyjának valljuk, hogy eljussunk az üdvösségre fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által. Ezen a napon emlékezünk boldog José Mária Escrivára, az Opus Dei megalapítójára. Opus Dei Isten műve. Észak-Spanyolországban, Barbastóban született 1902. január 9-én egy kiskereskedő családban. Vallásos szülők második gyermeke, hatan voltak testvérek. Itt tanulta meg szeretni az Istent, megbecsülni az embereket és hordozni az élet nehézségeit. Kiváló tanuló volt, vallásos és jó humorú. Kezdetben nem is akart pap lenni, hivatása csak később kristályosodott ki benne. Jogot tanult a Zaragózai Egyetemen, majd teológus lett. 1925. március 28-án szentelték pappá Zaragózában. Ekkor már világosan érezte, hogy Isten a világi hívek szolgálatára hívta. Fiatal papként vidéken dolgozott, majd Madridban a teljesen elhagyatottak lelki gondozását végezte. Ekkor sokszor kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte küldetésének pontos felismeréséért. Nem sokára egy lelki gyakorlaton lelki szemei előtt föltárult az Opus Dei intézményének teljes víziója. 1928. október 2-án isteni sugallatra megalapította Madridban az Opus Deit. Vajon mi ez az Opus Dei? Így fogalmazhatjuk meg, a becsülettel elvégzett emberi munka, bármennyire is jelentéktelen szellemi vagy kétkezi tevékenység, ha szeretettel végzik, beletartozik a világ teremtésének és megváltásának csodálatos művébe. Az ilyen munka aztán az isteni kegyelem rendjében megszentelődik, és Isten művének, Opus Dei, részévé válik. Ezt hirdette. Sokan úgy gondolják, és gondolták régebben is, és még napjainkban is, hogy a szentségi életre való meghívást elsősorban a papok és a szerzetesek kapják meg, az egyszerű keresztény hívő pedig, akinek munkája képezi megélhetésének alapját, mint munkás, családapa, parasztember, csak másodszorban méltó a szentségre. Az Opus Dei ezzel ellentétben hirdeti, hogy minden emberi munka a megszentelődés eszköze lehet. 1930. február 14-én az isteni kegyelem segítségével megértette, hogy az Opus Dei apostoli tevékenységét nők között is kell folytatni. 1943. február 14-én megalapította a Szent Keresztről nevezett papi társulatot, amely az Opus Dei elválaszthatatlan része lett. 1950. június 16-án nyerte el végleges jóváhagyását a Szent Széktől. 1982. november 28-án személyi prelatúrává alakult át, és így az alapító által óhajtott és tervezett jogi formát is elnyerte. José María Escrivá állandóan az ima és a vezeklés között élt. Hősies fokban gyakorolta az erényeket, a lelkekkel való állandó törődés és az értük való könyörgés Isten akaratának a föltétlen elfogadása töltötte ki az életét. Életében teljesen megvalósította a szent szegénységet. Hatalmas munkabíró képes.

0: 1946-tól Rómában élt. Ekkor már teológiai doktor a Lateráni Egyetemen, s díszdoktora a Zaragózai Egyetemnek, elöljárója San Francesco de Paula szemináriumának. Etikát és erkölcstant tanított a Római Újságíró Egyetemen, több szentszéki bizottságnak volt a tagja. Mindig úton volt, rengeteg csoporttal találkozott. Híresek alábbi szavai: a szeretettel és hozzáértéssel végzett munka Isten előtt végtelen fontossá válik, hiszen a keresztény elhivatottság lényege, hogy a mindennapok prózai munkáját a mindennapok költészetévé tudjuk változtatni. Lelkéletének a Szent Mise volt a gyökere és középpontja. Az Isten gyermekség tudatának mély átélése, a Szent Háromság egyisten jelenléte a Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválásra buzdította és vezette a szűzanya és Szent József iránti gyöngéd, de egyben erőteljes szeretethez, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolathoz, és tette őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Hallottuk, milyen fontos volt életében a Szent Mise, az Isten gyermekség tudata, a Szent Háromság egyisten jelenléte, Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválása, a szűzanyának, Szent Józsefnek a tisztelete és szeretete, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolata, és ezek tették őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Azért ismételtem el lelki életének ezeket a fővonásait, hogy mi is törekedjünk mindennapi életünkbe ezeket beépíteni. Eszkréva prelátus sokszor ajánlotta fel életét az Úrnak, áldozatul az egyházért és a pápáért. Isten elfogadta áldozatát. 1975. június 26-án római dolgozószobájában halt meg, szívroham következtében. Holttestét Rómában a béke királynéja prelátusi templom kriptájában temették el. 1992. május 17-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Délidőben. Kedves hallgatóink, ma június 26-án János és Pál napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A János bibliai név a héber Johanan név görög Johannész változatából, illetve ennek hasonló hangzású latin Johannész formájából származik, jelentése Jahve megkegyelmez. Magyarországon a 16.-18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott egészen az 1970-es évekig. A Pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. 1987 óta 26-a a kábítószerellenes világnap. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1730-ban született Charles Messier, francia csillagász. 1820-ban látta meg a napvilágot Berzencei László, magyar politikus, utazó. 1824-ben született William Thomson, skót matematikus, fizikus. 1835. június 26-án született Herman Otto, magyar természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus. Sokoldalúsága előtt tisztelegve az utolsó magyar polihisztornak és a madarak atyának is nevezték. 1904-ben született Peter Lorre, magyar származású amerikai filmszínész. 1926-ban született Varga János, magyar agrármérnök, egyetemi tanár. 1927-ben lett meg a napvilágot Liska Dénes, magyar író, dramaturg, televíziós szerkesztő. 1949-ben született Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas, magyar jazzgitáros. 1950-ben született Lehocki István, Pulitzer-díjas magyar karikaturista, grafikus. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1970-ben hunyt el Bóna Kovács Károly, szobrász, festő, művész, tanár. 1986-ban távozott közülünk Szepes Béla, magyar síelő, gerelyhajító, olimpikon, karikaturista. 1997-ben ezen a napon hunyt el Israel Kamakawiwole, amerikai, hawaii zenész, énekes, aki világhírnévre tett szert a mindig pozitív megnyilvánulásainak és gondolkodásmódjának köszönhetően. 2007-ben halt meg Domokos Géza, erdélyi magyar író, politikus, műfordító. 1960 óta a függetlenség napja a mai Madagaszkáron. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1794-ben ezen a napon a fleuruszi csatát elvesztették az osztrákok, és emiatt osztrák-német alföld a franciákhoz került. 1809-ben a győri csatavesztés nyomán Napóleon csapatai elfoglalták Pozsonyt. 1917-ben, június 26-án megérkeztek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1940-ben a Szovjetunió visszatért a forradalmi naptárról a Gergely naptár használatára. 1941. június 26-án történt Kassa bombázása és a Kőrös mezőről Rahóra tartó vonat szovjet meggéppuskázása az egyik oka Magyarország belépésének a II. Világháborúba. 1944-ben Horváth Alader, ungvári alpolgármester rendeletben kötelezett minden egyetemi és főiskolai hallgatót, aki Ungváron tartózkodott arra, hogy köteles honvédelmi munkára jelentkezni. 1945-ben San Franciscóban elfogadták az ENSZ alapokmányát, a szervezet október 24-én kezdte meg működését formálisan is. 1974-ben ezen a napon a NATO tagországok kormányfői találkoztak Brüsszelben, ahol aláírták az atlanti kapcsolatokról szóló nyilatkozatot. Ugyanebben az évben, tehát 1974-ben történt a vonalkód első kereskedelmi felhasználása az Amerikai Egyesült Államokban. 1991-ben ezen a napon a Magyarország gyűlés elfogadta a kárpótlási törvényt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! Szóba került Izrael Kamakawiwole, amerikai hawaii zenész énekes, ő énekel a folytatásban Over the Rainbow. Következzen az egyik leghíresebb dala.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Csütörtökön tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított: fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Morabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt, és hiányzásan nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül az időjárásról. Derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Estére 23 és 28 fok közé hüll a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm Dévényi Tibor bartendert. Az idei nyáron és ezekben az időszakokban nem lehet eleget beszélnünk arról, hogy fogyasszunk megfelelő folyadékmennyiséget. És ha már folyadékot fogyasztunk, akkor természetesen mondjuk erre a legjobbak víz, a csapi víz, de ha szeretnénk egy kicsit színesebbé, változatosabbá tenni a folyadék fogyasztásunkat, akkor kitűnő lehet számunkra egy finom limonádé elfogyasztása is. Hát ebben próbál meg most ön nekem segíteni, és a kedves hallgatóknak néhány ötletet adni. Nos, mi is a limonádé? Mit jelent a limonádé kifejezése, és mit tudhatunk a történetéről?
3: A limonádé az egy olasz citromos hűsítő ital, az olaszok limonátának mondják. Az eredete az a nagy sumér birodalomban Nappur városában kerültek elő az első citromhoz hasonló maradványok. A szép egyiptomi kertekben is virágoztak már a kitri fák, vagyis a citromok. Időszámításunk előtt 3000 évvel komoly citromszakértőknek számítottak a perzsák, de az igazi termesztés csak 2-300 évvel később indult meg. A görög hódítók Perzsiában és Médiában találkoztak először az egzotikus citromfákkal. A zsidók is régóta ismerték a citromot. A görögök Nagy Sándor vezetésével elhozták a perzsák sok más kincsével együtt a citromot is. A keserű citromot rágcsáló rómaiak később élvezhetőbb fajtákkal ismerkedtek meg, mint a szicíliai vagy a nápolyi citromok. A furfangos kertészek még a citromok alakját is meg tudták változtatni. A citrom mai típusai csak később a középkorban jelentek meg Európában. A limonádé mellett továbbra is megmaradt, mint orvosság. A későbbi századokban Ázsiában és Európában végre megkóstolhatták az igazi limonádét, és a mohamedánok segítségével az új szokás divattá vált. A mohamedán vallás tilalma az alkoholra is kiterjedt, így ők örömmel fogadták az új italt. Az üdítő italnak kiválóan alkalmas bőlevű citrom gyorsan kezdett terjedni. Az arabok kifejezetten limonádé céljából kezdték termeszteni, és példájukra a 10. században Palesztinában és Egyiptomban, a 11. században pedig Spanyolországban és Szicília szigetén és virágoztak már citromkertek, citromligetek. Olaszországban a reneszánsz korában lett igazán divatos ital a limonáta, és az olasz születésű mazarin a 17. században Franciaországban is meghonosította limonádé fogyasztását. Hazánkban Mátyás király udvarában láttak először citromot, amely Itáliából érkezett az udvarba.
2: Tehát akkor tulajdonképpen nálunk Magyarországon először limonádét Mátyás király korában fogyaszthattak?
3: Így van, így van. A citrom mai jobb ízű ősét ugyan Indiában fedezték fel, de ma már főként Európa déli részein, Olaszországban és Dél-Franciaországban, valamint Észak-Amerikában, Kaliforniában és Floridában, Dél-Amerikában pedig Argentínában termesztik a citromot. A fa az úgy néz ki, hogy ilyen körülbelül 3 és 5 méteres magassága van, és egész évben terem. Sajnos itthon a termesztése nagy üzemben nem lehetséges. Igaz, hogy van egy-két család, meg egy-két kert, ahol azért megtalálható egy-két kis citromfa.
2: Köszönöm szépen önnek a rövid citrom történetet. Hát megismerhettük, hogy mi is a limonádé rövid története, és megragadott bennem az a mondata, hogy a citrom tulajdonképpen orvosságnak is kitűnő, és ugye sokat hallhatunk arról, hogy jól lugosítja a szervezetünket, tehát a lugosítást is elvégzi az emberi szervezetben. És ha már limonádé, akkor természetesen felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen is az igazi, finom limonádé?
3: Hát egy-két kis apró trükköt azt most megemlítenénk mindenképpen. Az igazán finom limonádé titka, hogy nem kristálycukorból és nem porcukorból készül, hanem cukorszirupból készítjük el. A cukorszirupot azt legegyszerűbben úgy készíthetjük el, hogy körülbelül 20 deka cukrot, körülbelül másfél-két deci vízzel össze kell keverni és fel kell forralni. Minél tovább forraljuk, annál sűrűbb lesz a cukorszirup. Úgyhogy amikor felforrt, akkor igazából érdemes levenni a tűzhelyről, szépen félretenni és meg kell várni, míg kihűl. És ugye még fontos kelléke maga a citrom is, amit magába akár karikába is rakhatunk bele, és ugye még víz, ami szükséges hozzá, ez a sima eredeti limonádénak a receptje.
2: Tehát ezt a cukorszirupot mi is otthon elkészíthetjük.
3: Így van. Ezt minden ember el tudja készíteni. Lehet még ízesíteni különböző gyümölcsökkel, fűszerekkel, virágokkal. Most megemlítenénk pár dolgot. Én kezdeném a gyümölcsössel. A kiválasztott gyümölcsöket vagy lereszeljük, vagy pedig összetúrmixoljuk, és adunk hozzá egy citromnak a reszelt héját. Majd ezt összekeverjük a lehűtött cukorszirupal és három citrom kifacsart levével. Az édes gyümölcsös citromos masszát végül felöntjük egy liter szódavízzel vagy ásványvízzel. Itt szerintem mindenki saját magának megtalálja azt, hogy most szénsavasan szeretné, vagy pedig akár szénsavmentesen szeretné fogyasztani a limonádét. Itt különösen finom a zöldalmás, a körtés, a málnás, az epres, a szedres, a barackos, a sárga dinnyés változat. Itt még ugye lehet díszíteni magát az italt, akár szeletekre vágott gyümölcsökkel, és ami magát az ital alapját képezi, azt ugye frissen akár így szeletekbe bele lehet hozzátenni. Aztán van még a bodzás, itt annyit kell, hogy a cukorszirupphoz bodzaszörpöt kell hozzáadni, és van még a rózsás, ez egy igazán különleges, ahol rózsavizet használunk hozzá.
2: Mennyire tartja jó megoldásnak, hogy lehűtve jégkockával fogyasszuk a limonádét, és ha már jégkockát teszünk bele, akkor hogyan érjük el azt, hogy ne legyen túlságosan híg a limonádénk, tehát érződjön benne a gyümölcsíz, a citromíz, ezt hogyan lehet elérni?
3: Ugye mindenképpen azért, hogy ne hígoljon annyira túl az ital, ezért érdemes megcsinálni azt, hogy már maga egy ilyen limonádé alapot fagyasztunk le jégkockának, és akkor ugye ezáltal ugyanazt fogjuk hozzá megkapni. Ugye itt nem kell beízesíteni a jégkockát, csak magát az alap limonádét kell elkészíteni, és azt kell beletenni akár otthon a jégkocka tartóba, és ilyen jeget használjunk hozzá.
2: Egészséges és diétás limonádé is létezik. Hát ezek mit jelentenek, és hogyan készülnek?
3: Hát itt ugye igazából a cukorral kell foglalkoznunk, hogy a cukrot mivel tudjuk kiváltani. Én utána néztem egy-két dolognak, ugye cukor helyett használhatunk fruktózt, ami ugye gyümölcs cukor teljes egészébe, vagy mézet, juhalszirupot, ugye a juhalszirup az Amerikában közkedvelt inkább, vagy akár agavészirupot, ugye az agavé az pedig Mexikóba, Közép-Amerikába honos növény, vagy akár nátcukrot használhatunk hozzá.
2: Eddig olyan limonádékat említettünk elsősorban, amelyeket gyermekek is fogyaszthatnak.
3: Így van.
2: És következnek a felnőtteknek szóló limonádék, azok az alkoholos változatok, ugye?
3: Így van, igen. Készültem ezzel is. Én két receptet említenék meg mindenképpen. Az egyik az egy boros, a másik pedig egy pezsgős alapú limonádé lesz. Először a borossal kezdeném mindenképpen. Hozzávalókat én egy pohárra vetítettem le. Egy pohárhoz egy darab citrom, két teáskanál, ugye kristálycukornak megfelelő szirup, egy deci félédes fehérbor, szódavíz és jégkocka szükségeltetik hozzá. A pezsgős változat az pedig 8 deci pezsgő, 7 deci limonádé, ez az előre elkészített alaplimonádé, 7 cent kivilikör, 7 cent dinnyelikör, jég és 2 darab kivi kell hozzá, amivel szépen így fel lehet akár díszíteni.
2: A limonádékot rakkevergetnünk?
3: Ezt így van, ezt csak szépen elég elkeverni, ugye ezt ha elkezdjük készíteni a limonádét, akkor mindenképpen kezdjük úgy a dolgot, ugye, hogyha megvannak az alapösszetevők hozzá, akkor veszünk akár egy kancsót, vagy akár egy longdrinkes poharat hozzá, és akkor beletesszük a jeget, belefacsarjuk a citromlevet, hozzátesszük az adott mennyiségű cukorszirupot, majd utána pedig felöntjük a vízzel, és akkor utána pedig szépen össze kell kavarni egy bárkanállal, vagy valamilyen más kavaróeszközzel.
2: Limonádét az év minden szakában fogyaszthatunk?
3: Én azt mondom, hogy igen, fogyasztható folyamatosan. Hogyha télen hideg van, vagy valami, akkor is otthon, ez igazából frissíteni fog minket mindenképpen.
2: És ilyenkor nyáron jó, hogyha jégkockával tálaljuk a limonádénkat?
3: Hát én mindenképpen javasolnám. Igaz, hogy megoszlanak a vélemények arról, hogy a nagy melegbe a szervezet ugye a hidegre ellentétesen fog reagálni, és elkezd fűteni. Melegen meg igazából lehet, hogy fura lesz az íze, mert ilyenkor nyáron ugyanúgy mondják azt is, hogy akár ígyunk langyos teát, vagy valami, mert akkor a szervezet ellentétesen fog reagálni. Na de itt mi igazán nem nagyon vagyunk erre berendezkedve, hogy most itt én is, hogyha elmegyek bárhova, 40 fokon egy teraszon most leüljek, és elkezdjek egy jó meleg teát meginni, mert szerintem hirtelen biztos, hogy a víz le fog verni.
2: Tehát hűsít és frissít, mondjuk ebben is lehet, hogy megvan az arany középút, ne túlságosan sok jégkockával fogyasszuk a limonádét.
3: A poharakat nem is szokták mindig telerakni teljesen fullon jéggel, hanem itt megvan az, hogy körülbelül a pohár feléig tesszük bele a jeget. És ugye itt úgy kell gondolkozni benne, hogy nem egyszerre kell meginni magát ezt a limonádét, hanem ez ugyanolyan, mintha bármikor, hogyha leülnénk akár sörözni, vagy egy pohárbort elfogyasztani, vagy csak egy üdítőt, hogy a jég ahogy szépen olvad benne, és akkor ezzel ugyanúgy el lehet tölteni egy kisebb időt bármelyik szórakozó helyen, vagy akár az otthoni nyári kerti partikon, teraszon, ugyanúgy lehet mellette beszélgetni.
2: Remélhetőleg kedves hallgatóink kedvet kaptak beszélgetésünk apropóján egy finom limonádé elkészítéséhez. Erre mindenkit csak biztatni tudunk.
3: Így van. Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Dévényi Tibor bartendernek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm.

0: Artner Oszkárné gyakorló háziasszony a mai adásban abban segít nekünk, hogyha egy étterembe beülünk, és az étteremben magunk elé vesszük az étlapot, ott találunk különböző kifejezéseket, ilyen-olyan ételeket, amelyeket különböző módra készítenek el, akkor mit is értsünk a kifejezések alatt? Nos, milyen példákat is említhetünk meg a mai műsorban?
1: Hát azt hiszem, a mai példáink között lesz olyan is, ami sokak számára ismert, de olyan is, ami talán egyikünk számára sem ismert. Na hát ebből gyűjtöttem össze egy műsorra valót, egy csokorra valót. Például ambasszádor módra. Ha bordaszeretről van szó, ez azt jelenti, hogy elősütik, majd a sonkás sajtos mártásba forgatva, sonkával még beborítják, panírozzák, és úgy sütik ki. Nem lehet rossz. Bakonyi módon ez tejfölös, tejszínes, gombás, piros paprikás mártással készült hússzeletet jelent. A bordói és a bretoni azok vörösborral készülnek. A böllér módra valamilyen belsőséggel készült. A Budapest módra pedig pörkölt lével összefogott libomájas, gombás, füstölt szalonnás, zöldborsós ragúval készülő étel rendkívül gazdag és finom. A cecei módra ez mindig azt jelenti, hogy sok zöld paprikával készül. A chantilly módra tejszínnel. A sipotala módra az gesztenyével, karottával, borsóval és még kolbásszal készült ragúval tálalt étel. A kornei módra, ha egybesült húsról van szó, narancsszeletekkel borítják és zöld fűszerekkel fűszerezik. Kreol módra, ha májról van szó, hagymán pirított paradicsommal, ha sztékről, pirított gombával és paradicsommal, valamint rostélyos hagymával tálalják. Csabai módra természetes, hogy csabai kolbásszal készül. A dalmát módra készült ételeknél sok hagymát és vörösbort használnak. Debreceni természetesen debrecenivel készül. A dorozsmai halat sütve tejfeles gombás lecsosz csuszával tálalják. Elszászi módra készült savanyú káposztával, olykor még virslit is tesznek bele. Az erdélyiek gyakran tárkonnyal, lestyánnal fűszereznek. Az erdészni módra készült ételek legtöbbször erdei gombával készített étel, ha pedig köret, akkor a pirított gomba és húsos szalonna, valamint burgonyával és vajas pecsenyelével tálalják. Franciásan készült ételeket tűzdelve, majd vajba, valamint morzsával mártva és rostos megsütve tálalják. Godard módra sült, libamájjal készült bélszín, amit gombával, sőt szarvasgomba mártással körítenek. És a kedves hallgatókat ne tévessze meg, a szarvasgomba a legtöbb ember számára elérhetetlenül drága, de mivel itt a szakács műsorba érdekességeket is szeretnénk mondani, így megemlítem azt is, ahol kihangsúlyozzák, hogy ez vagy az az étel szarvasgombával készül. Álmodozni azért lehet róla. A hentesné módra készült ételek szalonnával és ecetes uborkával készülnek, nagyon kellemesek. Holstein módra az tükörtojással tálalt hússzelet. Jó asszony módra az mindenféle földi jóval, gombával, tejszínes tojássárgával, stb. Mert állalják. A kalocsai módra készült étel természetesen sok piros paprikával készül. Most Kínának több tartománya is van, a kantoni módra készült ételeket meglepő alapanyag és ízpárosítások jellemzik. Rákkal, hússal, omlettel, konyakkal készítik. Kassai módra készült ételeket sonkával. Kecskemétieket rendszerint a vidék nevezetes termésével, sárga barackkal vagy barackpálinkával készítik. Kertésznél módon vegyes zöldséggel. Kijevi módra készült csirkefalatokba, a húsba kis zsebet vágnak és fűszer vajjal ízesítik, majd kirántják. Korhely módra rendszer és savanykás jellegű, vagy valamilyen szesszel készült étel. Lengyelesen a főtt zöldséget forró vajban pirított és megsózott prézlivel öntik le. Lyoni módra készült húsok vagy májétel sok-sok sült hagymával készült, mert nem csak a magyarok szeretik ám a sült hagymát. A magyarosan készült ételeket, hát ezt talán tudjuk is, lecsósan, pörköltesen, sok pörkölt lével készült ízvilág jellemzi. Magyaróvári sertésgomba Magyarország egyik kedvelt étele, készülhet sertéshúsból, de készítik pulykamellből is, a natúr szeletet dinsztelt gombával, majd sonkával, sajttal borítják, és grillben átsütik. A mokói ételek jellegzetessége természetesen a Makó környéki híres, finom, pirított hagyma. A marsalmódra készült ételeket, elsősorban a marsalmájat, sok-sok sült húsos szalonna kakastaréjjal készítik. Medici módra, ez leginkább bélszínszeletet jelent, paradicsom pürével dúsított Berni mártással és szarvas gombával tálalják. A mexikói módra készült ételek jellegzetessége, hogy nem csak babos vagy kukoricás, hanem nagyon erősen csípős csilivel fűszerezik. Mészáros módra leginkább borjú bordát szoktak készíteni, borjú mirigyből, velőből és pirított gombából készített ragúval tálalják. Milánói módon készíthetünk makaronit, spagettit, minden olasz háziasszonynak megvan a maga jellegzetes fűszerkeveréke, amivel ezt a paradicsom szószt fűszerezik. Nálunk is lehet kapni készen különböző spagetti krémeket, meg pizza fűszerkeveréket, de ha valakinek van lehetőség, hogy a kertbe vagy a teraszon növesszen egy kis fűszernövényt, akkor mindenkinek javaslom, hogy frissen termeljen otthon kakukkfűvet, oregánót, rozmaringot, bazsalikomot, mert ezeknek az íze utolérhetetlen. Egy napon se lehet említeni a bolti száraz keverékekkel. A Murán módon készült borjúszelet natursütés után fehér boros, vajas, tárkonyos pecsenyelével meghintve tálalják, és még egy szelet sonkával is beborítják. A normandiai módra készült ételek rendszerint almával, almaborral, almapálinkával készülnek. Az óvári borjúszeletet gombapéppel, hát előre ugye megpárolják a gombát, pépesítik, megkenik a óvári borjúszeletet gombapéppel, gépsonkával, és természetesen óvári sajttal beborítva teszik be a sütőbe. Parasztosan készült ételek rendszerint szalonnával, olykor hagymával, burgonyával készülnek. A párizsias ételeket lisztbe és felvert tojásba bundázzák, de hát van, aki sörtésztával szokta elkészíteni. Kína másik vidéke, ugye a Peking környéke, ennek a megvan a maga konyhai irányzata, ezt a vidéket az édes savanyú ízek jellemzik. Ami péknél módra készül, az hagymával és burgonyával egybesütve rendszerint sütőbe készítik el. Pompadour módra készül a bélszín szelet, akkor, ha gombapéppel együtt tojásos burgonyapépbe burkolják, és így sütik meg, és barna fűszermártással tálalják. Provenci módra készült ételeknek nagyon kellemes a fűszerezése. Talán egy másik műsorban említettem is, hogy a provenci háziasszonyok mind készítenek sajátos fűszerkeveréket, aminek az alapja majoránna, kakukkfű, rozmaring és egy kis szárított fokhagyma, természetesen frisset is használhatunk. Boltba is lehet készen kapni provenci fűszerkeveréket, de az igazi a háziasszonyok által frissen készített egyéni összeállítás. Grillezésnél a provenci fűszerkeveréket célszerű rászólni már a parázsra is, és akkor a húsnak egész kellemes, átható, nem csak füst, hanem fűszeres füst illata lesz. Rászmódra készült ételeket lecsósan, tejfölösen, füstös szalonnával tálalják. A részeges étel természetesen valamilyen szesszel készült, mint ahogy a neve is mutatja. Rosszíni módra készült libamájjal, szarvasgombával, madeira mártással készített húszelet, ha pedig köret, akkor a tésztába parmezánt tesznek, plusz libamájat, és marszala mártás, ez a marszala, ez a Szicília déli részén termő, jellegzetesen mandula ízű, nagyon finom vörösbor, és ebből is készítenek mártást. Schwarzwald módra ez a fekete erdő vidéke, tehát a Duna eredetének a vidéke, fekete erdei sonkával készítik rendszeresen a nagyon finom sült húsaikat, és sok sajtot pirítanak rá. Szuvarov módon, ha szárnyas ételekről beszélünk, konyakkal, libamájjal, szarvas gombával és madeira mártással készülnek az ételek. Stefánia módon ezt mindenki tudja, egybesült fasírozott, benne főtt kemény tojás, nagyon gusztusos, amikor szeleteljük, hideg tálakra is ajánlható. A strasburgi libamáj, vagy libamáj pürőjét gyakran gombával készítik. Kína következő vidéke, hiszen Kína óriási ország, a szecsuáni konyha, ami jellegzetesen csípős ízű. A szentgyörgyi módon készült étel, ha sült húsokról van szó, hagymán pirított gombával, zöld paprikával és paradicsom paprikával készül. Széchenyi rostélyos, szalonnás pörkölt lében párolva zöld paprikával, paradicsommal, főtt sárgarépával, burgonyával, zöld borsóval gazdagítva. Ha pedig fácán, akkor libamájjal, gombával, vajas fehérboros konyakos pecsenyelével, valamint gesztenyepürével kínálják. Ha vadhús, akkor tejszínes sonkás, baromfimájas, tojásos töltelékkel és vörösboros mártással. Az ember szinte étvágyat kap, ha ezeket az ételeket emlegeti. A székely módra készült ételek általában savanyú káposztával készülnek. Stroganov módra készült bélszín csíkok, finomra vágott gyöngyhagymával, vajon megpirítva, fűszerezve, tejszínnel beforralva, és olykor gombával és ecetes uborka darabkákkal, valamint kaprival és finom borral fűszerezve. Tavaszias ételek párolt vegyes zöldséggel kerülnek terítékre. A tokai módra készült természetesen finom tokai borral, török módra készült nagyon sokszor padlizsánnal készülnek, az udvarmester módra készült sültet rendszerint fűszeres

0: hatással készítik el. A Wellingtonra készült bélszint elősütik, gombapéppel lekenik, leveles tésztával beburkolva sütőbe kényszeresítik, és madeira máltással tárolják. Wilson-módra készült sonkát előfőzés után szegfűszeggel körítik, szurkálják meg is karamellel, majd itt folytatják a sütést, seris húsleveses mártással tálalják.
1: Artner Oszkárné gyakorló háziasszonynak köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Baja Bea Egről Egra című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Paja Bea Ágról Ágra című albumáról hallottak válogatást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. június 26-án pénteken. A zenéket Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikus kollégák pedig Birincsik Márton és Karkus István. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Azáltal, hogy befogadjuk Jézust igéjében és az eukarisztiában, azzá válunk, amit magunkhoz veszünk. Azzá a testé válunk, amelynek a feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Így az eukarisztia az eljövendő ország szentsége. Az eukarisztia annak az útnak a kenyere, amely a mennyei hazába vezet bennünket, egészen addig az áldott napig, amikor Isten lesz minden mindenben. Kedves hallgatóink, Leó pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. Rövidesen híreket mondunk, majd Merítés, Kultúra országos kitekintésben című műsorunk kezdődik. Újabb találkozásaink címmel Hemző Károly és a Hemző díjasok kiállítása látható a műcsarnokban. Elindult a Városmajori Szabadtéri Színpad idei nyári évada. Ma kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Június 28-áig tart a 46. Kaláka Fesztivál Egerben, ahol lesz Kupak Tanács zenében és könyvben is. És az Olasz Kultúrintézetben ad nyáresti koncertet a MÁV Szimfonikus Zenekar. Ezek lesznek tehát a merítés témái. 14 órától rádiónk tokai frekvenciáján a Lélekműhellyel jelentkezünk. Kesszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja a hivatáspasztorációról osztja meg gondolatait. Rádiónk is újszállási frekvenciáján 14 órakor a Szülőföld kezdődik. Sűjsápot, Kácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg műsorunkban. 15 órakor az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító életét ismerhetik meg a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban. Ezután híreket mondunk. 15 óra 30 perckor kezdődik a Hitvalló, melyben Jézus Krisztus személyéről elmélkedik dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az EKKE Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Kardékánnyával és Kovácsné Nagy Diannával, az EKKE Gyakorló Általános Iskola Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Hittantanárával. A 16 órai hírek után kezdődik a kívánság műsorunk. 16 óra 30 perctől az iránytűt hallgathatják meg. Műsorunk elején beszámolunk arról, hogy még tart az ebösszeírás Miskolcon. Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit, Trescsánszki Ritával, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kulturális koordinátorával.
3: De hogyha időrendbe szeretnék haladni, akkor július 3-án jön egy operettgála hozzánk, Eperjesi Erika művésznő közreműködésével, úgyhogy az mindenképpen érdemes megnézni, aki operett rajongó. Ezután a Magyarok Dalszínház fog következni július 5-én, 20 órai kezdettel a Meseautó című musicalt nézheti meg a közönség. Ezután szintén kínálunk operett slágerekkel teli előadásokat, hiszen július 10-én és 11-én Nagyi Bolya művésznő fog ide látogatni.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, ezután a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, majd velünk imádkozhatják a nap imáját és híreket is mondunk. 18 óra 40 perckor Daloljatok az Úrnak című műsorunkban az Éneklő Egyház 149-es számú áldozattal járul hozzád kezdetű énekéről lesz szó. A 19 órai hírek után meghallgathatják a Könyvjelző című műsorunkat. Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. 19 óra 45 perckor Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének második részét Gubás Gabi olvassa fel. 19 órától rádiónk Tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Műsorunk első felében Isten jelenlétét próbáljuk megragadni versösszeállításunkban, kortárs költők versein keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Adi költeménnyel. Majd a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán beszélgetünk Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével. A riportban szó lesz még a riportalanyunk képzőművészeti alkotásairól, valamint kovácsolt munkáiról is. 19 órától rádiónk is újszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban görögkatolikus összeállítás szól. 20 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Morabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt, és hiányzásan nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita, A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik. Más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül az időjárásról. Derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Estére 23 és 28 fok közé hüll a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

hallja. Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
1: Újabb találkozásaink címmel Hemző Károly és a Hemző Díjasok kiállítása látható a Műcsarnokban. Elindult a Városmajori Szabadtéri Színpad idei nyári évada. Ma kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Június 28-áig tart a 46. Kaláka Fesztivál Egerben, ahol lesz kupaktanács zenében és könyvben is. És az Olasz Kultúrintézetben a nyáresti koncerteket a MÁV Szimfonikus Zenekar. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Hemző Károly éppen 50 évvel ezelőtt rendezett egy máig legendás fotókiállítást a Műcsarnokban, Találkozásaim címmel. A múzeum most bemutatja az akkori képek jó részét, s persze újabbakat is, ezúttal Újabb Találkozásaink címmel. És nem csak Hemző Károly fotóit láthatjuk, hanem a Hemző díjasokét is, mert hogy a művész özvegye, Lajos Mari 2013-ban egy évvel a fotós halála után alapította a róla elnevezett díjat. A kiállítás kurátora Szarka Klára. Belebeszélgettem. A fotótörténész nyilván pontosan el tudja magyarázni, hogy Hemző Károly képeiben mi az, ami a saját korában rendkívül innovatív volt, és miért tekintünk úgy rá vissza, mint aki nagyon fontos stációja a magyarországi fotótörténetnek.
2: Nagyon odaadó volt, végtelenül szorgalmas volt, és rengeteg munkát, ami neki nem okozott nehézséget, mert ahogy Gera Mihály írta róla, úgy fényképezett, mint ahogy más levegőt vesz. Mintha ő maga is egy kamera lenne. Ez nagyon hozzásegít ahhoz, hogy meg lehessen mutatni, hogy mi mindenre képes a fotográfia. Ezt az ő életművének a fölvillantásával meg lehet mutatni. De azért érdekes az 50 évvel ezelőtti kiállítás, mert ő bizonyos iratlan szabályokat megszegette ezzel, és határokat átlépett. Tehát azt gondolta, hogy nem egyszerűen csak itt ez a nagyszerű lehetőség, hogy három termet kapok viszonylag fiatal alkotóként a Műcsarnokba. Ez egy óriási dolog volt 76-ban. Addig elképzelhetetlen volt ilyen. Hanem ha erről van szó, akkor nem a nagyon sok jó képemet kiállítom a nagyon sok műfajba, hanem újra gondolom ezt az egészet, és a médiumhoz, a fotóhoz való viszonyomat is újra értelmezem. Ez ma már evidencia hangzik. 76-ban nem tudom, hogy rajta kívül ez valakinek eszébe jutott volna-e, és ezért ő, láthatók erről itt dokumentumok, hosszú-hosszú hónapokon át tervezte és gondolta ki, mint egészet ezt a kiállítást. És nem egyszerűen, és az egyszerű az nagyon idézőjelben, jó képek vannak itt, hanem jó képeknek egy olyan érdekes összerendezése, tablókká rendezése, újraértelmezése, bizonyos szempontból egy kicsit olyan, mint a Néma film idejében a montás technika, amikor ugye ezen gondolkoztak, és teoretikusok is írtak erről, hogy képek egymás utáni vetítése az nem pusztán a képek érzületét adja, hanem egy új jelentést is hordoz, és bizonyos áttétekkel, ilyesmikkel is próbálkozott itt a Hemző 50 éve, és ma már ez, azt mondhatom, evidencia.
1: Ő alapvetően dokumentarista fotós, tehát a valóságot ábrázolja. Különféle témái vannak, például sport témák.
2: Például, ami még nagy szerelme volt, a lovak. Tehát neki gyerekkori élménye volt, a ló számára a szabadságot jelentette, és teljességgel megújított. Tehát ennek is majd egyszer remélem tudunk szánni egy kiállítást, a lófényképezést, mert hogy a lovakat, mint önálló személyiségeket fényképezte. Hihetetlen baráti kapcsolatba került velük, tehát hogy rendszeresen a különféle ménesekbe járt és figyelte az ő életüket. Két könyvet is megjelentetett ebből, reveláció volt, amit ő lófotóba csinált. De kiváló tájképfotográfus volt, nagyszerű portrékat csinált, mosolyognivaló vagy elgondolkoztató zsánerképeket készített. Az élet látszólag apró jelentéktelen pillanatairól, amiben viszont benne volt minden, benne volt a lényeg. Tehát szinte nem volt olyan műfaj a fotográfiának, amiből nem lett volna zseniális.
1: Nyilván nem gondolta eredetileg, hogy ételfényképezés fényképeket fog készíteni, de Lajos Mari volt az egyik legsikeresebb szakácskönyv író, és a gyönyörű fényképeket mint Hemző Károly készítette.
2: Ez is annyira jellemző Károlyra, és ebben az életkor abszolút nem számított nála, és most már mondhatom, hogy én is így gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember újba belevágjon, meg megtanuljon újat, ez nem életkor kérdése, ez hozzáállás kérdése, ez mentalitás kérdése. Bátornak kell lenni, és ő bátor volt.
1: Hány éves volt ekkor, mikor így váltott?
2: Hát éppen nyugdíjba készült már, és az egész szakácskönyv ügylet úgy kezdődött, hogy nagy divat volt annak idején, a képes naptárak készítése, abból is ő rengeteget vállalt és csinált, és a Globus konzervgyár megbízta őt, hogy a Globus konzervekről csináljon egy naptárat. De hát olyan rondák voltak a Globus konzervek, idősebbek emlékeznek rá, hogy akárhogy rakosgatta otthon, panaszkodott Lajos Marinak, hogy hát ez olyan ronda, hogy lesz ebből naptár, aminek szépnek kéne lennie, és akkor azt mondta a Mari, hogy figyelj, ami benne van, azt én megfőzöm, azt elétálaljuk, és akkor ott mögé úgy oda tesszük mellesleg a konzervet, és utána Mari jól főz, a Károly jól fényképez, eltátották a szájukat, amikor átadták a naptáranyagot, és akkor rögtön kaptak szerződést, hogy akkor legyen ilyen. Mert igaz, voltak más sikeres szakácskönyvszerzők is, de szép szakácskönyvet senki nem csinálta addig. Mikor az én fiam kicsi volt, és már nagyon éhes volt, akkor amíg várnia kellett, hogy elkészüljön a vacsora, odaadtam egy-két Lajos Mari Hemző szakácskönyvet, hogy azokat nézegesse.
1: Jól emlékszem én arra, hogy a Nők lapjában is voltak ilyen képek?
2: Így van, a Nők lapjában is állandó rovatuk volt. Nekem módon volt látni azt a diaarchívumot, amiben az ételfotók vannak. Ahogy a Lajos Mari szokta mondani, mindenben túlforgatásban voltunk. Tehát ha eper szezon volt, akkor megfőztek 20 féle epres dolgot, megsütöttek, és arról iszonyú sok kép készült.
1: Hemző Károly 2012-ben meghalt. Lajos Mari szerencsére még él, ő alapította a Hemző Károly díjat, és a kiállítás két termében a Hemző Károly díj finalistái vannak, tehát akik nagyon jó képeket készítettek, de nem ők lettek a díjazottak, és a harmadik terem pedig a díjazottaké. Ők a mai 35 év alatti fotográfusok, akik nevezhetnek erre a díjra, úgy kerülnek a kiállításba?
2: Így van, 35 év alatt kell lenni, és magyarnak kell lenni, nem kell Magyarországon élni, tehát, hogy van például Százbányász Anna, erdélyi magyar, finalistánk is. A díjazottak között van olyan, aki már elmúlt 35, hiszen már idén a 13. díjat adtuk ki szerencsére. Tehát, hogy él és virul ez a díj, és nagyon büszkék vagyunk azokra, akik eddig elnyerték, mert hogy egyik sem hagyta abba a fotográfiát. Mondhatom, hogy még jobbak lettek, mint amikor erre a díjra pályáztak, és hogy ezt nyugodtan kimondhatom, hogy a magyar dokumentarista fotót meghatározzák ezek a hemződíjasok. Ők írják a trendeket ma, és remek dolgokat csinálnak.
1: Újabb találkozásaink. 1976-2026. Hemző és a hemződíjasok. A műcsarnokban látható kiállításról a kurátort, Szarka Klárát hallották.

0: Kultúra szabadon. Idén ez a vezérgondolata a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évadának, ami szeptember közepéig tart. Vidéki, határon túli és budapesti társulatok zenés és prózai előadásokkal várják a közönséget a Városmajorban és a Margit-szigeti Kristály színtéren. De lesznek koncertek, gyerekprogramok, filmvetítések is, s megrendezik a Szemle Pluszt és a Szemle Affot is. A részletekről Benkő Nórát, a Városmajori Szabadtéri Színpad igazgatóját hallják.
1: Nagyon gazdag a program, és ugyanúgy, ahogy eddig különféle műfajoknak a szerelmesei biztos, hogy jól tudják itt érezni magukat a nyáron. Miket emelnél ki?
2: Vannak ügyeink, az ügyeink azok nekünk mindig nagyon fontosak. Ilyen ügyünk például az, hogy a kultúra mindenkié, tehát hogy olyan társadalmi rétegekhez is eljutassuk a kultúrát és a lehetőséget, a színházba járás lehetőségét, akik egyébként ezt nem tehetnék meg, nem tudnak több 10 000 forintos jegyet kifizetni, és ezért felvettük olyan szervezetekkel a kapcsolatot, akik olyan családokkal tartják a kapcsolatot, akik valóban rászorulnak. És összesen 350 jegyet adtunk ingyenesen rászoruló családoknak, úgyhogy olyan társadalmi rétegek felé is nyitunk, akik egyébként csak álmodoznának arról, hogy színházba menjenek a nyáron.
1: Hány program van összesen?
2: Hát 80 fölött biztos van.
1: Miket emelnél ki?
2: Igazából a saját produkciónkat, amit a Luppal csinálunk közösen. Ez az Emberek helyek dolgok, ami a függőségről szól, és Lovas Rozi, Udvaros Dorottya és Mohai Tamás a főszereplője. Ez július 3-án lesz bemutatva. Rengeteg koncertünk lesz, Lovasi András, Lábas Viki, Zséda, Janza Katáék, Klezmer Band, nagyon-nagyon sok koncert is lesz, de elsősorban színházi előadásokat tenném a hangsúlyt, mert jobb-nagyobb színházi előadások is lesznek.
1: Lesz az Egy életem produkció, több művész is érintett, Csúlya Imi, illetve Szinetár Dóra.
2: Igen, ez egy sorozat, már volt így nálunk Mucsi Zoltán, tavaly Nagy Ervin, Borbély Alexandrával, és idén a Csúlya Imre csinál egy életem produkciót, és saját életüket stand-up formájában viccesen dolgozzák föl, viccesen és komolyan is egyszerre, és a Szinetár Dóra is hoz egy ilyen egyszemélyes előadást, de ezen kívül lesznek olyan előadóestjeink is, amik tudományos stand-upok. Például Kepes András az Igazad van című könyvéről fog beszélni, illetve annak a tartalmáról. De Mérő László kicsit lesz, tehát ezek egyszemélyes előadások, de nagyon izgalmas, ahogy 800 ember figyel egy emberre, ha az izgalmasan beszél.
1: És azért egy picit a Városmajori Szabadtéri Színpadi előadásokról, mert ide társulatok érkeznek, viszont nagyon nem mindegy, hogy mik ezek a társulatok, és milyen előadásokkal jönnek.
2: Nagy a felelősségünk, mert hogy Budapesten színházat nézni nyáron tulajdonképpen nálunk tudnak, és olyanokat hívunk el, akik tényleg jót csinálnak. Jön például Kecskemétről a Lili Bárónő most 28-án júniusban, de jön Veresegytől a Pletykafészek, az Orlai produkciótól a Csengetett Milor, vagy az Éjféltájt című előadások. Fontos, hogy olyan színházi előadások vannak itt, amit a budapesti közönség esetleg még nem látott, mert ugye utazni kéne hozzá, de hogy ezek az előadások általunk teszteltek, és elgondolkodva szórakoztatóak.
1: Nem csak a felnőtteket várjátok, hanem mindig nagyon fontosak a gyerekprogramok is.
2: Ha lesz Judit visszatérő vendégünk, és most a Piros Esernyő című produkció érkezik, egy mesejáték Szentendréről, egy nagyon-nagyon jó mesejáték. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálja magának itt a Városmajorban azt, amit szeretne, akármilyen műfajban és akármilyen területen.
1: Nagyon fontos a Szemle Plusz, ami egy színházi fesztivál, és a maga nemében egyedülálló itt Budapesten a nyáron. Komoly zsűrivel, két helyszínen, részint itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon, részint a Kristály színtéren, a Margit szigeten. Pere Martoni Krisztina a válogatója ezeknek az előadásoknak. Mikre számíthatunk az idén?
2: Idén is a Városmajorban 3 vidék és 3 határon túli produkció lesz. Lesznek új fellépők, mint a Metrin Bankról, vagy a Komárnói Színház, de lesznek visszatérőek és a szombathelyiek például, de jönnek Beregszászról, tehát egészen különböző helyekről jönnek a Városmajorba. A Kristályban pedig kamara darabok lesznek, egy-két fős olyan előadások, amelyek sokszor monodrámák, aki ezeket előadja, Radnai Csilla, Ráczkevei Anna, Fan Ferenc, ők olyanok, akik tényleg meg tudnak tölteni maguk is egy nézőteret.
1: Nagyon jó összeállítású a zsűri, nagyon komoly művészek vannak ebben benne.
2: Kovács Adél, Karsai tanár úr és Bezerédi Zoltán, akik itt a Városmajorban mellettem, a zsűri zsűri, és Kerekes Éva, illetve Fodor Tamás, a Stúdió K alapítója, pedig a Kristályban szintén mellettem a zsűri. És hát a fiatalokra kiemelt figyelmet fordítunk, tehát az ifjúság számunkra rendkívül fontos, ezért olyan programjaink vannak, mint a Szemleof, ahol 8 színi iskola mutatkozik be, és a fiatal kezdő művészek megmutathatják egymásnak, magukat és a szakmának és a közönségnek. Volt Konzi Pluszunk, ahol a zeneiskolák játszottak egymás mellett klasszikus zenét, népzenét, jazzt, és például most az idén a dizájnunkat egy momés hallgató tervezte, tehát a művészeti táborainkon kívül, amelyek a Kristályban vannak, nagyon sok téren próbálunk a fiatalokra figyelni.
0: A Városmajori Szabadtéri Színpad idei nyári évadáról Benkő Nóra igazgatót hallották. Legközelebb június 28-án a Kecskeméti Katona József Színház társulata várja a közönséget a Városmajorban, mégpedig Huszka Jenő Martos Ferenc népszerű operettjével, a Lili Bárónővel. Most ebből hallgattunk egy részletet, a Frédit alakító Járai Máté énekel.

Június 26-a és július 4-e között rendezik meg a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválját, amelyre a Kárpát-medencéből magyar nyelvű társulatok kapnak meghívást. Így erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi produkciók váltják majd egymást a színpadon. A 9 nap alatt több mint 20 versenyelőadás, szakmai beszélgetések, workshopok és szórakoztató előadások várják az érdeklődőket. A fesztivál igazgatója Nyakó Béla. Vele beszélgettem. Van egy fantasztikus jó hír a fesztiválhoz kapcsolódóan, hogy a Várszínház, ami már hosszú évek óta nem tudott fogadni előadásokat, mert hiszen egy komoly rekonstrukció zajlott, az idéntől újra teret ad a színházi előadásoknak. Hány év szünet?

0: Van-e itt fedett tér, vagy ez teljesen nyitott?
1: Ez teljesen nyitott, ez egy szabadtéri színpad tulajdonképpen. Egyébként fedett, mert mobil fedés van rajta, de azt gondolom, hogy mindenfajta előadásnak megfelel, mert a lenti tér az átalakítható stúdió helyszínnek is, ugyanis az első 8 sor az mobil.
0: Eddig általában 3 helyszín fogadta a nézőket, ugye a Művelődési Háznak a nagy színpada, a zsinagóga és a refi színpad. Ők megmaradnak, mint helyszínek?
1: Nem, a refi színpadhoz váltja fel a várszínpad, mert a várszínpadnak kellett új helyszínt keresnünk, amikor a rekonstrukció elkezdődött, illetve a felújítás, és kezdődött a Bagolyvárral, utána a refi színpad, és akkor legvégül most pedig újra visszatérünk a várszínpadra.
0: A nagyszínpadi előadások akkor innentől kezdve a Várszínház színpadára fognak kerülni?
1: Nem, ez úgy van, hogy a stúdió előadások azok elsősorban a zsinagógában.
0: Ahogy eddig?
1: Ahogy eddig. A nagyszínpadi előadások, versenyelőadásokról beszélek most, az elsősorban a Művelődési Központ színpadán. De ezek változtatható nézőszámmal lesznek, úgyhogy lesz, amíg stúdió jellegű lesz, lesz, amíg nagyszínpadi előadás lesz. De a válogatónk Balogh Tibor soha nem tudja betartani azt a szabályt, hogy 8 stúdió előadás, meg 8 nagyszínpadi, úgyhogy most is van több, úgyhogy a várszínpadon is lesznek stúdió és nagyszínpadi versenyelőadások is.
0: Akkor nézzük az előadásokat. Hány nagy színpadi lesz, és hány stúdió ezek után?
1: A válogatónk Balogh Tibor nekem 4 napot hagyott meg arra, hogy szórakoztató előadásokat vigyünk a várszínpadra, és ott lesz 3 estei szórakoztató előadás, meg egy koncert, és a többi előadásnál a stúdió és a verseny előadások fognak keveredni.
0: Tehát akkor azok is felkerülnek a várszínpadra.
1: Igen, azért. Igen. Azért mondtam, hogy mobil a nézőtér, úgyhogy ha stúdió előadást szeretne valaki, akkor meg tudjuk nagyobbítani a színpadot, és akkor a nézőtér kisebb lesz, viszont amúgy sem lehetne 100-150 főnél több nézőt fogadnunk egy stúdió előadásnál, és akkor így át tudjuk ezt alakítani mindig.
0: Az idei fesztivál díszvendége a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház társulata, mert hogy 80 éves.
1: Igen.
0: A társulat, és egyébként ők nagyon gyakran vendégei amúgy is a fesztiválnak, de most Sebessén Aba és csapat a több előadással is szerepel.
1: Igen, hát mondhatnánk, hogy egy alomból van az egész csapat, viszont van, mikor Jorik néven szerepelnek, van, mikor közös produkció, van, mikor csak a Marosvásárhelyi Színház, de a Spektrum Színház is labdába szokott néha rúgni Marosvásárhelyen, úgyhogy most 3 előadással várjuk a színházat, egy közös produkciójuk lesz, és egy-egy külön előadásuk.
0: A határon túlról nagyon-nagyon sok helyről érkeznek hagyományos társulatok. Ugye annyiban hagyományosak, hogy mindig jelen vannak a fesztiválon.
1: Hát mi úgy nevezzük őket, hogy kőszínházi, illetve alternatív színházak.
0: Nézzük az erdélyeket, mindig ők vannak a legtöbben.
1: Hát igen, mert náluk van a legtöbb színház. Ebben az évben Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely és Csíkszeredáról és Kézdivásárhelyről érkeznek előadások. A Temesvári Csiki Gergely Színház Szakadás című előadása egy alternatív helyszínen fog játszódni egy étterembe, és azt gondolom, hogy egy érdekes színfogja lesz a fesztiválnak.
0: Itt számít a válogatásnál az is, hogy lehetőleg mindegyik színház meg tudjon jelenni Kisvárdán minden évben?
1: Régebben számított, de mostanában már nem nagyon tudunk, mert olyan sok színház van, illetve olyan sok előadás van, hogy nem fér be ebbe a 9 napba, a 3 helyszínen sem. És úgy szoktuk válogatni, az a vezérlő, bár nem mindig jön össze, hogy mindig az évad legjelentősebb előadásait szeretnénk bemutatni. Néhány alkalommal határt szab a helyszín, mert mondjuk nem olyan a színpad technikánk, mint mondjuk egy Marosvásárhelyi Színházban, és akkor azt nem lehet bemutatni, de hogyha ők is nagyon akarják, illetve a rendező nagyon szeretné, akkor kompromisszumkészek és átalakítják a jeleneteket, akár díszletileg is.
0: Nézzük a délvidéki társulatokat, Szabadka, Újvidék, onnan szoktak érkezni általában előadások.
1: Igen, Szabadka, Újvidék, Szabadkáról még a Kosztolányi Színház, aki beszokott mutatkozni, őket ebben az évben is nagy szeretettel várjuk.
0: Felvidék, Komárom.
1: Komáromi Színház is jelen lesz a fesztiválon. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó előadással fog bemutatkozni.
0: Ez pedig az Egy piaci nap Závadának.
1: Egy piaci nap, igen. A nagy versenyben volt egy másik előadással, viszont annak a forgószínpad is semmelyik helyszínünkre nem fér fel.
0: Magyarországi társulatok is mindig részt vesznek a Kisvárdai fesztiválon. Noha ez a határon túli színházak fesztiválja, de mégis ugye vannak koprodukciók, például a Beregszásziakkal.
1: Igen, évek óta probléma volt ez, hogy azt kérték a határon túli színházak, hogy ne nevezzük már határon túli színháznak, ezért is Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja, és igény volt arra, hogy magyarországi színházak is bemutatkozzanak, és szerettük volna, hogy a versenyprogramban mutatkozzanak már be, hogyha a határon túli színházak is a versenyben vannak, és így került be több magyarországi színház a programba. Én azt gondolom, hogy jól sült el 3 évvel ezelőtt, amikor ez elkezdődött.
0: Az biztos, hogy a Debreceni Társulat itt lesz. Mivel érkezik?
1: Szabó Magdának az A szép fényesebb című előadása lesz, Csokonai Nemzeti Színháznak az előadásában.
0: A Szegedi Pince Színház rendszeresen visszatérő társulat, és a határ

0: Tulisághoz azért is van közük, mert az Aradi Színházzal szoktak közös produkciókat létrehozni. Ez az idén hogy lesz?
1: Ebben az évben az Átváltozás című előadását mutatják be Herceg Tamás rendezésében.
0: A nyitó előadás az Ahogy tetszik a Bartók
1: Kamara Színháztól? Igen, az Ahogy tetszik lesz.
0: Alapvetően ugye az is egy teljesen magyar előadás Dunai városból. A dunai városiak hogy kerülnek a képbe?
1: Hát a Keresztes Attilán keresztül határon túli rendező, és ezt az előadást láttuk többek között, és ez nagyon megtetett, és vállalták is a versenyprogramban való részvételt.
0: A Diriné társulat is visszatérő vendég. Ez a társulat is a magyarországi társulatokat erősíti. Az idén mivel jönnek?
1: Kiodzsai Csetepaté lesz a Tapasztalóernő rendezésében. Ezt mutatja be a Diriné társulat szintén versenyprogramban.
2: Ma kezdődik a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja, amiről Nyakó Bélát, a fesztivál igazgatóját hallották. A mai nyitó estén a zsinagógában a Babilon dossziéval, a művelődési házban a Bolondok táncával, míg a Várszínpadon a Vérmedve című előadással várják a közönséget.

0: A tegnap esti Gárdonyi Géza színházbeli József Attila esttel elkezdődött a 46. Kaláka Fesztivál Egerben. A június 28-áig tartó fesztivál fellépői között olyan kiváló művészek szerepelnek, mint például Paja Bea, Csík János és a Mezzo, Szalonna és Bandája, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Szent Efrém, Becsei H. Miklós, a Söndörgő, valamint természetesen a Kaláka, Huzella Péterrel kiegészülve. Grillusz Dániellel, a Kaláka Együttes és a Kaláka Fesztivál vezetőjével beszélgettem.
1: A nyár mindig tele van programokkal számotokra. Kezdődik a Kaláka Fesztivállal, ami az idén már a 46. és Egerben a hanyadik.
2: Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválnak a megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkel. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a közönség is nagyon szeret. És persze nem csak az érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. 2-kor Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok Kaláka illusztrációt készített, a Tankós iratókáró kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad-e bejönni de Betlehemmel. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Elgin csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást, és ez a polgármesteri hivatalnak az aulájában lesz, és onnan indul az a séta is, amit szintén most már mondhatom, hogy szokásos Rázsi Botond tanár úr, aki nagyon jó ismerője Egernek, mindig elvezet minket egy úton, valahogy a kiállítás megnyitó helyszínétől az érsekkertig. És mindig kicsit máshol van a kiállítás, és rengeteg látnivaló és mesélnivaló van. És ha olyan ponthoz érünk, amihez esetleg valami kötődésünk is lehet, ott megállunk és danulunk egyet, és aztán megyünk tovább. Szóval ez egy ilyen zenés séta Egerben, és akkor előbb-utóbb megérkezünk az érsekkertbe, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik pénteken is, szombaton is, vasárnap is.
1: Tehát június 26, 27, 28, ez az a 3 nap, ami jellemzően, meghatározóan az érsekedben zajlik a Kaláka Fesztivál keretében. Mi a 25-i nap programja?
2: Amikor megalakult a Kaláka Fesztivál, akkor még Folk Fesztiválnak neveztük, tehát aztán hogy valahogy abból már elég sok volt. Lehetne világzenei fesztiválnak hívni, de minek? Kaláka Fesztivál meg egyedi. Ebben minden jó ízlési dolog belefér, amit adhatunk. Vannak persze délelőtt, szombaton is, vasárnap délelőtt gyerekeknek is koncertek, meg bábszínház, meg sok minden, de az esti koncerteket az mindenkinek érdemes fölmenni a kalakafesztivál.hu oldalra, de hát azért kett csinálnának, mondjuk egy pár nevet, Csík János és a Mezzo, vagy Szalonna és Bandája, Paja Bea, és ez még mindig csak a péntek. Délvidékről jön a Fokos zenekar, a Szent Efrém, azt mindenki ismer, egy gyönyörűen éneklő csapat. Szombaton 3 órakor a Szervita templomban lesz a Pál Apostol című előadás. Ez most már egy 35 éve írott dalciklusom, ahol Ferenci Györgyékkel, egész csapatával és Szirtes Edina Mókussal közösen muzsikálunk. Györgyék aztán megy este is föllépnek az érsekkertben. És lesz egy Cseh Tamás estünk a szombat befejezésén, ahol Hasi fog majd énekelni nekünk.
1: Becsei H. Miklós. Füst a szemében Cseh
2: Igen.
1: Tamás est.
2: Füst a szemében Cseh Tamás est. És akkor Erdélyből is jön egy banda, a Szász Csávási zenekar, és persze Kaláka koncert is lesz, és Söndörgő is lesz. Minden nap 4 koncert van. 26-án is, 27-én is, és 28-án is mindig 5-től vannak a koncertek. Hát, hogy mélyfélig eltart azért ez a 4 hangverseny. És hát akkor még beszéljünk a délelőtről, mert szombaton és vasárnap a gyerekeké a terep, van játszótér, van bábjátékautomata, fotószínház, és mindig van bábszínház is, és mindig van Kaláka koncert is, illetve szombaton Vilmos öcsém fog muzsikálni Huzella Juli közreműködésével, és vasárnap 12-kor pedig Huzella Péter is ott lesz, meg Juli is ott lesz, és a Kalákával eljátszunk nagyon sok régi dalt is, például olyanokat, amik most jelentek meg nemrég a Kupak Tanács című lemezünkön, ami egy külön téma. Ugye ezt a Kupak Tanácsot 35 évvel ezelőtt vettük föl, és azóta se jelent meg, csak most. Úgyhogy most fogjuk prezentálni a közönségnek. 35 évvel ezelőtt. Nem nagyon benne voltunk ezekben a zenés könyvekben. 40 évvel ezelőtt jelent meg a Nálatok laknak állatok, aztán Szabad ebény ide Betlehemben, és gondoltuk, hogy akkor nagyon exponált téma volt a Duna, hogy meghagyják szüntetni a Dunakanyart, hogy erőmű legy szerettem. És hát azért persze mindenki tiltakozott, de hát a technika ugye követelte, hogy ilyesmi, hogy menne. És hát a csaló közben meg is építették ennek az erőműnek egyik részét. És hát nagyon sok szomorúságot lehetett ezzel kapcsolatban hallani. Jól lehet, aki technikai oldalról közelíti, az lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Ma már tudjuk, hogy technikai oldalról se olyan nagyon jó megoldás.
1: Látványilag meg egyáltalán látom, nem, hogyha a Dunakanyarra ott ránézünk valamelyik magaslatról.
2: De voltak akkor sokan, akik ezzel kapcsolatban verseket írtak, és azt gondoltuk, hogy legyen ez a következő zenéskönyv témája, a környezetvédelem, a természet. És akkor írtunk ilyen dalokat, akik voltak 35 évvel ezelőtt költők. Ebben nincsenek Laszki János, meg Szabó Tiánon dalok evédás módon. Zalán Tibor például írt számunkra ilyen, környezetvédelemmel kapcsolatos verset. És Sóki Laci, aki felvidéki költő volt, ő az ottani erőműről egy nagyon szomorú verset írt. De Mezei András például írt a Lesz-e bárka című verset, amit szintén énekelünk ezen a lemezen, ami egy ilyen kis földpusztulás, hogy lesz-e bárka, ugye? És a Kupak Tamásot egyébként Vörös Sándor írta, hogy válaszunk tolmácsot, aki a földdel és a természettel tud beszéltetni minket. Amikor fölvettük ezt a lemezt, akkor Júli még ilyen kicsi volt, ilyen egyméteres, és akkor énekelt rajta a két nótát. Azóta meg most már közismert népszerű színésznő, tehát most már ő saját maga. Akkor még a Péter kicsi lánya odajött, és nagyon helyesen elénekelt ott két dalt, és hát most is le fog énekelni ezt a két dalt, és mi megkísérjük. Mondom, 35 év telt el a felvétel óta, és hát valahogy ott maradt a fiókban ez a lemez, és most előkerült.

0: Grélusz Dánielt kérdeztem a június 28-áig tartó 46. Kaláka Fesztiválról, majd pedig meghallgattuk Huzella Julit, amint kislányként énekelte a Beteg a tenger című dalt a Kupak Tanács című lemezről. A lemezbemutató koncert vasárnap 12 órakor lesz az Érsekertben, de találkozhatunk ott az ugyanilyen címmel megjelent könyvvel is, amit most Marosi Veronika, a könyv projektgazdája és Jászai Andrea, civil kapcsolatokért felelős aktivista ajánlanak. Veronika, ugye te vagy az ötletgazdája ennek a Kupak Tanács című könyvnek. Ugye van egy zenei album, és ehhez kapcsolódóan megjelent egy könyv.
1: Az a feladatunk, hogy gyerekeknek átadjuk azokat az ismereteket, amivel meg tudják a földet óvni, meg tudják a földet talán a mostani formájában tartani, vagy talán még jobbá is tehetik. A legfontosabb az, hogy az utánunk következő korosztályt neveljük. És ehhez kapcsolódóan szerettünk volna egy játékos, mesés és minden mellett tudományos ismereteket átadó könyvet készíteni.
0: Ki a könyvnek a szerzője, írója?
1: Több szerző van. A mese is részt Vitkolci Ildikó írta, ugye a Kupak Tanács című Vörös Sándor vers alapján készítettük el a könyvnek a vezető gondolatát, ebből írt egy mesét. Agócs Tamás, aki közvetvédelmi mérnök, és ő szedett össze olyan információkat, tudásanyagot, amit fontosnak tartunk, szeretnénk átadni a gyerekeknek. Én voltam, aki ebből feladatokat készített, amit meg kell oldani. Az én szakmám eredendően biológia földrajztanár, szóval innen adódik, szeretném a gyerekeknek átadni a tudást. Vannak benne játékos, illetve cselekvésre buzdító feladatok.
0: Például?
1: Például faültetés, vagy virágültetés, komposztálás, komposztkészítés, vagy egyik kedvencünk a fermentálás, hogyan kell fermentált ételeket készíteni. De vannak benne egyszerű feladatok, például madáretetés, vagy télen a jégmentesítés.
0: Mi a feladatod neked, Andi?
2: Én olyan civil szervezeteket kerestem, akiknek hasonló hozzáállásuk, illetve olyan feladatokat tűztek ki maguk elé, ami a könyvvel harmonizál.
0: Kik ezek a civil szervezetek? Hogyan tudjátok széles körben ismertéteni ezt a könyvet, a gyerekek körében terjeszteni?
2: Ilyen például a Hulladékmunkaszövetség, a Humusz, akiktől mondjuk a komposztálással kapcsolatban tudunk tanácsokat kérni, ilyen a Kosárközösségnek a szövetsége, akiket úgy lehet megkeresni mondjuk, hogy a lakóhelyünkhöz legközelebb hol találunk ilyen kosár közösséget, és a helyi termelőktől hogy tudunk vásárolni. A nemzeti parkokat megkerestük mind, ugye sok nemzeti parknál lehet olyan programokat találni, ami a gyerekeknek ismeretterjesztő, de a WWF, a Jane Goodall Intézet mind partnereink.
1: Június 28-án lesz 11 órakor a Kupak Tanács lemez bemutató, és ezzel együtt a könyv bemutató is. Beszélünk is róla egy kicsikét, majd a koncert folyamán. Ott lesz Vitkolci Ildikó is, ugye, aki a mesés részt írta, és utána lehet dedikáltatni a Kalákával is, és a szerzővel a könyvet majd.
0: A Kupak Tanács című könyvet Marosi Veronika, a könyv projektgazdája, és Jászai Andrea, civil kapcsolatokért felelős aktivista ajánlották. Most pedig hallgassuk meg a Vörös Sándor verset a Kaláka megzenésítésében.

Nyáresti feltöltődésre invitálja a közönséget az Olasz Kultúrintézetbe a MÁV Szimfonikus Zenekar június 26-án és július 3-án. Június 26-án a hangverseny első felében Mendelssohn csodálatos D-moll kettős versenye csendül fel. A darab szoristái Gloria Campaner zongoraművész és Kelemen Barnabás hegedűművész. A koncert második részében Richard Strauss nagyszabású szimfonikus költeménye a Don Quixote elevenedik meg. A zeneszerző páratlan érzékkel formálta hangokká Cervantes halhatatlan regényének alakjait és kalandjait. A cselló megszólalásában maga a búsképű lovag Don Quixote jelenik meg, míg a brácsa Sancho Panza karakterét idézi meg. A szólisták szerepében Kokas Dóra csellóművészt és a világhírű brácsa művészt Maxim Rizanovot hallhatja a közönség. Az estet Kelemen Barnabás vezényli, aki hegedűművészként és karmesterként egyaránt a magyar zenei élet meghatározó alakja. A július 3-ai koncerten az olasz életöröm, a romantikus érzelmesség és a virtuóz hangszeres játék találkozik. Az est Rossini halhatatlan remek művének, a szevillai borbé nyitányának pezsgő energiáival indul. Majd a fiatal cselló tehetség Kokas Lénárd, August Nölk, Mikola Lisenko, valamint Camille Saint-Saëns egy-egy darabját adja elő. Az est koronája Mendelssohn közkedvelt negyedik olasz szimfóniája lesz. A mű az ifjú zeneszerző itáliai utazásainak lenyomata. Napfényes tájak, nyüzsgő városok, ünnepi hangulatok és mediterrán életöröm elevenednek meg benne. A koncertet a fiatal olasz karmester Davide Trolton vezényli, aki már pályája kezdetén rangos nemzetközi elismerésekkel hívta fel magára a figyelmet. Nálunk a Doráti Antal nemzetközi karmester versenyen szerepelt sikerrel. Tehát ma, illetve a jövő pénteken tartja nyáresti koncertjeit a MÁV Szimfonikus Zenekar az Olasz Kultúrintézetben. A mai műsor zárásaként hallgassunk bele a mediterrán életörömöt idéző olasz szimfóniába. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atyam, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító. 370 körül született, Alexandriában halt meg 444. június 27-én, 74 évet élt. Életének legnagyobb tette Mária istenanyaságának megvédése volt. 5 évig tartott ez a küzdelme, a csúcspont pedig a 431-ben megtartott efezusi zsinat volt, amelyen hittételként, dogmaként mondták ki az ősi tant, Szűz Mária Isten anyja, nem csak az ember Jézusé. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Idézte ezen a zsinaton Szent János evangéliumát szemben a második Teodózius császár követe által is támogatott Nestorius fegyveres kíséretének ellenére is. Megtalálta a Szentírás olvasásához szükséges kulcsot, az alázatos hitet. Méltán lehet Szűz Máriát, Isten anyjának hívni, hiszen az ige, Jézus Krisztus, isteni személy. Személye két természetet hordoz, az isteni és az emberi természetet. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Kezdetben volt az ige, s mert szeretett, az örök ige, Isten fia, ezért értünk, emberré lett. A boldogságos Szűz Máriától vett testet a Szentlélek által. Emléknapján így imádkozunk, Istenünk, te alexandriai Szent Cirilt, a boldogságos Szűz Mária istenanyai méltóságának legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. Add meg nekünk, akik Máriát valóban Isten anyjának valljuk, hogy eljussunk az üdvösségre fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által. Ezen a napon emlékezünk boldog José Mária Escrivára, az Opus Dei megalapítójára. Opus Dei Isten műve. Észak-Spanyolországban, Barbastóban született 1902. január 9-én egy kis kereskedő családban. Vallásos szülők második gyermeke, hatan voltak testvérek. Itt tanulta meg szeretni az Istent, megbecsülni az embereket és hordozni az élet nehézségeit. Kiváló tanuló volt, vallásos és jó humorú. Kezdetben nem is akart pap lenni, hivatása csak később kristályosodott ki benne. Jogot tanult a Zaragózai Egyetemen, majd teológus lett. 1925. március 28-án szentelték pappá Zaragózában. Ekkor már világosan érezte, hogy Isten a világi hívek szolgálatára hívta. Fiatal papként vidéken dolgozott, majd Madridban a teljesen elhagyatottak lelki gondozását végezte. Ekkor sokszor kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte küldetésének pontos felismeréséért. Nem sokára egy lelki gyakorlaton lelki szemei előtt föltárult az Opus Dei intézményének teljes víziója. 1928. október 2-án isteni sugallatra megalapította Madridban az Opus Deit. Vajon mi ez az Opus Dei? Így fogalmazhatjuk meg, a becsülettel elvégzett emberi munka, bármennyire is jelentéktelen szellemi vagy kétkezi tevékenység, ha szeretettel végzik, beletartozik a világ teremtésének és megváltásának csodálatos művébe. Az ilyen munka aztán az isteni kegyelem rendjében megszentelődik, és Isten művének, Opus Dei, részévé válik. Ezt hirdette. Sokan úgy gondolják, és gondolták régebben is, és még napjainkban is, hogy a szentségi életre való meghívást elsősorban a papok és a szerzetesek kapják meg, az egyszerű keresztény hívő pedig, akinek munkája képezi megélhetésének alapját, mint munkás, családapa, parasztember, csak másodszorban méltó a szentségre. Az Opus Dei ezzel ellentétben hirdeti, hogy minden emberi munka a megszentelődés eszköze lehet. 1930. február 14-én az isteni kegyelem segítségével megértette, hogy az Opus Dei apostoli tevékenységét nők között is kell folytatni. 1943. február 14-én megalapította a Szent Keresztről nevezett papi társulatot, amely az Opus Dei elválaszthatatlan része lett. 1950. június 16-án nyerte el végleges jóváhagyását a Szent Széktől. 1982. november 28-án személyi prelatúrává alakult át, és így az alapító által óhajtott és tervezett jogi formát is elnyerte. José Mária Escrivá állandóan az ima és a vezeklés között élt. Hősies fogban gyakorolta az erényeket, a lelkekkel való állandó törődés és az értük való könyörgés Isten akaratának a föltétlen elfogadása töltötte ki az életét. Életében teljesen megvalósította a szent szegénységet. Hatalmas munkabíró képessége volt. A spanyol polgárháború idején 18 hónapon keresztül rejtőzködött, mert minden papot halálra ítéltek. 1937 őszén Barcelonából civil társaival a Pireneusokba menekült. Két héten keresztül gyalogoltak roppant nehéz körülmények között. Ő lelkesítette társait kitartásra a végső győzelemig. Amikor a háború után visszatérhetett Madridba, előző alkotásából szinte semmi sem maradt. Nem keseredett el, Istenében bízva újból nekilátott a munkának. 1946-tól Rómában élt, ekkor már teológiai doktor a Lateráni Egyetemen, s díszdoktora a Zaragózai Egyetemnek, elöljárója San Francesco de Paula szemináriumának. Etikát és erkölcstan tanított a Római Újságíró Egyetemen, több szentszéki bizottságnak volt a tagja. Mindig úton volt, rengeteg csoporttal találkozott. Híresek alábbi szavai: a szeretettel és hozzáértéssel végzett munka Isten előtt végtelen fontossá válik, hiszen a keresztény elhivatottság lényege, hogy a mindennapok prózai munkáját a mindennapok költészetévé tudjuk változtatni. Lelkéletének a Szent Mise volt a gyökere és középpontja. Az Isten gyermekség tudatának mély átélése, a Szent Háromság egyisten jelenléte a Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválásra buzdította és vezette a szűzanya és Szent József iránti gyöngéd, de egyben erőteljes szeretethez, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolathoz, és tette őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Hallottuk, milyen fontos volt életében a Szent Mise, az Isten gyermekség tudata, a Szent Háromság egyisten jelenléte, Jézus Krisztussal való tökéletes egyéválása, a szűzanyának, Szent Józsefnek a tisztelete és szeretete, az őrangyalokkal való megszokott bizalmas kapcsolata, és ezek tették őt az élet útjain az öröm és a béke magvetőjévé. Azért ismételtem el lelkéletének ezeket a fővonásait, hogy mi is törekedjünk mindennapi életünkbe ezeket beépíteni. Eszkréva prelátus sokszor ajánlotta fel életét az Úrnak, áldozatul az egyházért és a pápáért. Isten elfogadta áldozatát. 1975. június 26-án római dolgozószobájában halt meg, szívroham következtében. Holttestét Rómában a béke királynéja prelátusi templom kriptájában temették el. 1992. május 17-én II. János Pál pápa boldoggá avatta.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a Szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek, Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás, az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormányelőterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk érdekképviseleti szerepük megőrzésére. A hőségriasztás idején az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban 18 és 21 óra között a gazdasági és energetikai miniszter, a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében. Kapitány István arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, az elektromos eszközök töltését. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A kezdeményezés célja a kóborállatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó vámokat, így döntött az uniós tanács. A lépés az EU és az Egyesült Államok között tavaly augusztusban kötött megállapodást hajtja végre. A rendeletek kedvezményeket biztosítanak egyes amerikai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek piacra jutásához is. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon. A Terror Ellenes Koordinációs Bizottság javaslatára a belügyminiszter eddigi magas szintről közepes szintre csökkentette a készültséget. A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg az együttműködés védelmi miniszterei. A budapesti tárgyalást követően döntés született arról, hogy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak. Összesen 10 milliárd euró összértékű több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót. Irak kiléphet a kőolaj exportáló országok szervezetéből, ha az olajtermelő csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését, értesült a Reuters. Irak az iráni konfliktus miatt pénzügyi válságba került. Bagdad most azt szeretné elérni, hogy a kőolaj exportáló országok szervezete növelje termelési kvótáját, ezt viszont több tagállam nagy valószínűséggel ellenzi majd. Bezáratja a szentpétervári román főkonzulátust az orosz külügyminisztérium, és nem kívánatos személynek nyilvánították a főkonzult. Oroszország ezzel válaszolt arra, hogy Bukarest visszavonta a konstancai orosz főkonzulátus működéséhez szükséges hozzájárulását, és annak vezetőjét persona non grátának nyilvánította egy orosz drón becsapódása után. Erős 7,2-es földrengés rázta meg Japán észak-keleti részét. Az atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet. Földrengés volt Nápoly térségében is. A 3,6-os erősségű földmozgás után sérültekről vagy jelentősebb károkról nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, estére 23 és 28 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. híreinket hallották.
0: Reklám.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: hallja.
1: Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit. Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt. És egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a második világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot,

0: világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
1: Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem. De most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma, és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne. És hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendens jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
0: Anna?
2: Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóra indító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért, a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszthordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban

0: segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
1: Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
2: Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette. Hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennapi életünket azt hogyan éljük meg.

0: Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy úgy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
1: A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmesélhetek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ezzel a találkozással kapcsolatos. Szöulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hisz, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor ez a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
0: Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
2: Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk is, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
0: A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Dia, a hitoktatás során ezt hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, mégis úgy a mindennapok találkozása során.
3: Ismételten tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam, én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni, ez nyilván az ő dolgok, hogy rendezzék el, mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
0: Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, is be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól elvoltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szent áldozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kar dékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az EKKE gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. Műsorunk a 2024. január 12-i adásunk ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Csütörtökön tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácot jubileumi napot rendeznek, Együtt építjük címmel. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás, az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint, hogy egy olyan eseményt szervezzenek, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra is alkalmat ad. Alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést. A kamara kiemelte, a jogszabályok előkészítésekor fokozott figyelemmel kell lenni a függetlenségükre, önkormányzatiságuk érdekképviseleti szerepük megőrzésére. A hőségriasztás idején az áramfogyasztás csökkentését kéri az esti órákban 18 és 21 óra között a gazdasági és energetikai miniszter, a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében. Kapitány István arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, az elektromos eszközök töltését. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A kezdeményezés célja a kóbor állatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Az Európai Unió eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett fennmaradó vámokat, így döntött az uniós tanács. A lépés az EU és az Egyesült Államok között tavaly augusztusban kötött megállapodást hajtja végre. A rendeletek kedvezményeket biztosítanak egyes amerikai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek piacra jutásához is. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon. A Terror Ellenes Koordinációs Bizottság javaslatára a belügyminiszter eddigi magas szintről közepes szintre csökkentette a készültséget. A V4-ek katonai együttműködésének erősítéséről állapodtak meg az együttműködés védelmi miniszterei. A budapesti tárgyalást követően döntés született arról, hogy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia a jövőben meghívják a V4 együttműködés tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet a saját államuk területén tartanak. Összesen 10 milliárd euró összértékű több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő két évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót. Irak kiléphet a kőolaj exportáló országok szervezetéből, ha az olajtermelő csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését, értesült a Reuters. Irak az iráni konfliktus miatt pénzügyi válságba került. Bagdad most azt szeretné elérni, hogy a kőolaj exportáló országok szervezete növelje termelési kvótáját, ezt viszont több tagállam nagy valószínűséggel ellenzi majd. Bezáratja a szentpétervári román főkonzulátust az orosz külügyminisztérium, és nem kívánatos személynek nyilvánították a főkonzult. Oroszország ezzel válaszolt arra, hogy Bukarest visszavonta a konstancai orosz főkonzulátus működéséhez szükséges hozzájárulását, és annak vezetőjét persona non grátának nyilvánította egy orosz drón becsapódása után. Erős 7,2-es földrengés rázta meg Japán észak-keleti részét. Az atomerőművekben és nukleáris létesítményekben nem észleltek rendellenességet. Földrengés volt Nápoly térségében is. A 3,6-os erősségű földmozgás után sérültekről vagy jelentősebb károkról nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. Derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul, estére 23 és 28 fok közé hüll a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény. Ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények. 25-én színházi est lesz. És aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
5: Kívánságműsorunk első felvételével Egerben Enesei Pétert közelgő névnapja alkalmából Isten áldásával köszöntik keresztszülei. Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából következik a Palotás.

Egerben Ányos Pétert névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, a szűzanya kísérje egész életét, ezt kívánják neki szülei. Hallgassa szeretettel Márkus Alfréd sláger egyvelegét Kazall László előadásában.

Sirokban Nagy Péter Oszkárt névnapján igazi szeretettel köszönti csehi mama. Kicsi fehér meszelt szoba. László Imre nótázik a következő percekben.

Járdánházán Kocsis Istvánt és feleségét 40. házassági évfordulójukon Isten áldásával köszöntik, és kívánnak minden jót gyermekei Edith Piaf Himnusz a szerelemről című dalával.

Dr. Huszák Jánosné Mártikát, Leskó Istvánné Ilonkát, Németh Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát és Szecskó Dezsőnét Ilonkát sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván számukra egy kedves ismerősük Egerből. Malek Andrea, Azért vannak a jó barátok című dala következik.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-618. Posta címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. De írhatnak e-mailt is a kívánság@szentistvánradio.hu címre. A műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy még tart az ebösszeírás Miskolcon, Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a Miskolc tapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit, Trescsenszki Ritával, a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kulturális koordinátorával. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Miklós Andrással, a Miskolci Városháza sajtószóvivőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek, szia!
1: Köszöntelek, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
0: Milyen gyakran van ebb összeírás, és mi a célja?
1: Az ebb összeírás ugye jogszabályi kötelezettsége minden önkormányzatnak, ugye az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján ugye 3 évente ebb összeírást kell az önkormányzatnak tartani, ez itt Miskolc megyei jogúváros önkormányzatánál 2026. június 1-től 2026. június 30-áig terjedő időszakban történik az ebb összeírás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugye mind az állat, mind a humán egészségügyi intézkedések megtételének a céljából, illetve ezzel kapcsolatosan elengedhetetlen, hogy a hatóságok ugye tisztában legyenek a területükön tartott kutyák pontos számával és a populáció egyéb tulajdonságaival. Így ez egy, amellett, hogy egy jogszabály, ahogy mondtam is, egy jogszabály által kötelező feladat, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat is.
0: Hogyan is működik ez, hogy mi a menete, hogyan lehet bejelenteni egy kutyust?
1: A menete ennek az, hogy ugye van egy ebb összeíró, egy úgynevezett ebb összeíró adatlap, amelyben ugye azokat a kérdéseket, illetve azokat az adatokat kell kitölteni, amik a jogszabályban ugye le vannak írva, tehát nagyon fontos, hogy az ebb tulajdonosa, vagy a tartója az ebb összeíráskor köteles a törvényben, amit ugye említettem is, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat

0: A rendelkezésére bocsátani, na már most ezek az adatokat hivatott ugye összegyűjteni ez a ebösszeíró adatlap. Ebbenként egyébként, ez nagyon fontos, hogy ebbenként egy külön adatlapot kell, tehát akinek 5 kutyusa van, akkor annak 5 adatlapot kell ugye kitölteni. Az adatlapok beszerzésével kapcsolatosan ugye be tudják a kedves lakosok szerezni az e-önkormányzati portálon is, itt találnak egyébként a város honlapján egy linket, ami oda vezeti őket, illetve az ügyfélszolgálatunkon is, ugye a Miskolc Városháztér 8 szám alatt is tudnak ilyen nyomtatványt kérni, illetve természetesen a nyomtatvány kitöltésében is tudnak segítséget kérni a kollégáinktól, tehát ugye a kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatást hivatali időben személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán hétfőket csütörtökön reggel 8-tól délután 4-ig, szerdán reggel 8-tól délután 5:30-ig, pénteken pedig reggel 8-tól délig kérhetnek személyesen az ügyfélszolgálatunkon, itt ugye a Városháztér 8 szám alatt, illetve a 0646 512 700-as telefonszámon is kérhetnek segítséget az adatlapok kitöltésével kapcsolatban. Fontos még megjegyeznünk azt, hogy az adatlapokat egyébként, amikor ugye a gazdik kitöltötték, akkor többféle módon visszajutathatják hozzánk. Postai úton, elektronikusan az ebbejelentés@miskolc.hu címre, személyesen a központi ügyfélszolgálaton, ugye itt egy e-célra kihelyezett gyűjtőláda is lesz, illetve szintén az e-önkormányzati portálon keresztül DAP azonosítást követően, itt szintén linket megtalálják a kedves lakosok a város honlapján. Fontos ugye a dátum is, június 30-áig, ugye most még egy pár nap azért van ebből a határidőből, a természetesen a lakosok találkozhattak már ezzel a kiírással, ugye a város honlapján már ezt közzétettük jóval korábban, de aki esetleg erről lemaradt volna, vagy majd, ne adj Isten, lemaradna június végeztével, mindenképpen fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt nyitva lesz még a rendszer, tehát azután is mindenképpen várjuk az adatlapokat, és várjuk a kitöltött adatlapokat, mert hát egyrészt jogszabályi kötelezettség, másrészt nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontos.
1: És hogyha valaki elmarad, vagy mégsem jelenti be a kutyusát, mi a büntetés, van szankció?
0: Így van, mivel jogszabályi kötelezettségről beszélünk, ezért természetesen a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni is fogják ezeket a dolgokat, illetve hát sajnos ennek jogkövetkezménye is lehetséges, illetve van. Ez egy minimum 30 000 forintos pénzbírságot jelent, úgyhogy tényleg mindenkit kérünk, hogy tegyen ugye eleget ennek a kötelezettségnek. Nagyon fontos még elmondani, hogy az ebösszeírásban már mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett és a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban is szereplő ebeket is be kell jelenteni. Tehát, hogy amely kutyusok már szerepelnek a nyilvántartásban, vagy akiket a legutóbb lejelentettek, a legutóbbi lejelentéskor, őket is le kell jelenteni ugyanúgy. Illetve az még nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a gazdiknak, hogy mindenképpen az eszében legyen, illetve tudják, hogy a 4 hónaposnál idősebb kutyusok ugye csak ez az úgynevezett transponderrel, a jeladóval megjelölve tarthatók, úgyhogy akinek 4 hónaposnál idősebb a kutyusa, és még nincsen neki jeladója, akkor azt mindenképpen kérjük, hogy látogasson állatorvoshoz, és akkor ott ezt intézzék el, szerezzék be.
1: Más településeken is így 3 évente összeírják a kutyusokat?
0: Természetesen ugye a jogszabály alapján ugye az országban minden településen így kell, hogy eljárjanak.
1: Az előző évek vagy 3 évek tapasztalatai alapján mennyire aktívak a miskolciak, tehát nagyjából bejelentik?
0: Az előző adatok alapján körülbelül 14 000 ebb van regisztrálva. A jelenlegi ebb összeírásnál úgymond, ha mondhatom, így buzdítjuk és kérjük a lakosságot, hogy tényleg mindenki jelentse be és mindenki tegyen eleget a törvényi kötelezettségeknek. Még nem tartunk a 14 000-nél a jelenlegi számadatok alapján, úgyhogy mindenkit kérünk, hogy igyekezzünk ezzel kapcsolatosan maradéktalanul eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek. Ez természetesen mind a kutyusoknak, mind a gazdiknak ez érdeke. Természetesen ennek, mondom, legfontosabb vonatkozásai a állat és humán egészségügyi vonatkozások, úgyhogy ezt mindenkinek szem előtt kell tartania. Az összeíráson történő részvétel, és hát természetesen a jogszabálynak megfelelő közreműködés a lakosság részéről nem csak a jogszabályi keretek miatt fontos, hanem ugye a felelős állat állattartás szempontjaiból is, ugye szeretjük a kis állatainkat, ugye a gazdik szeretik, és hát ugye hozzátartozik ehhez az adminisztrációs feladat is, és ezt tényleg nem győzzük elégszer hangsúlyozni, de mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy mind a emberekre, mind pedig az állatokra egészségügyi szempontból nagyon nagy jelentőséggel bír ez a dolog.
1: És ha már kutyusok, ahogy jöttem be ide az önkormányzat épületébe, egy gyűjtést is tartotok, ez rendszeresen itt van ez a gyűjtőláda a kutyusoknak?
0: Önkormányzatunk kutyabarát munkahely, úgyhogy szoktunk rendszeresen így van tartani ilyen gyűjtéseket, eledel gyűjtéseket, illetve mindenféle hasznos dolgokat, és hát nagy szeretettel látjuk egyébként a kutyusokat is, amikor ugye a gazdi nem tudja hova elhelyezni, amikor munkába kell jönni, akkor természetesen kutyus ne maradjon otthon egyedül, vagy ne legyen őrizetlenül, be tud, mert van az a lehetőség, hogy be tud jönni ide a hivatalba is.
1: Mondjuk el még egyszer, hogy hogyan is lehet bejelenteni a kutyust és a határidőt is.
0: Ebbenként egy adatlapot kell kitölteni. Az ebb összeíró adatlapot megtalálják a lakosok a város honlapján keresztül, illetve az ügyfélszolgálatunkon személyesen és a Városháztér 8 szám alatti ügyfélszolgálatunkon személyesen kérhetnek ebből az adatlapból, illetve természetesen itt tudják majd leadni is személyesen az ügyfélszolgálatunkon, postai úton is be tudják küldeni a városháza címére, ugye a Városháztér 8 szám alá, elektronikusan az ebbbejelentés@kukacmiskolc.hu címre, illetve az e-önkormányzati portálon keresztül DAP azonosítást követően, itt a linket megtalálják a város honlapján szintén a tisztelt lakosok. A határidő ugye 2026. június 30-a, de a határidő természetesen még, vagyis a rendszer még nyitva marad, tehát aki esetleg elmulasztaná, lesz még lehetősége pótolni, körülbelül ilyen 1-2 hónapig mindenképpen fenntartjuk ezt a lehetőséget. Az adatlap kitöltése nem vesz igénybe komolyabb időt, tényleg néhány perc, 10-15 perc alatt kitölthető egy ilyen adatlap, mindenképpen tegyünk eleget ennek a kötelezettségnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, András.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Trescsánszki Ritával, a görög-katolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon kommunikációs koordinátorával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntelek én is téged és a hallgatókat is természetesen.
0: Nagyon színes programmal készül idén is az Akropolis szabadtéri színpad, már néhány előadás meg is történt. Mi minden lesz a nyáron?
1: Igen, hát az a szlogenünk, hogy élmény a szabad ég alatt. Megpróbálunk ezen a nyáron is színes zenei élményt, főképpen zenei élményt nyújtani az ide látogatóknak. Ahogy már említetted is, már megtörtént egy pár előadás. Ilyen volt például a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak két előadása is, mind a kettő a Promenád címet viselt, ez egy dupla előadás volt, illetve a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének IFI Festjét is itt rendezték meg. Ezen belül voltak különböző foglalkozások az ifjúságnak, volt benne zenei élmény, például a Magyarok Dalszínház hozta el a Padás című musicaljét hozzánk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy hasonlóan színes programok várhatóak a későbbiekben is.
0: Volt lehetőséged megnézni valamelyik előadást?
1: Igen, mind a két előadást, a szimfonikusokat, illetve a Padlást is volt lehetőségem megnézni, és mivel én új dolgozója vagyok a diákotthonnak, ezért nagy élmény volt számomra ezeket látni, úgy is, mint munkatárs, meg úgy is, mint néző.
0: Van annak egy különleges hangulata, hogy a szabad ég alatt történnek ezek, ugye?
1: Abszolút. Igen, van annak egy bája, amikor a csillagos ég alatt élvezhetjük a különböző színházi, illetve a zenei élményeket. Szerintem más egy szabadtéri színház, kötetlenebb is, ugyanakkor elvarázsol maga a táj is közben, miközben nézzük a színdarabot, meg hát Miskolc tapolca magában is egy kuriózom, én úgy gondolom, Miskolc városán belül, úgyhogy érdemes ide látogatni nem csak a színházi alkalmakkor, hanem máskor is, hiszen ugye a csónakázótó, a körülötte lévő természeti táj, ez mind-mind önmagában is szép élményt nyújt.
0: Mondjuk el, hogy mi minden vár még a színház rajongóira idén.
1: Idén a Magyarok Dalszínház ismételten eljön hozzánk az Akropolis szabadtéri színpadra, illetve operetteket is várunk ide, de hogyha időrendbe szeretnék haladni, akkor július 3-án jön egy operettgála hozzánk, Eperjesi Erika művésznő közreműködésével, úgyhogy az mindenképpen érdemes megnézni, aki operett rajongó. Ezután a Magyarok Dalszínház fog következni július 5-én, 20 órai kezdettel a Meseautó című musicalt nézheti meg a közönség. Ezután szintén kínálunk operett slágerekkel teli előadásokat, hiszen július 10-én és 11-én Nagy Ibolya művésznő fog ide látogatni, és ő is hoz nekünk operett slágereket, úgyhogy ezekre is érdemes eljönni. Majd ezután július 18-án a Valahol Európában, július 30-án a Padlás, augusztus 9-én az Aranyember, augusztus 15-én az Anconai Szerelmesek, és augusztus 21-én Eperjesi Erika művésznő duplázni fog, tehát ugyanazt az előadást még egyszer meg lehet tekinteni, illetve augusztus 22-én zárunk a Made in Hungáriával.
0: Az előadások előtt el szokták próbálni a darabot a színészek itt?
1: Az előadások előtt hangpróba mindenképpen van, tehát hangbeállás mindenképpen van. Amit én láttam az előzőekben, hogy azért, ha nem is az egészet próbálják el, de töredék részeit próbálják a színészek természetesen, előtte már az előadás előtt pár órával megérkeznek, a hangosítók is, a látvány is megérkezik, tehát ugye azért eléggé összetett előkészítő munka van itt.
0: Hány fő befogadására alkalmas a tér?
1: A tér most jelenleg 348 fő befogadására alkalmas. Most sikerült bővíteni a nézőteret 48 székkel, úgyhogy köszönjük szépen a támogatóknak ezt a nagy lelkű felajánlást, mert így még több néző tud az előadásokban részesülni.
0: A tavalyi évben megújult, ugye? Volt egy felújítás.
1: Igen, a tavalyi évben is, illetve ebben az évben is kisebb, nagyobb felújítások történtek a színpadon, úgyhogy még jobban ki tudjuk szolgálni a nézők igényeit, én úgy gondolom.
0: A szabadtér azt is jelenti, hogy időjárás függő, ugye? Eső napok vannak az előadásokhoz?
1: Igen, hát ez mindig egy rizikós pontja az előadásoknak, hogy éppen milyen időjárásunk lesz. Igen, szoktunk meghirdetni, ez nyilvánvalóan akkor látjuk az időjárást, de szoktunk meghirdetni igen eső napokat. Nagyon fontos, és még azt kifelejtettem, hogy mindenképpen követni kell az Akropolis Szabadtéri Színpad Facebook oldalát, mert ott napra kész információkkal készülünk, illetve a honlapunkat is, úgyhogy minden hasznos információ ott fellelhető.
0: Mint kiderült az előző szavaidból is, nem csak színházi előadások vannak, például itt egy fesztivál is volt, ugye, ifjúsági fesztivál, ez milyen, hogy sikerült?
1: Igen, megkerestek bennünket a Miskolci Nagy Családosok Egyesületétől, és egy ifjúságnak 0-24 éves korig szerveztek különböző programokat. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült, körülbelül 200 fő vett részt ezen a rendezvényen, és tényleg széles körű volt a kínálat, hiszen volt benne előadás sportolókkal, vállalkozókkal, volt benne kézműves foglalkozás, volt benne lelki tartalom, volt benne coaching, volt benne zenei élmény, Curtis személyében, mint előadó, illetve ugye a Magyarok Dalszínház hozta el a padlást, úgyhogy szerintem mindenki megtalálta a maga programját, és jól sikerült az Ifi Fest, úgy gondolom.
0: Bérelhető a hely, tehát ha valaki olyan programot szervez, ami ekkora nézőközönséget vonz, és ki szeretné bérelni, erre van lehetőség?
1: Természetesen az elérhetőségeinkkel meg lehet bennünket keresni, hiszen mi tulajdonképpen a helyszínt adjuk mindig ezeknek az előadásoknak. Ha megkeresnek bennünket, akkor egy személyes beszélgetés után én úgy gondolom, hogy megoldhatóak a rendezvények.
0: Bérlet vásárolható akár az egész nyárra, vagy csak külön-külön a jegyeket?
1: Csak külön-külön a jegyeket, és általában akik kibérelik tőlünk a helyet, mondjuk a Magyarok Dalszínház is, vagy az operes lágereket, ezeket a jegy.hu-n lehet megvásárolni, tehát nálunk személyesen nem lehet jegyet vásárolni, mi magát a helyszínt adjuk, és de a jegy.hu-n ott minden további nélkül.
0: Hány órától kezdődnek az előadások?
1: Az operett előadás Eperjesi Erika színművésznővel 6 órától kezdődnek, Nagy Ibolya színművésznő operett előadásai 8-tól, és a Magyarok Dalszínház is 8 órától.
0: Mi az elsőleges tapasztalat, van egy törzsmag, aki ide jár, vagy pedig turisták és mindig váltokozó?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig váltakozó egyébként. Nyilván a szimfonikus zenekar előadására úgy láttam, hogy egy törzsmag érkezett, akik mindig eljönnek a szimfonikus zenekarnak az előadásaira, meg akik ugye ezt a műfajt szeretik, én úgy vettem észre. A többire pedig akik ide érkeznek, vagy a környező településekről, tehát érkeztek korábbi években például Edelényből, Sajószentpéterről, Kazincbarcikáról, tehát én úgy gondolom, hogy a környező települések, de mivel a szórólapokat kitesszük az Akropolis Szabadtéri Színpad szórólapos ládáiba, itt, akik itt eljönnek, mondjuk turisták, vehetnek belőle, és akár el is tudnak jönni az előadásokra.
0: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a programokról, és akár jegyet hol vásárolhatnak?
1: A programokról az Akropolis Szabadtéri Színpad Facebook oldalán, illetve a www.akropolis.hu internetes elérhetőségen, jegyet pedig a jegy.hu-n, illetve a Magyarok Dalszínház Facebook oldalán is lehet érdeklődni jegyek iránt.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és várunk mindenkit sok szeretettel az Akropolis Szabadtéri Színpadon.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgettünk a miskolci ebösszeírásról, majd Trescsenszki Ritával, a görögkatolikus diákotthon kulturális koordinátorával a Miskolc-Tapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjait ajánlottuk a figyelmetekbe. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. 1 milliárd forinttal 7 milliárdra emelte folyószámla hitel keretét a Miskolci Közgyűlés a város likviditásának biztosítására. Szombattól harmadfokú hőségriadó lép érvénybe, a Gyöngyösi Kistérségi Humánszolgáltató Központ intézményeiben is felkészültek a kánikulára. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy milliárd forinttal 7 milliárdra emelte folyószámla hitel keretét a Miskolci Közgyűlés a város likviditásának biztosítására. A legutóbbi ülésen a képviselők emellett óvodai csoportösszevonásokról, ingatlan értékesítésekről és a Miskolc Holding új vezetéséről is döntöttek. Kiemelt témaként értékelték a tömegközlekedési járat Sheriff rendszert, amely a beszámolók szerint jelentősen növelte az utasok biztonságérzetét, valamint hatékonyan visszaszorította a garázdaságot és a blitzelést. A kedvező tapasztalatok következtében a városvezetés a jövőben is fenntartja, és kulcsfontosságúnak tekinti a programot a közbiztonság javítása érdekében. Most a részletekről dr. Madácsi Imre, a Miskolci Önkormányzat polgármesteri kabinetjének vezetője ad tájékoztatást.
2: A Miskolc megyei jogú város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közösségi közlekedés biztonságának, rendezettségének és utasbarát jellegének folyamatos fejlesztésére. Célkitűzések megvalósítása érdekében az MVK ZRT az önkormányzattal kötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik az utas és jármű biztonsági feladatok teljesítéséről. Az MVK ZRT helyi, az önkormányzati szervezetrendszerhez tartozó, köztulajdonban álló gazdasági társaság a Mirenszeg Kft. Útján biztosítja a járművein a jármű kísérő szolgálat ellátását. A szolgálat elsődleges feladata a járatokon tapasztalható rendészeti, közbiztonsági és utaskomfortot érintő problémák megelőzése, kezelése, valamint a szolgáltatás zavartalan működésének elősegítése. A 2025. év során, valamint a 2026. év első 5 hónapjában a Mirenszeg Kft. Rendszeres jelentésekben számolt be a végzett tevékenységről, az észlelt problémákról és a megtett intézkedésekről. A jelentések alapján megállapítható, hogy a szolgálat a városi közösségi közlekedés biztonságának fenntartásában és az utasok biztonságérzetének növelésében jelentős szerepet töltött be. A vizsgált időszakban a járatserifek kiemelt figyelmet fordítottak a közösségi együttélés szabályait sértő magatartások visszaszorítására, a közrendet sértő magatartásokkal kapcsolatos esetek kezelésére, az ittas vagy bódult állapotban lévő személyekkel kapcsolatos intézkedésekre, a járművek állagának megóvására, a menetdíj fizetéssel összefüggő ellenőrzések támogatására, az utazási feltételek betartásának ellenőrzésére, valamint a rendőrséggel, közterületfelügyelettel és egyéb társ szervekkel való együttműködésre. A 2025. évi jelentések alapján a járatserif szolgálat összesen 6879 alkalommal intézkedett, és 2026 év május végéig terjedő időszakban 3450 alkalommal történt intézkedés. Az intézkedések tapasztalatai alapján továbbra is elsősorban a forgalmas villamos és autóbuszvonalakon jelentkeznek olyan problémák, amelyek indokolják a járatserifek rendszeres jelenlétét. A rendszeresen ellenőrzött vonalakon a járatkísérők jelenléte lehetővé tette a problémás helyzetek gyorsabb felismerését és kezelését, valamint hozzájárult az utasok szubjektív biztonságérzetének javításához. Az MVK ZRT a szolgáltatás eddigi eredményeit az utas elégedettségi kutatással is alátámasztotta. Összegzésként megállapítható, hogy a járatkísérői rendszer bevezetése érdemi választ adott a miskolci közösségi közlekedésben jelentkező rendészeti, utaskonformot érintő és biztonsági problémák egy jelentős részére. A szolgálat működése nem váltja ki sem a rendőrség, sem a közterületfelügyelet, sem az MVK ZRT saját feladatait. Ugyanakkor fontos kiegészítő jelenléti eszközként segíti a közösségi közlekedés biztonságosabb és rendezettebb működését. A rendelkezésre álló intézkedési adatok és az utas visszajelzések alapján a rendszer folytatása indokolt. A következő időszak feladata a működés célzottabb átétele. A jelenlét koncentrálása a leginkább érintett vonalakra és időszakokra, az intézkedési protokollok pontosítása, az utasokkal szembeni udvarias, de határozott fellépés erősítése, valamint a szociális jellegű esetek társszervekkel összehangolt kezelése. Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy az utas és járműbiztonsági szolgáltatás tapasztalatairól szóló tájékoztatást fogadja el és vegye tudomásul.
1: Szombattól harmadfokú hőségriadó lép érvénybe. A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket a leginkább. A Gyöngyösi Kistérségi Humánszolgáltató Központ intézményeiben is felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
3: Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladatellátásba különbeépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen és fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek ki és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést a kora hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve. Tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozottabb odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen, nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mentek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
1: Most az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 26-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János és Fekete Gábor, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Indul a NAV ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál július 1-én. Adományokkal segíti az Egera Hobbing szervezet, az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központot. Jubileumi ünnepséget tartottak a 10 éve megújult tolcsvai Szirmai Waldbot kastélyban. A Városmarketing Gyémán díj átadóját követően szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-én kezdi meg a szokásos nyári ellenőrzés sorozatát. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak. Mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: Idén július 1 és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ezen idő alatt az ellenőrök a számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, sokat kockáztatnak, ugyanis a NAV akár 2 millió forintos mulasztási bírság megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást, vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, akkor, hogyha 3 legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetésért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. A 3 adóügyi jogsértés, amely a legsúlyosabbnak minősül, a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása, illetve az igazolatlan eredetű áru. Az általányadózásra való jogosultság is megszűnik akkor, hogyha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni a bevallásaikat és a befizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetlegesen korábban be nem vallott tételek.
1: Mintegy 600 ezer forint értékű adományt kapott az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja az Egera Hobbing Egyesület jóvoltából. Az immár 2 éve működő egyesületnek rendkívül fontos a közterületek karbantartása, valamint a szociális támogatás biztosítása. Tevékenységükről és a felajánlásról Farkas Attillát, az Egera Hobbing Egyesület elnökét hallják.
3: Egyesületünk egy nagyszabású jótékonysági eseménnyel egybekötött verseny- és veteránautó kiállítást szervezett június 5-e és 7-e között az Egri Kemény Ferenc sportcsarnoknak a szabadtéri területén. A rendezvényünk célja, nem titkolt célja az volt, hogy valamilyen formában hozzájáruljuk, segítsük az Eger és környékén élő hátrányos helyzetű gyerekeket, rászoruló családokat. Különösképpen itt a nyári táboroztatásoknak a megvalósulását, illetve a szeptemberi iskolakezdésüknek a segítését. A rendezvényen résztvevő autószalonok, kiállítók, autóversenyzők, versenyautó relikviákkal rendelkező magánszemélyek mindegyet értettek ezzel a célra, és támogattak minket különböző adományokkal, illetve a rendezvény során volt lehetőség támogatói jegyek vásárlására is. Így 600 000 forint adományt sikerült összegyűjtenünk, melyet a mai napon átadtuk az intézménynek. Innentől kezdve ők fogják a lehető legmegfelelőbb helyre eljuttatni ezt a felajánlást. Egyesületünket 2 évvel ezelőtt alapítottuk, ez egy város szépítő és környezetvédő egyesület, de a tevékenységi körünkben benne szerepel a jótékonyság, illetve az adománygyűjtés, a hátrányos helyzetű gyermekeknek a támogatása is. Így gondoltuk, és azt gondoltuk, hogy nem pusztán egy egyszerű adománygyűjtést hirdetünk, hanem egy rendezvénysorozatot teszünk mellé, mert az volt a személyes tapasztalatunk az elmúlt évek során, hogy sokkal szívesebben adományoznak és tud a lakosság az ügy mellé állni, hogyha egy rendezvény keretében valósul meg. Egyesületünk alapvetően a város szépítésével, környezet szépítéssel foglalkozik. Karban tartjuk a közterületeket, fákat, virágokat ültetünk, utcabútorokat javítunk, illetve minden olyan, ami ezen a területen hozzánk beérkező lakossági kérés van, azt igyekszünk az önkormányzattal egyeztetve természetesen megoldani.
1: Prokaj Orosz Simonetta, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatási csoportjainak szakmai egységvezetője köszönetét fejezte ki a nagylelkű adományért.
4: A mai nap folyamán átadásra került Huszti Péter és Farkas Attila által és az egyesületük által összegyűjtött adomány, melyet ugye a szolgálat ellátásában lévő hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeinknek szánnak nyári szabadidős táboroztatásra és a tanévkezdésre pedig tanszer adomány céljából. A nyári táborunk most ebben az évben úgy fog megvalósulni, hogy 3 tábort szervezünk, 2 telephelyen fognak ezek megvalósulni, illetve közel 100 gyermeket fogunk tudni ebből az összegből táboroztatni. Próbáltunk nagyon-nagyon színvonalas táborprogramot összeállítani ennek az összegnek a segítségével. Itt csak egyet fogok most így megemlíteni, hogy el fognak jutni a gyerekek a palotajátékokra, illetve strandolni fognak, kézműves foglalkozáson fognak részt venni. De az, hogy kényelmesebben kezdjék el, azt úgy tervezzük, hogy konkrét tanszercsomagokat fogunk összeállítani mind az alsós gyermekek részére, mind a felsős gyermekek részére, és ezt vagy mi egy családlátogatással egybe kötve fogjuk számukra átadni, vagy ugye ők maguk keresnek fel minket, és itt a szolgálat telephelyén fogják tudni ezt átvenni. A múlt évben is már volt ez az együttműködés ezzel az egyesülettel, és akkor is a tanszergyűjtést ők tették lehetővé, és ők adományoztak számunkra, viszont most egy sokkal nagyobb összeget tudtak számunkra így biztosítani az adománygyűjtés által, és én úgy gondolom, hogy jóval több gyermeknek fogunk tudni így segíteni, és jóval több eszközt fogunk tudni így majd számukra beletenni ebbe a bizonyos csomagba.
1: Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbot kastély, amely korábban évtizedeken át iskolának adott otthont. A műemlék rekonstrukciója és új turisztikai kulturális funkcióinak kialakítása Csoma Ernő polgármestersége idején valósult meg. A felújítás előkészítéséről, a beruházás főbb állomásairól és a kastély megújulásának jelentőségéről a korábbi településvezetőt hallják.
5: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbot kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Waldbot Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerevész utáni szőlőújratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni. Település új vezetés az 2010-ben állt fel, mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé. Az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsva-patak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Valbot kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
1: Hogyan válhat egy iparváros turisztikai vonzerővé, és miként vonhatják be a települések a lakókat a fejlesztésekbe? Többek között ezekről a jó gyakorlatokról esett szó a Városmarketing Gyémánt díj átadóját követő szakmai minikonferencián Nyíregyházán. Az eseményen az ország különböző településeinek díjnyertes megoldásait mutatták be. Kazincz Barcika jó példája annak, hogyan lehet tudatos arculatépítéssel új identitást teremteni. A város a vegyiparnak köszönheti létét, ma azonban már a Color City, vagyis a színek városa néven vált ismerté országszerte. Halász Norbert, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját hallják.
6: Több mint 13 éve folyamatosan építi a város ezt a városmárkát. Egyszerű az origója ennek a történetnek, hiszen egyébként ez egy ipari város, Kazincbarcika, tudjuk, hogy a borsodi vegyi kombinát miatt jött létre, az 75 éves, Barcika 72 éves, és ennek okán nem tudott olyan tartalékokat, vagy látványosságokat, történelmet felmutatni a város, valamit innovatívan ki kellett találni, hogy kilépjen abból a szűr iparváros hangulatából, amit az emberek nagy valószínűséggel Kazincbarcika nevén hallhattak. És ez ma már annyira jól sikerült egyébként a festett házfalakkal, egyébként Európa legtöbb szobra itt található, de a padok, a parkok, a szépen kialakított zöld területek városa is Kazincbarcika, hogy ma már elterjedt, így elmondhatom 13 év után, hogy a Color City az egyet jelent Kazincbarcika városával.
1: Még Kazincbarcika új arculatot épített, 60 a lakókat vonta be közvetlenül a fejlesztésekbe. A városban közösségi költségvetést hoztak létre, amelynek köszönhetően a helyiek nem csak javaslatokat tehetnek, hanem a fejlesztésekre szánt források felhasználásáról is dönthetnek. Jagodics Milán, a 60-i polgármesteri hivatal kabinetfőnöke elmondta, a város évente 100 millió forintot különít el erre a célra.
7: A 60-iaknak közvetlen beleszólásában abban, hogy a városfejlesztésre szánt összegeket hogyan költse el a város, és milyen projektekre. Kétféle lehetőségük is van, ötletet is adhatnak arra, hogy milyen projekteket valósítsunk meg, illetve milyen projekteket dolgozzunk ki a közösségi költségvetésben, majd a második körben pedig megszavazzák, hogy a város azt a 100 millió forintos keretösszeget, amelyet erre a programra szán, azt milyen projektekre, milyen fejlesztésekre költse el. Ezzel tulajdonképpen az a célunk, hogy sokkal inkább a 60-iak a városlakók igényei szerint, elképzelései szerint fejlődjön a város, hogy erősítsük azt a kötődést, amely a fejlesztésekhez kapcsolódik, illetve a város működéséhez, és erősítsük azt az identitást, amely a 60-iakat meghatározza.
1: A konferencián díjnyertes a gyakorlatban már bizonyított városmarketing megoldásokat mutattak be. Szó esett arról is, hogyan válhatnak a fejlesztések egyszerre közösségépítő eszközzé és turisztikai vonzerővé. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Intézetének programvezetője szerint a városmarketing jóval több, mint egy település népszerűsítése.
8: A városmarketing várost is épít. És ennek következtében, ha kész a termék, akkor ugye megsegítünk eladni, hogy a város népszerű legyen, akár lakóhelyként, turizmus célpontként, vagy éppen befektetői érdeklődésre. És hát ha a városmarketing díjat nézzük, akkor az pont arról szól, hogy ezeket a készségeket, amelyek ugye egymással összefüggő tevékenységeket, azokat erősítsük, szakmai kritériumokat, elvárásokat népszerűsítsük, és hát ezáltal segítsük ennek a megvalósítását a település, és utána meg elismerjük, hogyha jól csinált, és ez ad egyrészt elismertséget a helyben is, támogatottságot, meg hát akár országos népszerűséget is a Városmarketing Gyémán díjasoknak.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
9: Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a mozzáruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét,

0: fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket.
1: Ő küld téged, hogy tedd és árazd a jót. Belülről indít, ezért ad szolgáló hivatást. Orvosként, anyaként, tanárként, papként fogsz jót tenni. Bárhol is vagy, érezni fogod, hogy ő hív és küld téged, hogy ezt a missziót éld a földön. Ő maga mondja nekünk, én küldelek benneteket. Ez része a vele való barátságnak. És ahhoz, hogy ez a barátság elmélyüljön, engedned kell, hogy elküldjön, hogy küldetést teljesíts ebben a világban. Bizalommal, nagy lelkűen, szabadon, félelem nélkül.
0: Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet, majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. A papi találkozó szentmiséje végén Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben, 31 diákkal és 5 tanárral, a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
2: Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának, összes oldalának, Imola udvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, amit teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
0: Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
3: Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
0: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-19-i hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszín

0: ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola és gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi helyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szentkútin nemzeti kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyományjá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra-Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekorcsapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kiscsoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Drimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európai Kézilabda Szövetség elkészítette a szezon utáni szokásos rangsorait. A DVSC női kézilabda csapatából a legszebb gólok listáján szerepet kapott a Loki irányítójának, Csernyánszki Liliánának is a találata. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FIZ Liga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartakusz együttese. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európai Kézilabda Szövetség, az EHF elkészítette a szezon utáni szokásos rangsorait. A DVSC női kézilabda csapata a legszebb gólok listáján is szerepet kapott. A Nemzetközi Szakszövetség illetékesei megválasztották a Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. Ezek alapján a Loki irányítója roppant erőkerű társaságba került. A Csernyánszki Liliana védjegyének számító, alulról felfelé húzott egyik lövése a harmadik helyen végzett a listán. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
2: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinczy Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
3: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel. Én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a lombfutás trail terepfutó versenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
3: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya, a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
0: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafuttató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizdiga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet, és azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovic vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma, de akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk, most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. A Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola Caritas Junior ima csoportja és pedagógusai imádkoznak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszem a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi imaszándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értéket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségeért, és kéri további oltalmát életére, egészségére. Valamint kéri a szűzanya közbenjárását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent, és befogadják az ő végtelen szeretetét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy nagymama kéri, hogy a Jóisten áldásával és a Szentlélek vezetésével katona unokája és bajtársai Koszovóból szerencsésen hazaérkezzenek. Ugyanebben a tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását lányáért és két kicsi unokájáért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az 5. tizedben imádkozunk egy fiatalember megtéréséért, ugyanebben a tizedben egy szenvedélybeteg testvérpár gyógyulásáért és megtérésükért, valamint édesanyjuk megsegítéséért kérjük a szűzanya közbenjárását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió stúdiójából. Az imádságot a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Iskola Caritas Junior ima csoportja és pedagógusai vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztok!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzete

vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A máltai szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A Szent Beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri Főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkára nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent Vagy Uramban a 220-as, az Éneklő Egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
1: Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2: Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását, most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első verszakot.

A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is.

0: Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
1: Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

a kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság, édes atya, ó, hallgass meg bennünket!

Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szentvagyuramba, illetve az Éneklő Egyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot.

0: Sok örömet kívánok a további énekléshez, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hit Pajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hit Pajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretett Szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A Szent Beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István Király templom plébánosa mondta, aki az Egri főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkára nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. az egyhetes bentlakásos programok között, légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: ...46. Kaláka-fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
1: Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlagembernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
0: Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
1: Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv cím, hogy a vidék szovjetizálás, ugye mi is az, hogy vidék, tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
0: Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
1: A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően a szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése. Ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az ezután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákon lehetett hallani.
0: Említed azt a kifejezést, hogy a szakma, viszont olyan könyvesboltokban is kapható, vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók. Tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
1: Alapvetően mindenkinek, egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalomjegyzék is van benne. Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár mondjuk Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért a történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és például ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúrensebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is, itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt. Tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is. Emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor, nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén az Egri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk éltene.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepetáján érdemes azt leszögezni, hogy nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy, úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható. Nyilván, akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, fiatal felnőttek, felnőttek idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
1: Még visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10 voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen ugye jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság, hiszen hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Hát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ezt tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hát ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái. Hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945 márciusában egy miniszteri rendelet értelmében ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint ez volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen ha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert ugye a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő az már az 51-es volt. A népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napra a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek. Illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván régen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holt földet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván ma sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavassza, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is, de itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom, szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni, hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalom történet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, ki

0: ezekhez a tapasztalatokhoz, és azért, ahogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én úgy akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy hogyan nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a, mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos tésztesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz, és valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluban megszületik egy gyerek, általános iskolába odajár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát vagyis az országban, és hogy ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott ugye egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba, iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jó nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is, mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy ezzel pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol a mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosság számnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének második részét. Felolvassa Gubás Gabi.
2: Korán ébredt, a szobában még sötét volt. A konyhában azonban már égett a lampa. A világos kék cseréptűz helyen teáskanna zümmögött. Cukoranyú hófehér kötényt kötött.

0: tett maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet. Reggeli után társalgásba kezdett. Miért keltél ilyen korán, cukoranyó?
1: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csókkal várhassam a vevőket.
0: De te miért nem lustálkodtál még egy kicsit? Biztosan elfáradtál tegnap.
2: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség,
0: cincogta az egérke. A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyó remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve, cukoranyó minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
2: Tudod, cukoranyó, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk, sok-sok egér családdal együtt. A szomszéd asszonyunk kiállhatatlan teremtés volt, örökké csak hencegett, és mindenkinél különbnek tartotta magát. Egy éjszaka besurrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Nagyon megtetszett neki, ezért hazavitte az egérjukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéni kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körül rágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt-fúlt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, s azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszéd néni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még. De ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött. Cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszínt, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Majd literrel kevesebb a tej, panaszolt a Rézi néni. Az a haszontalan Fáni felrúgta a fejű sajtárt. Szerencsére utána kaptam, és így nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
2: Ki az a Fáni, akit ez a piros alma képű asszonyság emlegetett?
0: Rézi néni tehene, hangzott a válasz. Az egérke elmélázott.
2: Milyen gyönyörű neve van. Fáni. Fánika. Nem gondolod, cukoranyú, hogy ez ritka, szép név?
0: Ha ez annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni, ajánlotta jószívűen cukoranyú.
2: Igazán,
0: cincogta az egérke izgatottan.
2: Mondd, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számíts csak ki, hány egért el neki egy olyan tehénből.
0: Nem tudnám megmondani, szólt cukoranyú eltűnődve.
2: Azt hiszem több ezer. Talán egy millió is, kiáltott az egérke. Mindjárt kiszámítom pontosan.
0: Át akart ugrani a patkáról a mérleg résztányérjába, de megcsúszott, és a lisztes teknőbe esett. 4 tepsi ánizsos perecke sült meg ropogósra, de mégis omlósra, mire nagy nehezen letisztogatta bundájáról a rátapadt lisztet.
4: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 2. részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
5: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
7: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jelen nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre Krisztusiban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Viennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevéssé különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevé, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszeré a gőg ellen állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lette Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az Ószövetségi Bölcsességi Könyvek és az Újszövetségi Apostoli Tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A budapesti Prímási Palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a magyar-máltai szeretett szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A máltai szeretett szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szent beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkára nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallott.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. június 26-án pénteken Domán Vivien hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő és Tompos Péter technikus nevében is köszöntjük Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja: azáltal, hogy befogadjuk Jézust igéjében és az eukarisztiában, azzá válunk, amit magunkhoz veszünk. Azzá a testé válunk, amelynek a feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Így az eukarisztia az eljövendő ország szentsége. Az eukarisztia annak az útnak a kenyere, amely a mennyei hazába vezet bennünket, egészen addig az áldott napig, amikor Isten lesz minden mindenben. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatai után műsorismertetésünk következik. Rövidesen Közelkép című műsorunk kezdődik. Ebben ellátogatunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, illetve meghallgathatják Palánki Ferenc megyés püspök homíliáját is. Ajánlónkban Tóth Néri Maszécsi Zsuzsanna főigazgatót hallják.
1: Szerettünk volna, hogyha tényleg közösségépítés, és a szülők, gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában.
0: 20 óra 35 perckor a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik a kultúrkör. Összeállításunk elején a harmadik alkalommal megrendezendő irodalmi éjszakáról szólunk. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel figyelmüket. Végül a Harlekin Bábszínház új bemutatóiról és a 46. Kaláka Fesztivál programjairól is beszámolunk. 21 órától rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Az óra első felében görögkatolikus összeállítás szól, majd a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményeit idézzük fel. 21 és 22 óra között kisújszállási frekvenciánkon a Leltár című műsorunkban a hivatáspasztorációról osztja meg gondolatait Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, majd megismételjük a közéletet. Ebben Sűsápot, Kácsot és Mezőkövesdet keressük fel. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. Ezután a hitvalló témája Jézus Krisztus személye. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Adásunkban ellátogatunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, és meghallgathatnak egy homíliát Palánki Ferenc megyés püspökatyától is. Sikeres, hagyományteremtő családi nappal búcsúztatták a tanévet a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában. A rendezvényre hatalmas volt az érdeklődés, hiszen közel 600-an gyűltek össze az intézmény udvarán. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna főigazgató kiemelte: az eseménnyel egy új, összetartó közösségi hagyomány alapjait rakták le. A résztvevők a kellemes időjárásban együtt ünnepelték az elmúlt év sikereit, és hangolódtak a nyári szünetre. A program remek lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésekre, a játékra és a felszabadult szórakozásra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a szerkesztő Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
1: Ez igazság szerint ez az én ötletem volt. Ezt én régóta szerettem volna. Ugye helyettesként még nem. Aztán most felvetettem a pedagógusoknak már évelején, hiszen mi évelején tervezzük meg az év tanévrendjét, és elfogadták, úgyhogy erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe, mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket, de ilyen nagyrend, ilyen kinti, úgymond kinti nagyrendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha tényleg közösségépítés, és a szülők, gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában. És ezt én egy fontosnak tartanám, és igen, hagyománnyá szeretnénk ezt tenni, hogy minden évben így köszönjük el, vagy köszönjük az évet, az éves munkát, hisz el is fáradnak mind a pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki elfárad év végére, és valahogy így kezdjük a nyarat. Közel 600-an vagyunk a rendezvényen a gyermekeinkkel együtt. Ugye sokan is vagyunk, de ugye az alsósokkal ugye apa, anya mindenki kíséri. Ugye aktívabban részt vesznek a felsősök, már ugye a kamaszok, ott ugye már azért kevesebben, ott ha barátok jönnek, jó, úgyhogy ezáltal is szeretnénk. 500-ra tippeltünk, de aztán felmértük előtte természetesen a létszám miatt, ugye, hogy készüljünk, meg valójában a gulyás jegy miatt is, hogy készüljünk. Mert nem mindegy, hogy most 200 emberre főzünk, vagy 600-ra. Különböző állomások, sátrak vannak, legyen itt kézművesség, teremtésvédelem, hitéleti sátrunk van, akkor van sportra lehetőség a tornateremben, valamint ugye itt a gyerekeknek 3 nagy ugrálóvárat rendeltünk, ezen kívül fagyizás, vattacukor, mindenféle finomságokat is vehetnek a gyermekek. Egy évvége felé már fáradtak vagyunk, ezt nem lehet tagadni, de valóban, ahogy az előbb is említettem, nem csak a pedagógusok, mindenkin látszik, a gyerekeken, és gondolom, hogy a szülők is elfáradnak, de nagyon-nagyon sok programunk volt, ami ugye mindenkinek fárasztó, hiszen meg kell szervezni ezeket a programokat, de valójában után olyan jó érzés, hogy szülőktől, gyerekektől visszajelzést kap az ember, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a rendezvény, tényleg karácsonykor is, amikor együtt vagyunk, Szent Mártonkor, bármilyen rendezvényüket mondunk, pozitív visszajelzéseket kapunk, és így azt mondjuk, hogy megéri az a sok-sok munka, amit pedagógusaink, munkatársaink belefektetnek ahhoz, egy ilyen rendezvényt megvalósítsunk.

0: Juhász Ferenc pasztorális helynökatya és Zádoriné Galambos Mónika hittantanár is beszélt az esemény jelentőségéről.
1: Plébánosa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a, hála Istennek, ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szülei, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy közösségérzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával. És azt gondolom, hogy ez minden iskolának minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy oda-vissza üzenjenek a pedagógusok a szülőknek, a szülők a pedagógusoknak, hogy itt vagyunk, szeretünk titeket, támogatunk titeket. Ebben a nagyon töredezett, fragmentált világban, időszakban, amiben élünk, nagyon fontos az, hogy az összetartozás, az együvétartozás élménye az mindenkinek meglegyen. Ez elsősorban nem egy ilyen hitéleti program, nem egy hitalap, nem egy hittanóra, nem egy ilyen mise, nem egy templomi program. Szerintem nyilván annak örül az ember, hogyha vallásos emberek vannak együtt, de nem elsősorban nem ezt célozza most, hogy hitéletileg is megfeleljen, hanem egyszerűen érezzük jól magunkat, hívők és nem hívők, mert nyilván egy iskolában olyan szülők is vannak, meg olyan gyerekek is vannak, akik nem elsősorban a hitük miatt vannak itt, hanem valami oknál fogva ez az iskola megfelel nekik.
2: Ezen a szép családi napon a hitéleti sátorral készültünk, ahol három feladattal várjuk a kedves családokat, csapatokat. Elsősorban volna egy szerencsekerekünk, itt egy olyan játékot kell játszanunk, hogy a kiforgatott sorszám alapján egy idézetet olvassunk föl, és itt kell megmondani, hogy ki mondta ezt az idézetet. A második játékunk az egy puzzle kirakó volna, ez nagyon könnyű, de hát nagyon szép képeket készítettük össze, hogy szépek legyenek a elkészült alkotások. Harmadik feladatunk pedig a 10 parancsolat kőtáblán való kirakása lenne. Ez volna az a játék, ami egy kicsit talán próbára teszi a csapatok tudását, de a szép eredmény az biztos a sikergaz garantált lesz.

0: Műsorunk második felében Palánki Ferenc megyés püspök atya úrnapi homíliáját hallgathatják meg.
1: Hallottuk Jézus tanítását az élet kenyeréről a kafarnumi zsinagógában. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. És az utolsó vacsorán is, amikor az alapítás szavait elmondja, akkor nem azt mondja, hogy ez miattatok van, hanem az, hogy értetek. A világ életéért, az életért, az örök életért. Jézus az örök élet tágosságát nyitja meg mindenkinek. Megmutatja az élet irányát. Megmutatja a mi személyes életünknek is az irányát. A teológia így tanítja ezt, proexisztencia, a másokért való létezés. Mai világunkban arról beszélnek önbecsülés, önfejlesztés, önismeret, önmegvalósítás. Túl sokat foglalkozunk magunkkal. Ferenc pápa a fiataloknak szóló üzenetében írta, túl sokat foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok, és nagyon keveset, hogy kiért vagyok. Jézus arra tanít, hogy mások javára éljünk, hogy másokért éljünk, és ez örömforrás mindannyiunk számára. Aki megtapasztalja a szeretetből másokért meghozott élet ízét, öröm tölti el a szívét. Ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Szent Pál Jézust idézi, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kapunk egy ajándékot, aztán gyorsan túl is vagyunk rajta. De hogyha tudunk valamit, olyat adni szeretteinknek, embertársainknak, amitől elkezd csillogni a szeme, és mekkora öröm tud lenni. És hogyha tudunk igazán önmagunkból adni, áldozatot adni, áldozatot hozni másokért, akkor ez valóban felülmúlja az életünket. Túl mutat rajtunk. Ez az a tágasság, amire Jézus tanítani akart bennünket. Az egyházi év során, amikor átéljük az ünnepeket, az is mindig túlmutat, szükségessé teszi, hogy felülmúljuk magunkat. Amikor Jézus megszületett, anyja Mária és József csodálkozva nézték, hogy ki is ez a gyermek. Eljött az Isten erre a földre. Micsoda misztérium, hogyan tudjuk ezt felfogni. És aztán, amikor 12 éves korában ott marad a templomban, atyám dolgaiban kell lennem. Nem értették, hogy mit jelentenek ezek a szavak. De túl kellett lépni, át kellett lépni magukon. És bennünket is így akar elvezetni az Úr, amikor arról kezd beszélni, hogy meg fognak ölni. Életemet adom értetek. Akkor az apostolok mondják, ments Isten, ilyen nem történhet veled. Ott is szükség van arra, hogy az emberi gondolkodást felülmúljuk. És amikor Jézus azt mondja, föl fogok támadni, akkor megint értetlenkednek, hogy hát ez hogy lehet? Aki meghalt, hogy élhet? És amikor Jézus föltámadt, és mondja, fölmegyek a mennybe az atyámhoz, jaj, hát most lettél megint közöttünk, most élsz itt velünk, hát most akarsz itt hagyni bennünket? Elküldöm a Szent Lelket. Hát az meg, ki az a Szent Lélek? Az embernek felül kell múlni a saját magát, a saját elképzeléseit, gondolkodását. És amikor Jézus azt mondja, itt maradok közöttetek veletek a kenyér és a bor színe alatt, nem valamit hagyott itt, hanem ő akart itt maradni. Ahogyan Babits írja az Eukarisztia című versében, úgy ment el, hogy itt maradt. Itt maradt közöttünk, és amikor leülünk csak a csendes templomban, szentségimádásra, akkor elgondolkodhatunk azon, micsoda nagy titok, hogy itt van közöttünk Jézus. Milyen csoda, hogy maga az Isten vándorlásunk társa lett, mellénk szegődött, sőt, táplálni akar bennünket. Ez az a tágasság, amire meghív, hogy ő táplál bennünket, és segít, képessé tesz arra, hogy túlmutassunk önmagunkon, hogy túllássunk az eseményeken, és lássuk meg az örök élet valóságát. Segít, hogy képesek legyünk másokért élni, hogy túlnőjük önmagunkat. Ez a szeretet tágassága. Amikor valaki azt mondja, szeretem az embereket könnyű szeretni. Akik mellettünk élnek, azokat nehéz. Bizony sokszor beleesünk a szeretetlenség csapdájába, mert nehezen viseljük el a mellettünk élők sarkosságát, tulajdonságait. A szeretet tágassága az, hogy mindenkit szeretnem kell, akivel találkozom. Aztán ennél is tovább kell lépni. Amikor szeretnem kell a rosszakat is, nem csak a jókat. Az ószövetségi gondolkodás, Isten szereti a jókat, a rosszakat megbünteti. Jézus mindenkiért meghalt, mindenkiért életét adta, mindenkit szeretett. A jókat, hogy még jobbak legyenek, a rosszakat, hogy jók legyenek. Sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. De Jézus nem csak a barátaiért halt meg, hanem az üldözőiért is, akik megfeszítették őt. Vagyis neki azok is a barátai voltak. Úgy tekintett rájuk, mint barátaira. Ez a szeretet tágassága, amire elvezet bennünket az Eukarisztia, az élet kenyere, hogy nekünk is szeretnünk kell mindenkit, jókat, rosszakat, ellenünk támadókat. Erre csak Isten képes, de bennünk képes. Mert Jézus értünk adta az életét, ami azt jelenti, hogy a halált életté változtatta. Az élet tágasságát nyitotta meg előttünk, és ezt az életet táplálja bennünk az Eukarisztia kenyerével és borával, és amikor így Úrnapján kimegyünk, és kivisszük az utcára, a világba, hitünk nagy titkát, akkor azt mutatjuk meg, hogy Isten itt van közöttünk. És amikor megáldozunk ebben a szentmisében majd két szín alatt, akkor mi magunk is ilyen úrmutatók leszünk. Az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szeretetünk tágasságával kell megmutatni azt, hogy Isten itt van közöttünk. Isten itt van bennünk. Ő vezet bennünket életutunkon, hogy eljussunk az örök élet tágasságába. Amen.

Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Miskolci Vörös Marti Katolikus Általános Iskola családi napjára, és hallottak egy homíliát is Palánki Ferenc megyés püspökatyától. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat szombaton 14:35-től megismételjük.

0: Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI társadalomismereti tanszék, a mentálhigiéné és spiritualitás kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Búzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő

0: hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jokai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
1: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
0: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öreg asszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Róza 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát, olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
1: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
0: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
1: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
0: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor Kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már Kántorné nem ment a társulattal, ekkor kapta világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
1: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
0: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színitanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
1: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
0: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbált ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férjhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
1: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
0: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
1: Erre is jó a nagy korkülönbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
6: 21 óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretett Szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szent beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri Főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idős ügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
7: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén immár hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
1: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30-kor kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regényrészletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényikből emeltek ki egy részletet, tehát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
0: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első két alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
0: Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat. Tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
1: Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a második emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
0: Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
1: Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30-kor kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmli.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
1: Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be, valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat, jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mi elmondani, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk. De a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írásra, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád is, ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok, mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba. Én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi. Az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás. Sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés. Ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást. Ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán folt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadás. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsa már legalább harmadjára rendezne álltuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk egy tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is. És hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelem Óra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különleges, hogy monojáték, amely egy két szerep

0: Különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
1: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
0: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatóság jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus mesél nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
1: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réte kalandjai.
0: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réte kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára is könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
1: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
0: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű. A három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockásfülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
1: Ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Praiseley-vel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos

0: fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni, egyébként az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi, egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA és előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel, és ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a benti színházi premierje, valamint este egy népszerű padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
1: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már tizentöbb éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból. Minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok? Vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
2: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
1: Még az évadzáró után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szirád, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
2: Köszönjük szépen!
3: Yeah.

Miért is kell klasszikus? Nem eszi meg ez a nép. Csak mi nyers drog.

0: Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
1: Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van a sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
0: Japánból,
1: igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
0: Most itt ugye nekünk a sajtótájékoztatón bemutattatok egy olyan albumot, ami most újból előkerül, a Kupak Tanács.
1: Hát tulajdonképpen nem újból, mert akkor nem jelent meg.
0: Akkor nem jelent meg.
1: 35 évvel előtt nem jelent meg, mert a kiadó, aki kiadta volna, tönkrement, aztán az együttesben is voltak változások, szóval valahogy nem...
0: Nem sikerült neki, de az anyag elkészült.
1: De az anyag elkészült, és ott volt, megmaradt. És azt most rácsodálkoztunk, hogy... Na hát ez tényleg...
0: Ilyen csoda is van a polcon eldugva.
1: Igen, és azt hiszem, hogy Guinness rekord is lehetne, hogy 35 éve felveszünk egy lemezt, és még mindig aktívak vagyunk, és megjelentethetjük.
0: És mennyire aktuális a téma, ugye?
1: És a téma még aktuálisabb, mint valahol volt. Igen.
0: Egy könyvet is mondtatok el?
1: Könyv is lesz hozzá, reméljük, hogy a fesztiválra már megjelenik. Ez nem olyan, mint a régi Kaláka zenés könyvek, hogy azonosra tartalma a kettőnek, mert itt a könyvnek jóval bővebb tartalma van az egész ökológiai témakörről, a környezetvédelemről, a földünkről, és ilyen foglalkoztató könyvek is vannak, meg mese is van benne, rajzok is van benne, hozzáférhetőség bizonyos természetvédelmi dolgokhoz. Szóval majd, ha itt lesz a könyv, akkor majd örömmel fogom lengetni és mutatni, és büszkén, hogy mi lesz. Már egyre csak mondom, hogy majd lesz, és nagyon reméljük, hogy nyomda elkészül valóban a fesztivál idejére.
0: Mennyire tett jót a fesztiválnak az új helyszín, mert mint hogy olyan értelemben új helyszín, hogy már nem a Diósgyőri vár, nem az Egri vár, hanem az Érsekkert.
1: Hát új, most már 15 éve itt vagyunk Egerben.
0: Igen, de hogy az Érsekkertben meg egy pár éve,
1: hát,
0: ugye?
1: Az Érsekkertet nagyon megszerettük. Az annyira jó, egy kicsit ugye le kell keríteni, meg szóval nem olyan egyszerű, mint egy épített helyen.
0: Egy zárt hely, eleve zárt helyen.
1: Eleve zárt helyen, ahol ott a víz, ott a villany, ott a vezet. Itt sok mindent kell magunkkal hozni, de mi nagyon szeretjük a levegőjét, nagyon beleszerelmesedtünk a békákba is, akik minden szép, csendes dal után olyan.
0: A békakórus is mondja.
1: Őszintén békakórus is van, úgyhogy mi nagyon szeretjük az Érsekkertet, és a közönség is megszerette. Ma már nem lehet azt elvárni, mint a Diósgyőri várban, amikor nem volt más fesztivál, hogy ezt vannak. Biztos, hogy nagyon sokan erre, de most már nagyon sok fesztivál van, és sajnos a hetek száma nem nőtt az években, az 52, ebből a nyári annyi amennyi, és hát egyszerre is több esemény van, még Egerben is van több esemény, és most más fesztivál is ráment erre az időpontra, ami hát természetesen nem jelenti azt, hogy nálunk nem lesz sok emberben, látjuk a jegy elővételből, hogy azért fognak jönni, csak választani kell, hogy ide megyek, vagy oda megyek, mert igen, egyszerre két helyen nem lehetek. De mi mindenkinek azt álljuk, hogy jöjjön ide, mert itt jó Egerben, az Érsekeltben, a Kaláka Fesztivál.
0: Meg ott van egy kis árnyék is, ugye nem a tűzőnapon van az ember, tehát meg megy a levegő.
1: Igen, igyekszünk úgy rakni a székeket, hogy...
0: És a 46 év. Szóval itt azért valaki, lehet, hogy már pocakban érkezett annak idején, most meg már 46 évesen, 45 évesen itt van, tehát azért itt generációk nőttek fel rajtatok. A zenéteken, a Kaláka Fesztiválon is, tehát hogy azért ezt nagyon kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen kultikus életutat visznek. Most ezt nyilván nem ezért csináljátok, azért csináltok, mert jó együtt lenni, nem?
1: Nem, és tulajdonképpen a generációkról nekem mindig az jut az eszembe, hogy amikor elindultunk, akkor egyáltalán nem volt célközönségünk, vagy marketing stratégiánk, vagy bármi ilyesmi, hanem már mi a saját generációnknak játszottuk, akikkel együtt ültünk az egyetemi padban, vagy gimnazista osztályt. Ők voltak az első közönségünk, de teljesen a saját. Nem az, hogy Színege cipője az nem, vagy a Tengereszkipál nem gyerekdal volt, mert nem voltak gyerekek, hanem magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel, csinálnátok gyerekműsort, na hát melyik dal lehetne ebből gyerekdal? És akkor, akkor lett gyerek, akkor lett öregek napja, lett, lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól, és akkor egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván ilyen gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és 30 éves korában még itt van Egerben a Kaláka Fesztivál.
0: Igen. Szóval az idei az most július 25-28-a között Érsekkert, hát várunk mindenkit sok szeretettel, és hát nagyon remélem, hogy az 50-en is itt fogunk beszélgetni, grillozani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit. Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A Máltai Szeretett Szolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hideg vízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A Szent Beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 000 idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.
1: Lajtos Nóra, szekvenciák című versét Babócai Réka mondta el.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Sűsrápra, Mezőkövesdre és Kácsra is ellátogatunk. Elsőként a Tápió menti kisváros polgármesterével, Horinka Lászlóval beszélgetünk a felújított polgármesteri hivatalban. Köszönöm, hogy ilyenkor hétfőn délelőtt szakított időt ránk, és el is mondta, hogy ismerjen a rádiót, mégpedig egy személyes kötődés kapcsán, ugye?
2: Igen, így van. Katonapüspök atya, ugye Egri segédpüspökként szolgált hosszú éveken keresztül, és ő hát annak idején, amikor megszületett, 1920-as évek vége fel, ha jól emlékszem, 1928-ban született püspök atya, akkor még Tápiósújban született, aztán ugye ez a Tápiósúj és Tápiósáp település egyesüléséből lett a mai Sűsáp, tehát mondhatjuk, hogy ő ennek a városnak, akkor még falunak a szülöttje.
1: Igen, és hát tulajdonképpen mindig nagyon nagy szeretettel említette, amikor beszélgettünk a szülőhelyét, ott a plébánia környékét, a templom melletti részt. Tulajdonképpen azért ez egy olyan központi hely itt a Tápió mellett, ugye, mert hát a Tápió folyó, mint mondta, köti össze önöket. A Tápió melletti településeknek szinte mindenkinek Tápió a neve, az önöké így az összevonás miatt nem az lett. De egyébként akkor lett város, amikor összevonták újra?
2: Nem, sokkal később. Az összevonás 1970-ben történt. A második összevonás, mert ugye volt már egy 1950-ben is, aztán az 50-54-ben ugye volt egy szétválás, és 1970-ben volt ez a második összevonás. A városi címet 2013-ban kaptuk meg, és hát valószínűleg azért, amit ön is mondott, hogy valamilyen szinten ez egy központi hely, közlekedésileg, gazdaságilag egy picit egy ilyen mikrotérségnek a központjaként lehet értelmezni Sűsápot, itt Úri, Kóka, Tápió, Szecső, talán ők tekinthetők valamilyen szinten Sűsápnak a vonzás körzetének, bár ez azért nem egy klasszikus vonzáskörzet, mint a nagyvárosok környéke, inkább egy mikrotérségi központról beszélünk.
1: Helyesebben mondhattam volna én is, hiszen a központ itt mindennek a központja Budapest. Szinte meghatározza a sűsápiak életét, a kókaiakét is, és mindenkit, aki itt van Budapest környékében, fél óra, háromnegyed óra vonattal, illetve autóbusszal, minden, gyalog kicsit tovább tartana, de lényeg az, hogy azért meghatározó az abban, ugye, hogy így az embereknek a zöme arra keres munkát azon a területen. Igaz? Vagy azért lehet egy kicsit ezen módosítani, legalábbis árnyalni?
2: Ez így van, tehát az emberek túlnyomó többsége Budapestre ingázik Sűsápról is. A budapesti munkaerőpiac nyilván óriási, jobbak a jövedelmi viszonyok, mint a vidéki térségekben, tehát nagyon sokan vállalják azt az áldozatot, hogy naponta 2-3 órát is akár utazzanak a munkahelyükig, hiszen valóban mondjuk 35-36 perc a vonattal az út, de azért a budapesti tömegközlekedést is ide számolni, vagy hogyha autóval indul el az ember, akkor a dolgokat is beleszámolva, akkor tényleg azért 2-3 órát erről beszélünk összességében oda-vissza, de vállalják ezt az áldozatot, mert jobb jövedelmi helyzetbe tudnak kerülni, hogyha Budapesten vállalnak munkát. Ezzel együtt azért itt a térségben, vagy akár itt helyben, Sűsápon is sokan tudnak dolgozni. Van néhány nagyobb foglalkoztatónk, akik hát egy kiemelkedő, aki ilyen 4 és 600 fő közötti létszámmal dolgozik, de szépen zárkóznak fel. Most már van két olyan vállalkozás is, akik ilyen 100 főt foglalkoztatnak. Tehát a nagyobb cég, akiről beszéltem először, ők például nem is tudják a teljes munkaerőigényüket helyben kielégíteni, ők a térségből szedik össze autóbuszos járattal a dolgozókat, és szállítják ide minden műszak kezdésre. Úgyhogy, tehát összefoglalva, igen, valóban mondjuk a munkavállalóknak a 50-60% közötti része az Budapesten vállal munkát, és miután helyben nincsen középiskola, ezért a diákoknak a legnagyobb része szintén Budapest irányába utazik napi szinten, esetleg esetleg még Nagykáta jöhet szóba, ott van egy gimnázium, ami viszonylag könnyen és gyorsan elérhető, kevesebben Monorra, Gödöllőre, mert hogy ott oda nincs olyan jó közvetlen tömegközlekedési kapcsolat, tehát de oda is járnak azért néhányan, vagy esetleg még Jászberénybe is tudom, hogy középiskolába járnak néhányan.
1: A közlekedés az meghatározza, könnyen tudnak utazni, az biztos, a gyerekek még jobban szeretnek a középiskolások utazgatni, mint helyben, bár nem hiányzik azért úgy az imidzséhez a városkának, hogy kéne egy gimnázium, és akik jobban kötődnek ide, talán. Én így gondolkodom tanárként magamban, hogy milyen jó. Tehát így hozta a történelem.
2: Igen, soha nem volt. Ugye, tehát igazából ez abból is adódik, hogy régen két pici falu volt ez. Tehát 3-4 ezres falvakról beszélünk, Tápióshegy és Tápióshap, és az egyesítés után, 1970 után sem alakítottak itt ki egy nagyobb közintézményt, tehát akár egészségügyi intézményről is beszélhetünk, tehát szakorvosi ellátás sem volt itt soha, meg középiskola sem működött, és hát szerettünk volna nyilván, de látva a csökkenő gyermeklétszámot, nem sok esélyt adtunk ennek, hogy itt valaha is középiskola tudjon kialakulni, hiszen az ország népessége is csökken, és ezáltal a térségbeli középiskolás gyermeklétszám is csökken, gyermeklétszámban is csökkenés mutatkozik. Ezért azt látjuk, hogy a környező középiskolák is igazából versenyeznek, küzdenek a diákokért, és emellett egy újabb iskolának a megjelenésére nem sok esélyt láttunk, és hát mindeddig nem is sikerült, hogy ezt megoldani, hogy itt középiskola nyíljon.

0: A maga problémáival, ugye egyszer megyéhez tartozik, egyszer a városi önkormányzathoz. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok probléma van az oktatás ügyel például. Ugye mindenki abba köt bele először, amikor szeretne valamit felmutatni. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyébként, hogy ugye egy kicsit szétnyúló településről van szó, de ha ezt központnak vesszük ezt a részt, akkor ez itt rendezett szembe egy óriási művelődési ház, hogyha látom, itt is szétnéztem, jöttem fel a lépcsőn, hát olyan tágasság van, hogy hát megirigyelhetnék sokan a modern épületet, és mondta, hogy most adták át.
1: Igen, Európai Uniós támogatásokból azért sok mindent meg tudtunk csinálni az elmúlt években. Tudtunk utat építeni, tudtunk a településközpontot kialakítani, egy ilyen parkosított településközpont, amiről valószínűleg gondolt rendezettség címen itt a környékünkön, ami látható, valamint ennek az épületnek a bővítését is uniós támogatásból tudtuk megvalósítani, és hát ez valóban nemrég költöztünk ide-vissza, tehát annyira friss és új ez az élmény, és hát valóban egy kicsit már a városi ranghoz méltó városháza tudott itt létesülni.
0: Akkor itt a szobán belül nincs meg a házam belül probléma, de gondolom, hogy nap mint nap meg kell küzdeni önnek is, és hát mindenkinek, aki akármilyen települést vezet azzal, hogy rendben legyenek azok a közszolgáltatások, amelyeket ugye már megtettek eddig, tehát mindenük van, ez már szinte természetes, de a fenntartása. Azt gondolom, hogy az súlyos teher sok esetben.
1: Hát itt sok mindenről beszélhetünk, intézményi hálózatról, illetve közművekről. Mind a két területről ejtek pár szót, tehát nyilván mindenünk megvan ma már közművellátottságban is, tehát a csatornahálózat volt az utolsó, ami kiépült, és ezért nagyon, nagyon sokat kellett dolgozni, és nagyon sokára lett meg, 2014-re épült ki itt a térségben a csatornahálózat, nem csak Sűrűsnápon, hanem az egész Tápióvidéken. Akkor már itt a környéken gyakorlatilag mindenhol rendelkezésre állt a csatorna, tehát tényleg későn tudtuk ezt megépíteni, de azon túl, hogy megvan az összes közművünk most már, a vízhálózatunk sem olyan nagyon régi, 40-45 éve létesült körülbelül itt a vízhálózat, az utolsók közt egyébként az is, a 80-as évek végén. Mégis a vízhálózat tekintetében azért egy olyan problémával küzdünk, nem csak mi, az országban nagyon sokan, de mégis valahogy, mintha ez nálunk egy picit fokozottabban jelen lenne, hogy rendszeresek a csőtörések, és ezek a csőtörések, ezek sokszor nem olyanok, hogy nyomás alatt és gyorsan megjavíthatók, hanem a gerincvezetékeknek a hát elég drasztikus hibája, amikor 4-5 méteres hosszanti repedések keletkeznek a vízcsöveken, az abszolút nem jelenthető kis problémának, és olyankor egészen biztos, hogy a település egy részén vízhiány van. És hát ezt a problémát ezt mindenképpen valahogy meg kell oldanunk. Most erre kaptunk egy kormányzati támogatást itt valahogy a múlt év végén, és ennek az elköltése ez most van folyamatban. A közbeszerzést indítjuk el hamarosan a tervezésre és a munkálatokra. Az a tervünk, hogy néhány kilométernyi gerincvezetéket kicserélünk azokon a területeken, ahol a legtöbb ilyen hiba volt. És ettől azt reméljük, hogy majd jobb lesz a helyzet, és kevesebb csőtörés lesz a városban. Hát emellett egyébként mindenünk van, úgymond, tehát van bevásárló központunk, egy ilyen szupermarket méretű Tesco-nk, de az emberek mégis azt várják, hogy itt nagyobb üzletek is megjelenjenek. Tehát általában egy Lidl-t szoktak emlegetni, vagy éppen egy Aldit, viszont hát aki az elmúlt időszaknak a jogszabályi környezetét ismeri, az pontosan tudja, hogy ezek a nagy áruházok, ezek stoppolva voltak, tehát nem lehetett ilyeneket építeni, csak egy bizonyos bizottságnak, egy Hajdú Bihar megyei bizottságnak a jóváhagyása mellett, úgyhogy nem nagyon tudott zöldmezős beruházásként itt létrejönni semmilyen új nagyobb áruház sem. Most talán ebben lesz változás, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy valamelyik nagy üzletlánc még megtelepedjen Sűrűsnápon. Azon túl, hogy az emberek nagy része ma már azért interneten meg tudja vásárolni házhoz szállítással az áruféleségeket, mégis erre igény mutatkozik folyamatosan a településen. Aztán az intézményi hálózat, itt Nagykátai járásban például a bölcsöde volt az, ami hiányzik volt, és nem volt.
0: Mindenütt szinte.
1: Igen, és 2000 2010-ben, amikor mi elkészültünk a Sújsepi bölcsöde megépítésével, akkor, és átadtuk ezt a bölcsödét, akkor a Nagykeletei járás első és egyetlen bölcsödéje volt a mi bölcsödénk. Ma már a járás majdnem minden településén megvan a bölcsöde, viszont most már azzal nézünk szembe, hogy az akkor megépített 54 férőhelyes bölcsöde, amit kezdetben úgy tudtunk megtölteni, hogy tényleg a szecsőieket, az úriakat is fel lehetett venni. Ma már ott tartunk, hogy csak sűrűsápiak vannak a bölcsödében, és mégis van, akit el kell utasítanunk, mert nincs elég férőhelyünk, tehát már ilyen férőhely problémákkal is küzdünk, például a bölcsödében. Óvodában is van férőhely problémánk, hiszen a népességünk folyamatosan növekszik. Nem drasztikus mértékben, de azért évente egy ilyen 50-100 fővel folyamatosan nő a népességszám. Most olyan 8700 körüli létszámot számlálunk, és hát óvodai férőhely tekintetében most már eddig 12 csoporttal működtünk, a 12. csoportot valamikor 2012-ben tudtuk megépíteni, és most egy újabb bővítésen gondolkodunk. Elnyertünk egy uniós támogatást egy 5 csoportos új óvoda építésére, ez 2 régi óvodát kiváltana, és egyben egy bővítést is eredményezne egyébként azon a település részen, ahol ez megépülne. Hát itt a tervek már elkészültek, és a közbeszerzés előtt állunk valahol, meg az építési engedélyezés előtt. Úgyhogy vannak terveink, vannak elképzeléseink, meg vannak feladataink, amiket meg kell valósítani ahhoz, hogy a város jól működjön, meg az emberek elégedettek legyenek.

0: kiköltözés, beköltözés vagy születés miatt van. Ugye a kiköltözés Budapestről gondoltam, beköltözés a környező településekről, vagy pedig a helyi fiatalok olyan mértékben tudják ezt produkálni, hogy növekszik a létszám, vagy ez összetettebb probléma ettől?
1: Ez összetettebb. Én azzal együtt, hogy vannak sok gyermekes családok Sűrűsápon, azzal együtt is azt biztosra mondom, hogy nem a helybeni népességnövekedés okozza azt az 50-100 fős pluszt, hanem elsősorban a beköltözés. Ez részben Budapestről, részben az ország távolabbi pontjairól, Erdélyből például nagyon sokan jöttek. Mostanában ez egy kicsit megállt, de volt időszak, amikor rendszeresen érkeztek hozzánk határon túli magyar lakta területekről is, főleg Erdélyből. Nagyon sok állampolgársági eskünk volt, ezek is most jóval kisebb számban jelennek meg. Tehát elsősorban a beköltözés. Ugye Budapest közelségéről ugye beszéltünk, a budapesti munkaerőpiac sokak számára vonzó azok közül, akik esetleg az ország távolabbi vidékei laknak, és akkor közelebb költöznek Budapesthez, nem akarnak budapestivé válni, de a munkaerőpiac az vonza őket, és ezért mondjuk egy közelebbi településen telepednek le. Ennek is köszönhető, de egyébként Budapestről kiköltöző is jelentős számban jelenik meg a településen.
0: Rögtön a problémákkal kezdtük hétfő délelőtt, akkor legalább egy kicsit fárasztom polgármester urat, de hát ugye nem azzal kellett volna kezdenem, hanem azzal, ami a háta mögött van, illetve itt oldalt, az a később Sűrűsápnak a címere, benne a várossá, ugye? Hogy mikor lett város?
1: Ez balra mellettem ez a tápjósi régi pecsétnyomónak a lenyomata, a másik pedig a tápjósápi pecsétlenyomat, és hát ez pedig a sűrűsápi címer. Ugye itt a 1723-as dátumos hirtelen nem is tudom mire utal, a 97 az pedig akkor fogadhatta el a képviselőtestület nagy valószínűséggel a sűrűsápi címert.
0: Ja,
1: és arra utal jó eséllyel ez a felirat itt a címer alatt, tehát ez azt próbálja itt megjeleníteni mögöttem, hogy egyrészt volt egy tápjósúly, egy tápjósáp, és ugye kettő egyesülésével lett egy sűrűsáp. Ezek a címerek vannak itt mögöttem. Hát aztán ott a munkahelyem mögött a magyar címer, látható egy fafaragásos magyar címer, ezt az erdélyi testvértelepülésünkről kaptam egyébként. Nagyon szép kidolgozású, hát ezt nyilván a rádió hallgatók azt nem fogják látni, de egy nagyon szép magyar címer, illetve a himnusz, amihez tartjuk magunkat.
0: Címerre még visszamegyünk, nem értek a heraldikához, de azért ott van benne a templom, az mutat valamit, hogy egy úgymond vallásos kis társaság volt akkor is már, fölötte pedig az élet a búza, és azt nem is látom a mellette lévő rózsa.
1: Beszélek róla, jó? Tehát a sűrűsápi címerben egyrészt megjelenik a két korábbi pecsét lenyomatból, a búzakalász, illetve a rózsa. A búzakalász arra utal, hogy a tápjós sűi részen, tehát itt ez a sűi pecsét lenyomatban látható a búza. A sűi részen elsősorban földműves emberek éltek korábban, és a rózsa a tápjós sápi pecsétlenyomatban, az pedig a Sápon ilyen birtokos, gazdagabb emberek telepedtek le, például a sőtérek, a Grassalkovics családnak volt egy vadászlakja a sápi részen, aztán a hevesi György Nobel-díjas kémikusnak a családja is kötődik a sápi részhez, hiszen volt itt egy ilyen kastélyuk, ahova nyaranta a Hevesi György nagyon sokszor lejött, és itt tartózkodott mondjuk egész nyáron, és nagyon szép díszkertjük volt, na innen a rózsa. És akkor a címerben van egy ilyen ezüst színű hullámzó vonal a címer közepén, ez a tápióra utal, ami ugye itt az egész vidéket, tehát patakként ugye összeköti, és hogyha felső részben látható a búza és a rózsa. Az alsó részben itt a templom ilyen halmokon áll, ez a Gödöllői dombságra utal ez a néhány halom. Az a templom pedig hát két temploma van Sűrűsápnak, mert Sápon is volt egy templom, meg Sűrűben is volt egy templom régen. Ugye katolikus vidékről beszélünk egyébként, mind a két településrész katolikus. Ez a régebbi templomunk, hogy miért ezt a templomot választották ki, valószínűleg azért, mert ez a régebbi. Ez egy gótikus templom, és a templom toronyban fellelt egyik kő feliratából ítélve, amin egy 1498-as dátum volt azonosítható. Ez a templom több mint 500 éves ezek alapján, és akkor ebből következik, hogy ez a tápjóvidéknek az egyik legrégebbi temploma, ezt így biztosan mondhatjuk, de talán azt is mondhatjuk, hogy a legrégebbi temploma.

0: Azt hiszem, hogy azért érdemes eljönni ide, szétnézni mindenkinek. Bár ugye olyan túl sok műemléket én nem láttam, lehet, hogy én vagyok a hibás, mert talán kétszer voltam, vagy háromszor itt a településen, de olyan nyugodtnak tűnik, annak ellenére, hogy ez a főútvonal itt megy át a 31-es, és azt gondolom, hogy eléggé forgalmas, legalábbis azokban az időszakokban, amikor itt átmennek reggel, illetve délután.
1: Igen, viszonylag nyugodt település vagyunk, azzal együtt, hogy a 31-es főút is, meg a Budapest-Szolnok vasútvonal is ketté szeli a települést tulajdonképpen. A 31-es út az igazából itt a település szélén húzódik, tehát a főút meg a Pesti út ezáltal érintett, de azon túli részeken már ott nem nagyon van lakóterület, tehát még Kápolna utca talán tényleg a templom melletti utca, ami még azon túl húzódik meg az Úri út. A település összes többi része az a 31-estől egy kicsit távolabb helyezkedik el, tehát a 31-es zaja az elsősorban a közvetlen mellette élőket terheli, viszont a vasútvonal az teljesen kettészeli a települést, és annak a zaja, meg annak a forgalma az nyilván sokakat érint, de hát a közlekedés által lesz egy településből központi hely, úgyhogy ha ez nem lenne, akkor vélhetően nem lennénk központi hely, nem lennénk mikrotérségi központ, nem lennénk város sem.
0: Tehát valamiért, ugye lehetne azért segíteni aluljáróval vagy felüljáróval, de itt az óriási pénzeket emésztene fel, másra is szükség van. Tehát hozzászoktak az emberek itt azért a várakozáshoz, hát én is álltam már egy pár percet, mikor át akartam jutni, de sok helyen van ez így. De a jövő az valószínű, hogy azért biztató önöknek is, mert a központi jelleg így regionális központ jelleg megmarad, és mellette pedig azért, ha nem néptelenedik el a település, nem öregedik el, mert ugye az a legfőbb probléma, az előregedés egy településnek, meg a munkahely hiánya sok esetben, de ha nem öregszik el, akkor itt van jövő.
1: Egyelőre ettől nem kell tartanunk, én azt gondolom. Tehát egyrészt a bevándorlás célterületei, már olyan értelem belső vándorlásról beszélek most, tehát a Budapestről, illetve az ország távolabbi pontjairól. Igen. Az ország távolabbi pontjairól szívesen jönnek ide az emberek, és ahogy említettem, folyamatos a népességnövekedés. Tehát, hogy nekünk nem olyan problémákkal kell jelenleg legalábbis szembenéznünk, hogy itt elnéptelenedés vagy elvándorlás jelenne meg, hanem pont az intézményi férőhelyek szűkössége, esetleg a közműhálózatnak a bővítése szükséges, amiatt, hogy azért halassan is, de növekszik a népességünk, és egyre többen vagyunk.
0: Fiatal ember, miért vállalta? Ugye sok esetben sokkal többet

0: környezet, olyan családi környezet, ami biztatta és biztatja az embert?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én 20 éve vagyok polgármester, előtte 4 évet voltam képviselő, és az első 4 évben, amikor képviselő voltam, akkor több alkalommal így kerestük így fejben, gondolatban, hogy akkor ki is legyen az, aki majd váltja az elődömet, és ezt nagyon nem akartam akkor elvállalni, tiltakoztam az ellen, amikor próbálták ezt így rám tolni, ezt a feladatot, de aztán egyszer csak azt gondoltam, hogy attól, amit abban a 4 évben én láttam, polgármesteri működés, attól biztos, hogy lehet jobban csinálni, és éreztem magamban azt a képességet, hogy én ezt tudom jobban csinálni. Aztán remélem, hogy ezt a választók is így látják, hiszen most már az 5. ciklusomat töltöm, tehát valószínűleg ők is úgy látják, hogy nem rossz az, amit 2006-ban elindítottunk.
0: Hát meglepődtem, ez a 20 év nekem, azért lehet, hogy romlik a szemem, de azért ezt nem hittem volna el. Akkor még a másik falat is megnézzük, a feleségem észrevette az érmeket. Ez is hozzájárul a fiatalossághoz?
1: Igen, valószínűleg így van. Hát én 54 éves vagyok, tehát fiatalnak már nem mondanám magam, de amikor elkezdtem, akkor valóban fiatal voltam, 34 éves voltam, és én korábban fociztam, tehát 24 éves koromig fociztam, és akkor volt egy sportbalesetem, a jobb térdem megsérült, 4-szer kellett operálni, éveken keresztül én csak a kórházakat jártam, és focizni már nyilván nem tudtam, vagy legalábbis már örültem, hogy sántítás nélkül járni tudok, tehát a végén már ott tartottunk, de aztán úgy éreztem, hogy azért még valamit nekem mozognom kell, és akkor így hobbi szinten még eljártam focizni, de aztán az olyan nagyon megterhelte ezt a többször műtött érdemet. Aztán kerestem valami olyat, ami kevésbé megterhelő, kevésbé kiszámíthatatlan mozgást jelent, és ez a futásban találtam ezt meg, és hát most már nem is tudom, 10 éve már biztos rendszeresen futok, és ezeknek a futó eseményeknek az érmei vannak itt a falon, amire ön utalt.
0: Van itt olyan hely, ahol lehet erdei tornapálya, vagy futópálya, vagy pedig itt a városban?
1: A futásban az a jó, hogy ahhoz csak egy jó cipő kell, és lehet bárhol.
0: A láb mindig kéznél van, azt mondják.
1: Igen, tehát nincs futópályánk, bár sokan ezt, akik szintén futnak, mondjuk sűrűsápiak, szokták mondani, mikor lesz már sűrűsápon futópálya. Én is örülnék neki, bár én abszolút meg vagyok nélküle, mert azért örülnék neki, mert tudom, hogy ha lenne futópálya, akkor talán még többen kezdenének el mozogni. Nekem meggyőző, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, ahhoz a mozgás abszolút hozzátartozik. Ezért mindig örülök annak, amikor látom, hogy valaki akár az én példámon keresztül inspirálódva elkezd mozogni, vagy elkezd futni. De ugyanakkor mégis a futópálya az egy olyan hiánya most a településnek, amit egyelőre nem látom, hogy meg tudnánk oldani, hogy ez létesüljön.
0: Hát ha nincs pályázat, biztos nem.
1: Egyrészt pályázati pénz nélkül nem megoldható. Pályázat volt, hogy majd milyen feltételekkel lesz a jövőben, azt nem tudom, de ilyen 50-60%-os támogatottságú pályázatok voltak, ami azt jelentette, hogy egy nagyjából 100 millió forintnál alább nem nagyon lehetett volna elindulni, tehát ahhoz, hogy egy értelmezhető méretű futókör tudjon kialakítani, ami az én szememben nagyjából 1 kilométer, mert ha valaki fut 5 kilométert, az 5 kör, tehát az a dögonalom, már bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy 1 kilométeres futókört kialakítsunk, ahhoz 100 millió forintra van szükség, és hogyha annak az 50%-át meg tudom nyerni, még mindig 50 milliót a településnek kellene hozzátenni, és sajnos ezen a településen még mindig nagyon sok olyan cél és terület van, ahová nagyobb szükség van arra az 50 millióra, úgyhogy egyelőre ezért nincs futókör, bízom benne, hogy egyszer lesz.
0: Hát úgy veszem észre, azért van itt még mit tenni, van mit gondolkodni. A célok, ugye fontossági sorrendet azért fel kell állítani. Az egészség fontos, de hát, hogyha más probléma van, akkor azt kell megoldani. Azt, hogy milyen pályázatok lesznek, hogy lesznek, még egyelőre senki nem tudja. Úgyhogy erőt, egészséget kívánok hozzá, mert úgy veszem észre, azért egy polgármesternek mindig toppon kell lenni.
1: Vallom, hogy egy településen mindig van feladat, mindig van tennivaló, tehát egy település soha nincs készen. Tehát hiába gondoltuk azt, hogy összes közintézményünket megépítettük, említettem, hogy már mondjuk óvodai, bölcsődei, férőhely problémákkal nézünk szembe, és ezeket meg kell oldani, ezeken már gondolkodni kell, és hogyha eljön az a megfelelő pillanat, amikor mondjuk egy pályázat elérhetővé válik, akkor pedig pályázni kell, és neki kell fogni az építkezésnek. Tehát mindig van feladat, mindig van tennivaló, meg hogyha valaki nyitott szemmel jár egy településen, mindig talál olyan hibát, amit

0: ki lehet javítani, és meg kell oldani. Úgyhogy ez egy soha véget nem érő feladat.
1: Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Horinka László polgármestert hallották a Tápió mentéről, Sövisápról. Műsorunk folytatásában Kácsra ugrunk el, ahol megkóstolhatjuk a muflon pörköltet. A zsűri elnök büszkén említette, hogy ilyen sokféle vad még nem volt a terítéken, mint most ezen a 25. vadfőző versenyen. Ehhez a karcagiak is hozzájárultak.
2: Az ászvadászok csapata, akik karcagról indul ugye a kezdeményezés, és de helyi kapcsolatok is vannak ugye a kácsi területen, mert elég sokan vadásznak közülünk itt ezen a területen, és úgy döntöttünk ugye az évek hosszú folyamatában, hogy mi is részt veszünk ezen a vadételfőzőn.
1: Még nem voltak?
2: De voltunk, tehát azért mondom, hogy folyamatosan.
1: Folyamatosan.
2: Az idén sem hagyjuk ki.
1: És akkor... Mi lesz most már, el lehet árulni?
2: Hát ebben a bográsban muflon pörkölt fő.
1: Én azt hittem, hogy be akarnak csapni, hát akkor nem.
2: Nem. Semmiféleképpen ezt a muflon is úgy gondolta, amikor élt, hogy becsapjuk, de végül is rá kellett jönni a valóságra, hogy mégsem, mert a bográsban hasznosítottuk a húsát.
1: Hol lőtték?
2: A fő vadásztársa meg tudja mondani, hogy ez a muflon, ez honnan is származik, pontosan?
3: A bükkből.
2: Hát ő bükki lakos volt helyileg, de most már itt fogyasztjuk el társaságunkkal.
1: Erre nem számítottam, hogy még muflon is lesz még eddig, amikor erre jártam, sose volt.
2: Igen, ez egy különleges étel, tehát hasonló a kecskéhez és a birkához, tehát neki is 4 lába van, csak ő az erdőben él. És másabb jellegű a húsa, nyilván a vadételfőzőhöz kapcsolódóan ugye vad.
1: Jó, és vadosan úgy látom, azért már készültek a humorral is.
2: Így van, egyébként természetesen.
1: Egyébként előre be volt gyakorolva, akkor már szóval muflon. Tehát ugyanúgy kell, mint a kecskét esetleg.
2: Hasonlóképpen, csak ugye itt azt hiszem, hogy borókabogyótól kezdve a babérlevélig egy csomó olyan fűszer kerül bele, ami a vadételeknek a specialitása, jellegzetessége.
1: Én úgy jöttem ide, mondom, hát karcagia, birka, az mindenképpen a karcagi birka pörkölt, a leghíresebb itt az országban, és akkor... Hát itt egy kis vadbirka.
2: Ez egy vadbirka, valójában így van, tehát nevezhetjük vadbirkának. Azért mégiscsak más lett volna, hogyha egy birkapörköltet készítünk el itt vadasan. De ezt még nem, de talán a jövő évben ezt betervezzük.
1: És tulajdonképpen hogyan is van az, hogy előre eltervezték, hogy muflont fog lőni a vadász, vagy pedig hát véletlenül jött, és akkor utána megbeszélték, hogy na most már ez lesz.
2: Igen, tehát valójában úgy volt az, ugye, hogy elindultunk vadászni, és medvét akartunk lőni, de mivel a medve nem volt, ezért azt mondta a muflon, hogy ha más nem, akkor jó lesz ő is, és ő állt a puskacső elé, és így lett belőle muflon.
1: Mondjuk a medve talp lehet, hogy jó, csak éppen drága lenne.
2: Drága meg. Talán nem bántjuk.
1: Nem is, hát alig van egy pár. De nagyobb a híre a medvének, mint a muflonnak.
2: Mert van a környéken, egyébként mondják a vadászok, hogy van, de jelentéktelen a megjelenése.
1: Muflonból van bőven?
2: Muflon azért az van. Nyilván sokkal sűrűbben lakja ezt az erdős részt, mint a medve, és azt gondolom, hogy könnyebb préda is.
1: Jó, hát aki nem ért hozzá, mint én, nekem nem lenne könnyű préda, mert hát még puskám sincs meg. Nem is szoktam vadászni. Na de ott a pörkölt az már olyan színű, mintha jó lenne.
2: Kész lenne, így igen. Van. Tehát ez már kész is van, úgyhogy hamarosan hozzá is látunk, és hát,
1: akkor
2: sem
1: nem akarom zavarni ebbe egészségére, közben elő kell készíteni.
2: A gyomrot is elő kell készíteni.
1: Addig én meg megnézegetem, hogy mi van itt letéve. Mi lesz ebből?
2: Egyébként én nem vagyok vadász, tehát én csak a szóvivőjük vagyok.
1: Jó, hát de még az... ez lesz a dödölle.
2: Erről pedig a hölgyek tudnak nyilatkozni.
1: Jó, akkor elköszönök, mert hát akadályozom a munkába, elkészülésbe. Szóvivő dödölle. Ezt kavargatni.
4: Viktória. Igen, ez egy ilyen ragacsos, sűrű vasszak.
1: Liszt.
4: Liszt, burgonya, víz, só. Régen ugye a szegények eledele volt. Igen. Manapság már nem. És akkor hagymába, zalai módra
1: készül. Hát nekem mindegy, hogy milyen módon, mert egyiket se ismerem. Tehát akkor
4: és most hírva lesz kisütve.
1: Hagymás zsír van. Ez rendes sertészsír.
4: Sertés, így van.
1: És ez a végtermék?
4: Nem, az egy pogácsos.
1: Értek hozzá. Akkor nem tudok beszélni, mert így sem tudom. Tehát akkor ez most, amikor van kész?
4: Megfőztük a krumplit.
1: Ez meg van főzve.
4: Összetörtük, összekevertük lisztel, ilyen melegítettük alatta, kis víz, sót kapott, és akkor most meg pirítom a hagymát a zsírban, és hogy amikor megpirult a hagyma ilyen aranybarnára, akkor tehetjük bele a dödölét, és szépen lesetjük mind a két oldalát aranybarnára.
1: Már egy helyen mondták nekem, hogy egy kanállal szaggatják bele. Ez lesz a tettes, ez a kanál.
4: Így van.
1: És akkor az milyen, én azt hittem, hogy ilyen barnára sül.
4: Igen, olyan barnára is lesz.
1: Ja, persze. Az a minta akkor.
4: Igen.
1: Jó lesz. És mennyi, ez lesz hozzá, ez a zsűrinek készül.
4: Igen, ez a dödele, és akkor a muflanos, áfonyás, vargányás ragúval.
1: Értem, áfonya, vargánya. Honnan szedték a vargányát most?
4: Van? A bükkből.
1: Van? Hát akkor minden bükki?
4: Hát esett az eső.
1: Muflon is bükki, vargánya is bükki, a hagyma az valószínű, hogy nem.
4: Az házi termesztésű, ez a kiskertemből van.
1: Húha.
4: És ehető virággal lesz díszítve. Ez is a kertből van.
1: Akkor azt hiszem, hogy eléggé díszes lesz. Kár, hogy a rádióban nem lehet látni, meg én sem látom, hogyha elmegyek innen. De hát akkor ki lesz a, úgymond a terítésnek a mestere, mert azért azon összenevesztenek.
4: Nem veszünk el, de sose volt vita. Hát szépen megpróbáljuk feltállalni, hogy pofás legyen, virágos, szép.
3: És bízunk az aranyéremben.
4: Pontosan.
1: Az jó, finom lehet az aranyérem is, de mellette gondolom, hogy ilyen különleges tálat hoztak.
4: Hoztunk egy cserépedényt, sajnos ez megsérült az utazás során, mert a füle letört, úgyhogy a cserépedényben fog.
1: Úgy kell oda tenni, hogy ne lássák.
4: Igen, így fogom fogni.
1: A karcsagi vadfőzőket hallották.

0: Végezetül a Matyók Kertbarátok Egyesülete rendezésében a Matyók tortájáról Vas Pállal beszélgetünk, a zsűri elnökével. Elfelejtettem egy csomó mindent már. Mondom, tavaly előtt találkoztunk? Nem, hanem mikor?
1: 2022. Mindjárt hozom a sérleget.
0: Azt nem kapom én meg biztos, mert ahhoz nevezni is kellene, hogy megkapjam. Gyönyörű szép. Akkor nem is kellett készülni.
1: Itt van, azt mondja, hogy itt kezdtük 2018, Oroszni Árvai Nóra, 19-ben Balogi Zsuzsanna, 21-22, és akkor 23, tehát 24-25 kimaradt. 24-25, most van 26.
0: 26, igen, szép serleg, és ez nem örök akkor, ha hát háromszor elnyernék, akkor lenne, vagy még nincs megállapítva?
1: Nincs megállapítva. Tehát ez a hölgy, aki nyerte, az előtt is ő nyerte. Most is hozott.
0: Jó.
1: Tehát most is benne van.
0: Tehát esély van rá.
1: Esély van rá.
0: Mert hát, hogyha igen. Valaki nevez, akkor
1: igen.
0: Esélye van.
1: Igen, és igen. Tehát ezek
0: Annyiféle fajta főző verseny van, de azért a leginkább úgy kevésbé látogatottak ezek a sütemény versenyek.
1: Igen, mert drága már az alapanyag is. Tehát egy-egy torta elkészítése időbe is hosszú, meg anyagilag is nem kevés pénzbe kerül. A nyersanyagok nagyon felmentek az árai.
0: Hát azért, amikor a Torta Fesztiválon voltam, ott azért hoztak elég sok mindent, gyönyörű, szép dolgokat is. Egyetlen egy probléma van vele, hogy én az édeset annyira nem nagyon szeretem, meg hát nem is nagyon jó, de éppen beszéltem a barátommal, hogy ő mindent megeszik. Nagyon szereti a süteményeket, Laci. De így van ez azzal is, aki zsűri.
1: Én is úgy vagyok, hogy én is szeretem a süteményt.
0: Hát akkor lehet is.
1: Szeretem is, és meg benne is voltam tulajdonképpen.
0: Igen, hát tudom, mert találkoztunk.
1: Annak idején itt a cukrászüzemben voltam 16 évig.
0: Igen.
1: Hát csináltunk mindenféle, meg versenyre jártunk cukrászokkal.
0: Most ugye mondta, hogy drága az alapanyag, igen, tehát azért kevesebben lehet, hogy neveznek, de azért elég sokat esznek az emberek. Én voltam az egyik, ugye a kereszteshez is tartozó cukrászdához, ahol ide szállítottak a keresztesiek, meg szállítanak most is. Azért rengetegen hordják a süteményeket, nem romlik meg.
1: Könnyebb megvenni, mint megcsinálni.
0: Ja, igen.
1: Nem, tehát az ember rászánja azt a pénzt, és bemegy, és választhat. Hát, milyet akar. Tortától kezdve, sütemények, bármit.
0: Tehát rengeteg energiával.
1: Igen.
0: Ja, nem úgy, hogy a gáz, meg a villany.
1: Meg idő. Tehát mindennek megvan az idő. Utána sokat kell mosogatni.
0: Ja.
1: Tehát mosogatás is, az is. Meg veszteség, ugye megeszem, nem eszem, kikerül a kukába esetleg, ami olyan megmarad.
0: Ezek a sütemények általában olyanok, hogy pihentetni kell őket, tehát elő kell készülni legtöbbel.
1: Igen, és utána hűtést igényelnek ezek. Tehát a krémek is, ugye nem csak kikeveri az ember, hanem be kell tenni a hűtőbe is, hogy megdermedjen, azt a szilárdságot fölvegye. Mert különben folyik ilyen melegbe, könnyen el is folyik.
0: Hát éppen ezt gondoltam, hogy hát itt hűteni kell mindent.
1: Igen. Mi is most tettük ki a hűtőből ezeket, mert ugye meleg van kint.
0: Jó, ezek már beérkezettek.
1: Persze, ezek lesznek. Uh-huh. Ami közül választanunk el, hogy végül is melyik lesz a mezőkövest. Vagy úgy föltortája.
0: Hát ezek torták, vagy sütemények
1: ezek
0: is?
1: Ezek torták.
0: Csak torta verseny.
1: Ősszel szokott lenni, amikor csináljuk a sütemény versenyt. Ugye abban van sósütemény, édesütemény, torta is kerül bele, de itt csak kimondottan a tortáról van szó.
0: Meglepetés volt-e már az alatt a, nem tudom, 4-5-6 verseny alatt, amit nem gondoltak volna, hogy meg is lehet csinálni?
1: Hát tessék figyelni, ez titkosan választjuk ki a tortát, tehát a zsűri tagok nem tudják, hogy ki csinálta, honnan csinálta, stb., hanem sorszámot kap minden egyes termék, és úgy bíráljuk el, és amelyik a legtöbb pontot kapja, tulajdonképpen az a győztes. Nem tudják a zsűritok, én se tudom, hogy ki melyiket csinálta. Végén összesítjük, és aki legtöbb, utána még egyszer megnézzük, valóban az a...
0: Tehát küllem, íz, és még...
1: Zamat. Összetevők, hogy jönnek össze azok az anyagok, ami benne vannak, milyen simaságok a krémek, meg milyen anyagot használ föl hozzá. Tehát mind olyan anyagot lehet csak felhasználni, ami ehető, tehát élelmiszeri célra megfelelő.
0: egyébként úgy ki van írva, ugye, hogy milyen kell, hogy legyen kör alakú.
1: Igen, igen.
0: 11 néhány szeletes.
1: Attól eltérünk, tehát az nem kizáró, hogy valaki nagyobbat csinál, vagy kisebbet csinál, úgyhogy az nem kizáró. Tehát ez csak egy támpont, hogy körülbelül ennyinek kell lenni.
0: Na de hát a szabályos az nagyobb eséllyel indul a versenyen, ugye?
1: Hát nem, mert kicsibe is meg lehet azt ugyanis csinálni.
0: Igen?
1: Persze, persze. Kicsibe is ugyanis meg lehet csinálni.
0: Megint úgy beszélek, mint hogyha értenék hozzá, pedig nem értek hozzá. Mikor a Tóta Fesztiválon voltam, ott is mindent mondtam, csak éppen azt nem tudtam, hogy hogyan csinálják ezeket a dolgokat. Hát de ez a jó.
1: Hát nem? Igen, mindenki.
0: Csodálni.
1: Igen, mindenki másképpen is csinálja. Tehát mindegy, hogy milyen tisztát csináld, egyénileg ő dolgozza föl. Tojás, hogy teszi bele, hogy válaszza szét, a krémeket ott csinálja, milyen ízesítőket, milyen festékanyagot használ, stb. Ezek mind egyéni dolgok. És ezeket próbáljuk itt megnézni, hogy van összhangban a késztermékkel.
0: Gondolom, hogy mindenben nem egyezhetnek, meg adnak egy bizonyos pontot, egyik ötöt, másik tizet, nem tudom, hogy van most.
1: Igen.
0: És akkor a végeredménye az össze kell, egy matematika csak.
1: Így van. Tehát főleg cukrászok vannak a zsűribe benne, akik benne vannak a dologban, mit csinálnak, hogy csinálnak, miért csinálják, és hát a szakmát ők képviselik tulajdonképpen.
0: Tehát ön is azért benne van a szakmában.
1: Hát már most kifele megyünk.
0: Jó, de a tapasztalatot azt nem lehet elhagyni.
1: Igen, de van, aki még gyakorolja is például. Kettő hölgy is van itt, aki kimondottan még gyártja ezeket, meg készíti is.
0: Jó, köszönöm, ugye a mai a 2026-os
1: igen,
0: is be lesz igen, vésve,
1: igen,
0: és
1: igen, tehát akkor még meg is van a helye,
0: hova
1: fog kerülni.
0: Utána meg akár rá is lehet akasztani, meg ki
1: igen,
0: tudja.
1: Utána vagy bővítjük ezt, vagy újat.
0: Vagy újat. Még egyszer köszönöm, és jó egészséget.
1: Köszönöm,
0: jó kóstolást is, mert kóstolni is kell tudni.
1: Hát, bizony,
0: ugye,
1: meg is
0: ez
1: kell.
0: Ugye semlegesítő, az kell ilyenkor.
1: Így van. Hát reméljük, hogy igazságosan tudunk dönteni.
0: Hát a zsűrinek az a legrosszabb, hogyha úgy érzi, igen, hogy nem igen, sikerült igen, az igazságot.
1: Igen.
0: Mert akkor miért vállalt el?
1: Így van.
0: Vasas Pált, a zsűri elnökét hallották a Matyó Kertbarátok Egyesülete szervezésében megrendezett Matyó Torta versenyről. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Virincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
3: A budapesti prímási palotában a mai napon vette át a Párma Fidei Hitpajzsa díjat Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. A díjátadón a laudációt Sajgó Szabolcs, a Hitpajzsa díj kurátora mondta, aki nem csupán a bíboros életútját idézte fel, hanem annak lelki és történelmi hátterét is megvilágította. Beszédének központi gondolata az volt, Erdő Péter egész szolgálatát a hithez való rendíthetetlen hűség és a kegyelembe vetett bizalom határozza meg. A jezsuita szerzetes arra emlékeztetett, hogy Erdő Péter teológiai tanulmányait 1970 őszén a kommunista diktatúra idején kezdte meg Esztergomban. Úgy fogalmazott, ha valóban meg akarjuk érteni életének és szolgálatának jelentőségét, akkor ezt a történelmi környezetet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Beszédében felidézte Simonyi János egykori bakácstéri káplán szavait is, aki már 1970 nyarán különleges jövőt látott a fiatal pap növendék előtt. Plébániánkról egy nagyon tehetséges fiatal jelentkezett papnak, ősszel kezdi tanulmányi éveit, Meglátott kiváló pap, tudós tanár lesz belőle hamarosan, vagy még komolyabb ajándék az egész magyar katolikus egyháznak. Sajgó Szabolcs szerint ez a csaknem profétai kijelentés később maradéktalanul valóra vált. A laudációban hangsúlyozta, Erdő Péter legfontosabb, személyiségét meghatározó évei nem a rendszerváltozás után, hanem még a diktatúra két évtizedében teltek. A külső korlátozások, az adminisztratív akadályok és az egyházi élet nehézségei között bontakozott ki tudományos munkássága, oktatói hivatása és papi szolgálata. Budapesten lefagyasztott palackokban, kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai. A főváros budai oldalán mintegy 1000 közterületen élő hajléktalan embert látogat a legnagyobb hőségben a karitatív szervezet 9 utcai gondozó szolgálata. A máltai szeretetszolgálat által országszerte fenntartott több mint 60 hajléktalan ellátó intézmény hidegvízzel, limonádéval várja a rászorulókat. Az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással reagálnak a hőségre, hogy senkinek ne kelljen a legnagyobb hőségben az utcára mennie. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát június 25-én. Családok ezrei kerültek kilátástalan helyzetbe egyik pillanatról a másikra. A katolikus Caritas a szolidaritás jeleként humanitárius segítséget nyújt, és országos adománygyűjtést hirdet a károsultak mielőbbi megsegítésére. A megújult Bélapátfalvi apátsági templomban tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját június 25-én csütörtökön. A Szent Mise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A Szent Beszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri főegyházmegye papságának mozzáruló lelki gyakorlatát vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért olyan fontos az életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsának képviselőivel egyeztetett, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozót a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 000 idős ember érdekeit képviseli. A szervezet kezdeményezte egy idősügyi kerettörvény megalkotását a 2026-2030 közötti időszakra. Azt szeretnék ugyanis, ha az ifjúságpolitikához, a gyermekvédelemhez és a fogyatékos ügyhöz hasonlóan jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Végül az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care, to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, Az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrás a maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháza két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta. A kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Jézus Krisztus személyéről elmélkedik dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az EKKE Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az EKKE gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával. Műsorunk a 2024. január 12-i adásunk ismétlése.
3: Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit. Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
4: Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemüvegén próbálom megszűrni hogy mit kell tennem. De most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma, és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt-e azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendenst jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
3: Anna?
5: Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóraindító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért, a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
3: Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán a rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
6: Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette. Hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennapi életünket azt hogyan éljük meg.
3: Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban,

0: 12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
1: A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmesélhetek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ez a találkozással kapcsolatos. Szőulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hisz, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogyha ott egy urnatemető lesz, akkor az a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
0: Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
2: Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk is, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak. és hogy

0: mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
1: A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Dia a hitoktatás során ezt hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis ugye a mindennapok találkozása során.
2: Ismételten egy, tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye a hit, tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam. Én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez nyilván az ő dolguk, hogy rendezzék el. Mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
1: Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, is be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól elvoltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szentáltozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az EKKE gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. Műsorunk a 2024. január 12-i adásunk ismétlése volt.
4: Napbúcsúztató.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor kezdődik a Közelkép, melyben ellátogatunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, valamint Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök homíliáját is meghallgathatják. 0 óra 35 perckor a Líceumi Krónika szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Zöld hullám. Adásunkban folytatjuk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényéről készített összeállításunkat, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. 2 óra 30 perckor az Erdő Fohásza című műsorunk első felében a kezdő túrázóknak szóló tanácsokat hallanak Fülep Teofil túravezetőtől, majd megismerhetik a harkályok különleges világát, s végül Bársony István Menyét című novelláját olvassuk fel. 3:05 a közéletben Sújsápra, Kácsra és Mezőkövesdre látogatunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Azáltal, hogy befogadjuk Jézust igéjében és az eukarisztiában, azzá válunk, amit magunkhoz veszünk. Azzá a testé válunk, amelynek a feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Így az eukarisztia az eljövendő ország szentsége. Az eukarisztia annak az útnak a kenyere, amely a mennyei hazába vezet bennünket, egészen addig az áldott napig, amikor Isten lesz minden, mindenben. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkora himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai műsora. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Német Tamás, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Krisztus mindenkiért meghalt, hogy akik benne új életet élnek, nem maguknak, hanem annak éljenek, aki meghalt és feltámadt értük. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. Olvasom a második korintusi levélben. Sík Sándor írta, egy új világban születőben mondják, kik felkötötték az idő kolompját. A vének, kiknek szája fél sírásra, megérett a világ a pusztulásra. Ne higgy nekik, magadnak higgy, lelkem. Én egy órával mások előtt keltem, de fáradt nem vagyok, és bizalmasaim a csillagok. Én hiszek benne, mind a világ ellen. Őrá esküdtem ifjú életemmel, s azóta minden évszak újuláson még-még újabbnak, ifjabbnak látom, és örökebbnek. Ó, hogy issza fényét, hogy zsendül rajta új sarj, új reménység, mely örököt akar. Csak ami örök, az a fiatal. Biztos vagyok abban, hogy az egyháznak és hitnek mindig van jövője. Mindig lesz az emberi kérdés, hogy mi az élet értelme. Ezzel együtt megmarad a kérdésre adott fölülmúlhatatlan válasz is az Isten ember Jézus Krisztus személyében. Bonaparte Napóleon írta, értem is lelkesedtek, értem is sokan mentek a halálba. Szívesen követtek a véres mezőkre, amíg győzelem kísérte zászlóimat. De csak addig, amíg közöttük voltam. Amíg látták szemem villogását, és kézzel foghatóan érezték hatalmam erejét. Ma? Vajon ki szeret ma engem? S 10-20 évvel halálom után ugyan kimenne halálba az elpusztult, a halott Napóleonért. És íme 1800 év előtt megkötöztek és kivégeztek Jeruzsálem kapui előtt egy embert. És ennek az embernek szeretetéért lobogva lángol a mai napig milliók és milliók szíve, mégpedig a legnagyobb és legnemesebb szívek. Én csak császár, én csak hadvezér voltam. Ez az ember, a názáreti Jézus, Isten volt. Ó igen, názáreti Ács, az Ag Napóleon hiszi a te istenségedet. Istenünk, add, hogy egyházat hirdesse és hordozza a szentséget titkát az emberek között, és vezesse el a világot szeretetet teljességére.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Bukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Barabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Adásunkban ellátogatunk a Miskolci Vörös Marti Katolikus Általános Iskola családi napjára, és meghallgathatnak egy homíliát Palánki Ferenc megyés püspökatyától is. Sikeres, hagyományteremtő családi nappal búcsúztatták a tanévet a Miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskolában. A rendezvényre hatalmas volt az érdeklődés, hiszen közel 600-an gyűltek össze az intézmény udvarán. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna főigazgató kiemelte. Az eseménnyel egy új, összetartó közösségi hagyomány alapjait rakták le. A résztvevők a kellemes időjárásban együtt ünnepelték az elmúlt év sikereit, és hangolódtak a nyári szünetre. A program remek lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésekre, a játékra és a felszabadult szórakozásra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a szerkesztő Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
3: Ez igazság szerint ez az én ötletem volt. Ezt én régóta szerettem volna. Ugye helyettesként még nem. Aztán most felvetettem a pedagógusoknak már évelején, hiszen mi évelején tervezzük meg az év tanévrendjét, és elfogadták, úgyhogy erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe, mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket, de ilyen nagyrend, ilyen kinti, úgymond kinti nagy rendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha a tényleg közösségépítés, és a szülők, a gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában. És ezt én egy fontosnak tartanám, és igen, hagyománnyá szeretnénk ezt tenni, hogy minden évben így köszönjük el, vagy köszönjük az évet, az éves munkát, hisz el is fáradnak mind a pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki elfárad év végére, és valahogy így kezdjük a nyarat. Közel 600-an vagyunk a rendezvényen a gyermekeinkkel együtt. Ugye sokan is vagyunk, de ugye az alsósokkal ugye apa, anya, mindenki kíséri. Ugye aktívabban részt vesznek a felsősök, már ugye a kamaszok, ott ugye már azért kevesebben, ott ha barátok jönnek, jó, úgyhogy ezáltal is szeretnénk. 500-ra tippeltünk, de aztán felmértük előtte természetesen a létszám miatt, ugye, hogy készüljünk, meg valójában a gulyás jegy miatt is, hogy készüljünk. Mert nem mindegy, hogy most 200 emberre főzünk, vagy 600-ra. Különböző állomások, sátrak vannak, legyen itt kézművesség, teremtésvédelem, hitéleti sátrunk van, akkor van sportra lehetőség a tornateremben, valamint ugye itt a gyerekeknek 3 nagyugrálóvárat rendeltünk, ezen kívül fagyizás, vattacukor, mindenféle finomságokat is vehetnek a gyermekek. Egy évvége felé már fáradtak vagyunk, ezt nem lehet tagadni, de valóban, ahogy az előbb is említettem, nem csak a pedagógusok, mindenkin látszik a gyerekeken, és gondolom, hogy a szülők is elfáradnak, de nagyon-nagyon sok programunk volt, ami ugye mindenkinek fárasztó, hiszen meg kell szervezni ezeket a programokat, de valójában utána olyan jó érzés, hogy szülőktől, gyerekektől visszajelzést kap az ember, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a rendezés, rendezvény, tényleg karácsonykor is, amikor együtt vagyunk, Szent Mártonkor, bármilyen rendezvényüket mondunk, pozitív visszajelzéseket kapunk, és így azt mondjuk, hogy megéri az a sok-sok munka, amit pedagógusaink, munkatársaink belefektetnek ahhoz, egy ilyen rendezvényt megvalósítsunk.

0: Juhász Ferenc pasztorális helynökatya és Zádoriné Galambos Mónika hittantanár is beszélt az esemény jelentőségéről.
1: Plébánosa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a, hála Istennek, ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szülei, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy közösségérzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával. És azt gondolom, hogy ez minden iskolának minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy oda-vissza üzenjenek a pedagógusok a szülőknek, a szülők a pedagógusoknak, hogy itt vagyunk, szeretünk titeket, támogatunk titeket. Ebben a nagyon töredezett, fragmentált világban, időszakban, amiben élünk, nagyon fontos az, hogy az összetartozás, az együvétartozás élménye az mindenkinek meglegyen. Ez elsősorban nem egy ilyen hitéleti program, nem egy hitalap, nem egy hittanóra, nem egy ilyen mise, nem egy templomi program. Szerintem nyilván annak örül az ember, hogyha vallásos emberek vannak együtt, de nem elsősorban nem ezt célozza most, hogy hitéletileg is megfeleljen, hanem egyszerűen érezzük jól magunkat, hívők és nem hívők, mert nyilván egy iskolában olyan szülők is vannak, meg olyan gyerekek is vannak, akik nem elsősorban a hitük miatt vannak itt, hanem valami oknál fogva ez az iskola megfelel nekik.
2: Ezen a szép családi napon a hitéleti sátorral készültünk, ahol három feladattal várjuk a kedves családokat, csapatokat. Elsősorban volna egy szerencsekerekünk, itt egy olyan játékot kell játszanunk, hogy a kiforgatott sorszám alapján egy idézetet olvassunk föl, és itt kell megmondani, hogy ki mondta ezt az idézetet. A második játékunk az egy puzzle kirakó volna, ez nagyon könnyű, de hát nagyon szép képeket készítettük össze, hogy szépek legyenek a elkészült alkotások. Harmadik feladatunk pedig a 10 parancsolat kőtáblán való kirakása lenne. Ez volna az a játék, ami egy kicsit talán próbára teszi a csapatok tudását, de a szép eredmény az biztos a sikergaz garantált lesz.

0: Műsorunk második felében Palánki Ferenc megyés püspök atya úrnapi homíliáját hallgathatják meg.
1: Hallottuk Jézus tanítását az élet kenyeréről a Kafarnaumi zsinagógában. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. És az utolsó vacsorán is, amikor az alapítás szavait elmondja, akkor nem azt mondja, hogy ez miattatok van, hanem az, hogy értetek. A világ életéért, az életért, az örök életért. Jézus az örök élet tágasságát nyitja meg mindenkinek. Megmutatja az élet irányát. Megmutatja a mi személyes életünknek is az irányát. A teológia itt tanítja ezt, proexisztencia, a másokért való létezés. Mai világunkban arról beszélnek önbecsülés, önfejlesztés, önismeret, önmegvalósítás. Túl sokat foglalkozunk magunkkal. Ferenc pápa a fiataloknak szóló üzenetében írta, túl sokat foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok, és nagyon keveset, hogy kiért vagyok. Jézus arra tanít, hogy mások javára éljünk, hogy másokért éljünk, és ez örömforrás mindannyiunk számára. Aki megtapasztalja a szeretetből másokért meghozott élet ízét, öröm tölti el a szívét. Ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Szent Pál Jézust idézi, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kapunk egy ajándékot, aztán gyorsan túl is vagyunk rajta. De hogyha tudunk valamit, olyat adni szeretteinknek, embertársainknak, amitől elkezd csillogni a szeme, ez mekkora öröm tud lenni. És hogyha tudunk igazán önmagunkból adni, áldozatot adni, áldozatot hozni másokért, akkor ez valóban felülmúlja az életünket. Túl mutat rajtunk. Ez az a tágasság, amire Jézus tanítani akart bennünket. Az egyházi év során, amikor átéljük az ünnepeket, az is mindig túlmutat, szükségessé teszi, hogy felülmúljuk magunkat. Amikor Jézus megszületett, anyja Mária és József csodálkozva nézték, hát ki is ez a gyermek? Eljött az Isten erre a földre. Micsoda misztérium, hogyan tudjuk ezt felfogni? És aztán, amikor 12 éves korában ott marad a templomban, atyám dolgaiban kell lennem. Nem értették, hogy mit jelentenek ezek a szavak. De túl kellett lépni, át kellett lépni magukon, és bennünket is így akar elvezetni az Úr, amikor arról kezd beszélni, hogy meg fognak ölni. Életemet adom értetek. Akkor az apostolok mondják, ments Isten, ilyen nem történhet veled. Ott is szükség van arra, hogy az emberi gondolkodást felülmúljuk. És amikor Jézus azt mondja, föl fogok támadni, akkor megint értetlenkednek, hogy hát ez hogy lehet? Aki meghalt, hogy élhet? És amikor Jézus föltámadt, és mondja, fölmegyek a mennybe az atyámhoz, jaj, hát most lettél megint közöttünk, most élsz itt velünk, hát most akarsz itt hagyni bennünket? Elküldöm a Szent Lelket. Hát az meg, ki az a Szent Lélek? Az embernek felül kell múlni a saját magát, a saját elképzeléseit, gondolkodását. És amikor Jézus azt mondja, itt maradok közöttetek veletek a kenyér és a bor színe alatt, nem valamit hagyott itt, hanem ő akart itt maradni. Ahogyan Babits írja az Eukarisztia című versében, úgy ment el, hogy itt maradt. Itt maradt közöttünk, és amikor leülünk csak a csendes templomban szentségimádásra, akkor elgondolkodhatunk azon, micsoda nagy titok, hogy itt van közöttünk Jézus. Milyen csoda, hogy maga az Isten vándorlásunk társa lett, mellénk szegődött, sőt, táplálni akar bennünket. Ez az a tágasság, amire meghív, hogy ő táplál bennünket, és segít, képessé tesz arra, hogy túlmutassunk önmagunkon, hogy túllássunk az eseményeken, és lássuk meg az örök élet valóságát. Segít, hogy képesek legyünk másokért élni, hogy túlnőjük önmagunkat. Ez a szeretet tágassága. Amikor valaki azt mondja, szeretem az embereket könnyű szeretni. Akik mellettünk élnek, azokat nehéz. Bizony sokszor beleesünk a szeretetlenség csapdájába, mert nehezen viseljük el a mellettünk élők sarkosságát, tulajdonságait. A szeretet tágassága az, hogy mindenkit szeretnem kell, akivel találkozom. Aztán ennél is tovább kell lépni. Amikor szeretnem kell a rosszakat is, nem csak a jókat. Az ószövetségi gondolkodás, Isten szereti a jókat, a rosszakat megbünteti. Jézus mindenkiért meghalt. Mindenkiért életét adta. Mindenkit szeretett. A jókat, hogy még jobban, jobbak legyenek, a rosszakat, hogy jók legyenek. Sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. De Jézus nem csak a barátaiért halt meg, hanem az üldözőiért is, akik megfeszítették őt. Vagyis neki azok is a barátai voltak. Úgy tekintett rájuk, mint barátaira. Ez a szeretet tágassága, amire elvezet bennünket az Eukarisztia, az élet kenyere, hogy nekünk is szeretnünk kell mindenkit, jókat, rosszakat, ellenünk támadókat. Erre csak Isten képes, de bennünk képes. Mert Jézus értünk adta az életét, ami azt jelenti, hogy a halált életté változtatta. Az élet tágasságát nyitotta meg előttünk, és ezt az életet táplálja bennünk az Eukarisztia kenyerével és borával, és amikor így Úrnapján kimegyünk, és kivisszük az utcára, a világba hitünk nagy titkát, akkor azt mutatjuk meg, hogy Isten itt van közöttünk. És amikor megáldozunk ebben a szentmisében majd két szín alatt, akkor mi magunk is ilyen úrmutatók leszünk. Az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szeretetünk tágasságával kell megmutatni azt, hogy Isten itt van közöttünk. Isten itt van bennünk. Ő vezet bennünket életutunkon, hogy eljussunk az örök élet tágasságába. Amen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Miskolci Vörös Marti Katolikus Általános Iskola családi napjára, és hallottak egy homíliát is Palánki Ferenc megyés püspökatyától. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a Líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI Társadalomismereti Tanszék, a Mentálhigiéné és Spiritualitás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a Líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE Pedagógus Képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházy közössége, az egykori Eszterházy Károly főiskola és a mai Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházy Károly Főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi

0: Tómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Búzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita. Én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
2: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
1: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
2: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született. Egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak.

0: Orfalvi Rózát, olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
1: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
0: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalmon. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni. Valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
1: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
0: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
1: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
0: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színitanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színiiskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
1: Erről lehet-e valamit tudni, nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
0: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a Laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
1: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
0: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
1: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. 1 milliárd forinttal 7 milliárdra emelte folyószámla hitelkeretét a Miskolci Közgyűlés a város likviditásának biztosítására. Szombattól harmadfokú hőségriadó lép érvénybe, a Gyöngyösi Kistérségi Humánszolgáltató Központ intézményeiben is felkészültek a kánikulára. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy milliárd forinttal 7 milliárdra emelte folyószámla hitelkeretét a Miskolci Közgyűlés a város likviditásának biztosítására. A legutóbbi ülésen a képviselők emellett óvodai csoport összevonásokról, ingatlan értékesítésekről és a Miskolc Holding új vezetéséről is döntöttek. Kiemelt témaként értékelték a tömegközlekedési járat sheriffrendszert, amely a beszámolók szerint jelentősen növelte az utasok biztonságérzetét, valamint hatékonyan visszaszorította a garázdaságot és a blitzelést. A kedvező tapasztalatok következtében a városvezetés a jövőben is fenntartja, és kulcsfontosságúnak tekinti a programot a közbiztonság javítása érdekében. Most a részletekről dr. Madácsi Imre, a Miskolci Önkormányzat polgármesteri kabinettjének vezetője ad tájékoztatást.
2: A Miskolc megyei jogú város önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közösségi közlekedés biztonságának, rendezettségének és utasbarát jellegének folyamatos fejlesztésére. Célkitűzések megvalósítása érdekében az MVK ZRT az önkormányzattal kötött személyszállítási közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik az utas és jármű biztonsági feladatok teljesítéséről. Az MVK ZRT helyi, az önkormányzati szervezetrendszerhez tartozó, köztulajdonban álló gazdasági társaság, a Mirenszeg Kft. Útján biztosítja a járművein a járműkísérő szolgálat ellátását. A szolgálat elsődleges feladata a járatokon tapasztalható rendészeti, közbiztonsági és utaskomfortot érintő problémák megelőzése, kezelése, valamint a szolgáltatás zavartalan működésének elősegítése. A 2025. év során, valamint a 2026. év első 5 hónapjában a Mirenszeg Kft. Rendszeres jelentésekben számolt be a végzett tevékenységről, az észlelt problémákról és a megtett intézkedésekről. A jelentések alapján megállapítható, hogy a szolgálat a városi közösségi közlekedés biztonságának fenntartásában és az utasok biztonságérzetének növelésében jelentős szerepet töltött be. A vizsgált időszakban a járatserifek kiemelt figyelmet fordítottak a közösségi együttélés szabályait sértő magatartások visszaszorítására, a közrendet sértő magatartásokkal kapcsolatos esetek kezelésére, az ittas vagy bódult állapotban lévő személyekkel kapcsolatos intézkedésekre, a járművek állagának megóvására, a menetdíj fizetéssel összefüggő ellenőrzések támogatására, az utazási feltételek betartásának ellenőrzésére, valamint a rendőrséggel, közterületfelügyelettel és egyéb társ szervekkel való együttműködésre. A 2025. évi jelentések alapján a járatserif szolgálat összesen 6879 alkalommal intézkedett, és 2026 év május végéig terjedő időszakban 3450 alkalommal történt intézkedés. Az intézkedések tapasztalatai alapján továbbra is elsősorban a forgalmas villamos és autóbuszvonalakon jelentkeznek olyan problémák, amelyek indokolják a járatserifek rendszeres jelenlétét. A rendszeresen ellenőrzött vonalakon a járatkísérők jelenléte lehetővé tette a problémás helyzetek gyorsabb felismerését és kezelését, valamint hozzájárult az utasok szubjektív biztonságérzetének javításához. Az MVK ZRT a szolgáltatás eddigi eredményeit az utas elégedettségi kutatással is alátámasztotta. Összegzésként megállapítható, hogy a járatkísérői rendszer bevezetése érdemi választ adott a miskolci közösségi közlekedésben jelentkező rendészeti, utaskonformot érintő és biztonsági problémák egy jelentős részére. A szolgálat működése nem váltja ki sem a rendőrség, sem a közterületfelügyelet, sem az MVK ZRT saját feladatait. Ugyanakkor fontos kiegészítő jelenléti eszközként segíti a közösségi közlekedés biztonságosabb és rendezettebb működését. A rendelkezésre álló intézkedési adatok és az utas visszajelzések alapján a rendszer folytatása indokolt. A következő időszak feladata a működés célzottabbá tétele. A jelenlét koncentrálása a leginkább érintett vonalakra és időszakokra, az intézkedési protokollok pontosítása, az utasokkal szembeni udvarias, de határozott fellépés erősítése, valamint a szociális jellegű esetek társszervekkel összehangolt kezelése. Mindezekre tekintettel, tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy az utas és járműbiztonsági szolgáltatás tapasztalatairól szóló tájékoztatást fogadja el és vegye tudomásul.
1: Szombattól harmadfokú hőségriadó lép érvénybe. A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket a leginkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben is felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegység vezetőjét hallják.
3: Ugye már 20-án elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján a feladat ellátásba külön beépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel, lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen is fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek és frissüljenek fel. Már ugye az éjszakás elkezdi a szellőztetést akkor a hajnali órákba. Nem sok ellátott, ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztetünk. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván, ahonnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve, tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kicsi melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozottabb odafigyelésre van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében, sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás, rendszeresen nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is, ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
1: Most az időjárásról. Derült, száraz idő várható, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hüll a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban vízpartok mentén ennél melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 26-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János, és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: indul a NAV ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál július 1-én. Adományokkal segíti az Egera Hobbing szervezet az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központot. Jubileumi ünnepséget tartottak a 10 éve megújult tolcsvai Szirmai Waldbot kastélyban. A Városmarketing Gyémán díj átadóját követően szakmai konferenciát rendeztek Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-én kezdi meg a szokásos nyári ellenőrzés sorozatát. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak, mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Hevesvár megyei adó- és vámigazgatósága kommunikációs referense.
2: Idén július 1 és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ezen idő alatt az ellenőrök a számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, sokat kockáztatnak, ugyanis a NAV akár 2 millió forintos mulasztási bírság megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást, vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól akkor, hogyha 3 legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetésért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. A 3 adóügyi jogsértés, amely a legsúlyosabbnak minősül, a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása, illetve az igazolatlan eredetű áru. Az általány adózásra való jogosultság is megszűnik akkor, hogyha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni a bevallásaikat és a befizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetlegesen korábban be nem vallott tétele.
1: Mintegy 600 ezer forint értékű adományt kapott az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja az Egera Hobbing Egyesület jóvoltából. Az immár 2 éve működő egyesületnek rendkívül fontos a közterületek karbantartása, valamint a szociális támogatás biztosítása. Tevékenységükről és a felajánlásról Farkas Attillát, az Egera Hobbing Egyesület elnökét hallják.
3: Egyesületünk egy nagyszabású jótékonysági eseménnyel egybekötött verseny- és veteránautó kiállítást szervezett június 5-e és 7-e között az Egri Kemény Ferenc sportcsarnoknak a szabadtéri területén. A rendezvényünk célja, nem titkolt célja az volt, hogy valamilyen formában hozzájáruljuk, segítsük az Eger és környékén élő hátrányos helyzetű gyerekeket, rászoruló családokat. Különösképpen itt a nyári táborosztatásoknak a megvalósulását, illetve a szeptemberi iskolakezdésüknek a segítését. A rendezvényen résztvevő autószalonok, kiállítók, autóversenyzők, versenyautó relikviákkal rendelkező magánszemélyek mindegyet értettek ezzel a célra, és támogattak minket különböző adományokkal, illetve a rendezvény során volt lehetőség támogatói jegyek vásárlására is. Így 600 000 forint adományt sikerült összegyűjtenünk, melyet a mai napon átadtuk az intézménynek. Innentől kezdve ők fogják a lehető legmegfelelőbb helyre eljuttatni ezt a felajánlást. Egyesületünket 2 évvel ezelőtt alapítottuk, ez egy város szépítő és környezetvédő egyesület, de a tevékenységi körünkben benne szerepel a jótékonyság, illetve az adománygyűjtés, a hátrányos helyzetű gyermekeknek a támogatása is. Így gondoltuk, és azt gondoltuk, hogy nem pusztán egy egyszerű adománygyűjtést hirdetünk, hanem egy rendezvénysorozatot teszünk mellé, mert az volt a személyes tapasztalatunk az elmúlt évek során, hogy sokkal szívesebben adományoznak és tud a lakosság az ügy mellé állni, hogyha egy rendezvény keretében valósul meg. Egyesületünk alapvetően a város szépítésével, környezet szépítéssel foglalkozik. Karban tartjuk a közterületeket, fákat, virágokat ültetünk, utcabútorokat javítunk, illetve minden olyan, ami ezen a területen hozzánk beérkező lakossági kérés van, azt igyekszünk az önkormányzattal egyeztetve természetesen megoldani.
1: Prokaj Orosz Simonetta, az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatási csoportjainak szakmai egységvezetője köszönetét fejezte ki a nagylelkű adományért.
4: A mai nap folyamán átadásra került Huszti Péter és Farkas Attila által és az egyesületük által összegyűjtött adomány, melyet ugye a szolgálat ellátásában lévő hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeinknek szánnak nyári szabadidős táborosztatásra és a tanévkezdésre pedig tanszer adomány céljából. A nyári táborunk most ebben az évben úgy fog megvalósulni, hogy 3 tábort szervezünk, 2 telephelyen fognak ezek megvalósulni, illetve közel 100 gyermeket fogunk tudni ebből az összegből táboroztatni. Próbáltunk nagyon-nagyon színvonalas táborprogramot összeállítani ennek az összegnek a segítségével. Itt csak egyet fogok most így megemlíteni, hogy el fognak jutni a gyerekek a palota játékokra, illetve strandolni fognak, kézműves foglalkozáson fognak részt venni. De az, hogy kényelmesebben kezdjék el, azt úgy tervezzük, hogy konkrét tanszercsomagokat fogunk összeállítani mind az alsós gyermekek részére, mind a felsős gyermekek részére, és ezt vagy mi egy családlátogatással egybekötve fogjuk számukra átadni, vagy ugye ők maguk keresnek fel minket, és itt a szolgálat telephelyén fogják tudni ezt átvenni. De múlt évben is már volt ez az együttműködés ezzel az egyesülettel, és akkor is a tanszergyűjtést ők tették lehetővé, és ők adományoztak számunkra, viszont most egy sokkal nagyobb összeget tudtak számunkra így biztosítani az adománygyűjtés által, és én úgy gondolom, hogy jóval több gyermeknek fogunk tudni így segíteni, és jóval több eszközt fogunk tudni így majd számukra beletenni ebbe a bizonyos csomagba.
1: Jubileumi ünnepséggel emlékeztek meg arról, hogy 10 éve újult meg a tolcsvai Szirmai Waldbott kastély, amely korábban évtizedeken át iskolának adott otthont. A műemlék rekonstrukciója és új turisztikai kulturális funkcióinak kialakítása Csoma Ernő polgármestersége idején valósult meg. A felújítás előkészítéséről, a beruházás főbb állomásairól és a kastély megújulásának jelentőségéről a korábbi településvezetőt hallják.
5: Tósva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Valbot kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Valbot Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tócsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlőújratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni. Település új vezetés az 2010-ben állt fel, mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé. Az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tócsva-patak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tócsvának, és ezek között első volt a Szirmai Valbot kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
1: Hogyan válhat egy iparváros turisztikai vonzerővé, és miként vonhatják be a települések a lakókat a fejlesztésekbe? Többek között ezekről a jó gyakorlatokról esett szó a Város Marketing Gyémánt díj átadóját követő szakmai minikonferencián Nyíregyházán. Az eseményen az ország különböző településeinek díjnyertes megoldásait mutatták be. Kazincz Barcika jó példája annak, hogyan lehet tudatos arculatépítéssel új identitást teremteni. A város a vegyiparnak köszönheti létét, ma azonban már a Color City, vagyis a színek városa néven vált ismerté országszerte. Halász Norbert, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját hallják.
6: Több mint 13 éve folyamatosan építi a város ezt a városmárkát. Egyszerű az origója ennek a történetnek, hiszen egyébként ez egy ipari város, Kazincbarcika, tudjuk, hogy a borsodi vegyi kombinát miatt jött létre, az 75 éves, Barcika 72 éves, és ennek okán nem tudott olyan tartalékokat, vagy látványosságokat, történelmet felmutatni a város, valamit innovatívan ki kellett találni, hogy kilépjen abból a szűr iparváros hangulatából, amit az emberek nagy valószínűséggel Kazincbarcika nevén hallhattak. És ez ma már annyira jól sikerült egyébként a festett házfalakkal, egyébként Európa legtöbb szobra itt található, de a padok, a parkok, a szépen kialakított zöld területek városa is Kazincbarcika, hogy ma már elterjedt, így elmondhatom 13 év után, hogy a Color City az egyet jelent Kazincbarcika városával.
1: Még Kazincbarcika új arculatot épített, 60 a lakókat vonta be közvetlenül a fejlesztésekbe. a városban közösségi költségvetést hoztak létre, amelynek köszönhetően a helyiek nem csak javaslatokat tehetnek, hanem a fejlesztésekre szánt források felhasználásáról is dönthetnek. Jagodics Milán, a 60-i polgármesteri hivatal kabinetfőnöke elmondta, a város évente 100 millió forintot különít el erre a célra.
7: A 60-iaknak közvetlen beleszólása van abban, hogy a város fejlesztésre szánt összegeket hogyan költse el a város, és milyen projektekre. Kétféle lehetőségük is van, ötletet is adhatnak arra, hogy milyen projekteket valósítsunk meg, illetve milyen projekteket dolgozzunk ki a közösségi költségvetésben, majd a második körben pedig megszavazzák, hogy a város azt a 100 millió forintos keretösszeget, amelyet erre a programra szán, azt milyen projektekre, milyen fejlesztésekre költse el. Ezzel tulajdonképpen az a célunk, hogy sokkal inkább a 60-iak, a városlakók igényei szerint, elképzelései szerint fejlődjön a város, hogy erősítsük azt a kötődést, amely a fejlesztésekhez kapcsolódik, illetve a város működéséhez, és erősítsük azt az identitást, amely a 60-iakat meghatározza.
1: A konferencián díjnyertes a gyakorlatban már bizonyított városmarketing megoldásokat mutattak be. Szó esett arról is, hogyan válhatnak a fejlesztések egyszerre közösségépítő eszközzé és turisztikai vonzerővé. Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Intézetének programvezetője szerint a városmarketing jóval több, mint egy település népszerűsítése.
8: A városmarketing várost is épít. És ennek következtében, ha kész a termék, akkor ugye megsegítünk eladni, hogy a város népszerű legyen, akár lakóhelyként, turizmus célpontként, vagy éppen befektetői érdeklődésre. És hát ha a városmarketing díjat nézzük, akkor az pont arról szól, hogy ezeket a készségeket, amelyek ugye egymással összefüggő tevékenységeket, azokat erősítsük, szakmai kritériumokat, elvárásokat népszerűsítsük, és hát ezáltal segítsük ennek a megvalósítását a település, és utána meg elismerjük, hogyha jól csinált, és ez ad egyrészt elismertséget a helyben is, támogatottságot, meg hát akár országos népszerűséget is a Városmarketing Gyémán díjasoknak.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
9: Június 25-én csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest-Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a mozzáruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott, közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Személyes életére vonatkozóan a lelkipásztor elmondta, 17 éve szentelték pappá, s az 5. szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi ajándékként. Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket.
10: Ő küld téged, hogy tedd és árazd a jót. Belülről indít. Ezért ad szolgáló hivatást. Orvosként, anyaként, tanárként, papként fogsz jót tenni. Bárhol is vagy, érezni fogod, hogy ő hív és küld téged, hogy ezt a missziót éld a földön. Ő maga mondja nekünk, én küldelek benneteket. Ez része a vele való barátságnak. És ahhoz, hogy ez a barátság elmélyüljön, engedned kell, hogy elküldjön, hogy küldetést teljesítse ebben a világban. Bizalommal, nagy lelkűen, szabadon, félelem nélkül.
9: Ternyák Csaba egri érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Az érsek köszöntötte a gyémánt misés, Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet, majd a közösség előtt bemutatta az új misés, Vukás Bernárd Urich atyát. A papi találkozó szentmiséje végén Kaguk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben. 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
11: Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának, összes oldalának, Imola udvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, ami teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
9: Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
12: Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában. Az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
9: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-ai-19-ei hétvégén. A jelentkezés határideje

az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi helyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szent Kutin nemzeti kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra-Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekor csapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kiscsoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges.
Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és

0: 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Rimba Miranda, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Az Európai Kézilabda Szövetség elkészítette a szezon utáni szokásos rangsorait. A DVSC női kézilabda csapatából a legszebb gólok listáján szerepet kapott a Loki irányítójának, Csernyánszki Liliánának is a találata. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor-Gergely utcán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FIZ Liga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartakusz együttese. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európai Kézilabda Szövetség, az EHF elkészítette a szezon utáni szokásos rangsorait. A DVSC női kézilabda csapata a legszebb gólok listáján is szerepet kapott. A Nemzetközi Szakszövetség illetékesei megválasztották a Bajnokok Ligája szezon legszebb találatait a nőknél is. Ezek alapján a Loki irányítója roppant előkelő társaságba került. A Csernyánszki Liliana védjegyének számító, alulról felfelé húzott egyik lövése a harmadik helyen végzett a listán. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
2: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus, új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinczy Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
3: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel. Én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a lombfutás trail terepfutó versenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
3: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
0: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafuttató esetében meg tudják tenni, de természetesen akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizdiga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonoshoz biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Barabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A védvonal az ombudsmanhoz fordult.